0: és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretett Szolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
3: Manna Hills. Manna.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey y'all, I'm Matty Mullins, and this is the story behind my song, Show You the Cross.
2: And I'll show you the cross.
3: Amikor először találkoztam Jézussal, ő gyógyulást hozott az életembe, és én ezt a csodát szerettem volna mindenkinek elmondani. Egyszerűen azt éreztem, hogy ki akarok állni a házunk tetejére, és ordítva el akarom mondani mindenkinek azt, ami velem történt. És a hitem nyilvános megosztása egyébként egy idő után hatalmas nyomással járt, és tudat alatt azt az elvárást támasztottam magammal szembe, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy a megfelelőt mondjam a megfelelő időben, akkor, hogyha valaki a kereszténységemről vagy a hitemről kérdez. De aztán a sok beszélgetés során és sok imádkozás során rájöttem arra, hogy a nagy szavak, az inspiráló idézetek üresek, hogyha nem mutatok valami nagyobbra. Úgyhogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy bár a változás, ami bennem történt, összetett volt, az evangélium egyszerűsége vitt engem Krisztushoz. És a Galata levélben azt írja az ige, hogy a Krisztussal együtt keresztre vagyok már feszítve, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem, és önmagát adta értem. Hiszem, hogy ez az üzenet, a kereszt egyszerűsége és ereje, és ez az, amire az összetört világnak most a legnagyobb szüksége van.
1: That message, the profound simplicity and power of the cross, is all that a broken world needs. If you've been

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Cody Tao with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different things come to an end.
2: Megtapasztalhattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton. This is Finale.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.
1: He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Fogadd el az irgalmat, nem érdemled meg, csak fogadd el. Fejbekólintást érdemelnél, de fogadd el az irgalmat. Még ha soha nem kapsz választ újra, egy imádra sem, fogadd el az irgalmat, és bátran menj a trónhoz. Ma az irgalomról és békességről szeretnék veletek beszélni, mert Isten kegyelmes. És tőlünk is ezt várja. Jézus a békesség fejedelme. A János 14:27-ben egyszerűen elmondja, hogy itt hagyta nekünk a békességet. Békességet hagyok nektek, nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, hanem az én különleges békességemet adom. Azt a fajta békességet, amely a vihar közepén működik, ami akkor lép működésbe, amikor nem kapod meg, amit akartál. Az a békesség, ami akkor is működik, amikor egy csomó ellenséged van. Azt mondta, a békességemet hagyom nektek, aztán utasította őket, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Tudjuk, hogy nekünk adja a békességét, de aztán azt akarja, hogy békességet teremtsünk. Máté 5. Boldogok, akit békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Nem azt mondja Isten gyermekeinek, hanem az, hogy Isten fiainak. Hiszem, hogy ez az érettségre utal. Mert én azt mondom, hogy ha a békességgel teli életet választod, akkor ahhoz nem maradhatsz bébi keresztény. Ha békességet szeretnél, és szeretnéd azt más emberekkel is megtartani, akkor fel kell nőnöd. A békesség nagyon értékes. Őszintén szólva, én sok éven keresztül éltem békesség nélkül. Olyan otthonban nőttem fel, ahol nem is tudtam, mi az a békesség. Aztán pedig sok éven át magam is úgy folytattam, mint amiben felnőttem. És végül, mikor már teljesen elegem lett a zűrzavarból, azt mondtam, szükségem van a békességre, Istenem, nem számít, mibe kerül. Nem számít, hogy mi mindenen kell változtatnom, muszáj, hogy békességem legyen. És aztán évekbe került, mire rájöttem, az ellenség minden módszerére, amivel elrabolta a békességemet, mert ő mindig úgy rendezi a dolgokat, hogy felidegesíthessen. Az ellenség pontosan tudja, mi az, ami zavar téged? Velünk a legviccesebb dolgok történnek meg a hotelekben. Egyszerűen csak nevetséges dolgok. Ha mindig lejegyeztem volna őket, és megmutatnám, azt mondanád, ugye csak viccelsz. Szóval, a mai szombati dolog az az volt, mert ugye minden napra van valami, ma felkeltem. Tudjátok, mire felkelek szombat reggel? Már az is épp elég. Nincs szükségem egyéb zűrökre, szóval felkeltem. Oda mentem és bekapcsoltam a kávéfőzőmet. Magammal hordok egy kapucsinógépet, amiért az emberek bolondnak néznek. De én azt mondom, ha ennyit utazom amennyit, akkor azt a néhány dolgot, amit nagyon szeretek, magamnál fogom tartani, ha már egyszer mindig úton vagyok. Szóval magammal hordom, és a kávés kancsót, a tejet, a tejszintist, jó habos kávét készítek belőlük, és megiszom, miközben az igét tanulmányozom reggelente. Tehát bekapcsoltam a kávéfőzőt. Megmostam az arcomat, visszamentem, és a kávés kancsó nem volt forró, és semmi nem működött. Tegnap észrevettem, hogy kicsit gyenge volt a kávé, és hogy épp csak csordogált belőle, és arra gondoltam. Talán csak ki kéne tisztítani, vagy valami hasonló baja van. De ma reggel egyáltalán nem működött. De nem adtam fel csak úgy. Úgy éreztem, hogy talán az elektromos ajzattal van valami baj. Látjátok, az ismeretbeszéd, az élet minden területén működni fog. Én meghittem, hogy meggyógyul az a kávéfőző. Ugyanis jobb a viselkedésem, ha már ittam kávét. Amen. Szóval, fel felkaptam és odavittem egy másik dugóhoz, ami ugyanazon a soron volt. Egyértelmű, hogy volt valami gond az árammal a szobának azon az oldalán, mert talán negyed annyi áramot adott, mint ami szükséges lett volna. Épp eleget, hogy valami történjen. A ledek halványan világítottak, a kávé épp csak csöpögött, és semmi sem volt forró. A kapucsinogép nem könnyű, és én még rendesen meg sem mostam az arcomat, szóval fogtam a gépet, és bevittem a fürdőszobába. És végül elkészült a kávém. Ott működött. De az a helyzet, hogy csak bámultam azon, hogy Isten mennyire megváltoztat minket. Végig csináltam mindezt, de nem lettem mérges, nem panaszkodtam, és csak arra gondoltam, nos, Istenem, nagyon szeretném megkapni a kávémat, de tudod, ha ez nem működik, akkor elküldök majd valakit egy másikért, de így vagy úgy, én kávézni fogok. De a lényeg, hogy 10 éve az ilyesmi ellopta volna a békességemet. Annyira felidegesített volna, hogy utána talán az egész napomba került volna túllépni rajta. Mondhatok valamit? Ha egyszer igazán feldühödsz, akkor utána sok energiádba és sok idődbe kerül majd, hogy lenyugodj. Ezért inkább eleve válaszd azt, hogy nem gurulsz méregbe. Amen. Szóval a gonosz úgy rendezi, hogy felidegesíthessen. Tudja, hogy hogyan húzzon fel minket. Ha legalább annyira ismernék magunkat, mint ő, akkor jobb helyzetben lennénk. Isten szeretné, hogy megismerjük az ő jellemét. Miért? Miért párosítom az irgalmat és a békességet? Nos, egyszerűen csak azért, mert ha nem tanulod meg elfogadni Isten irgalmát a magad számára, akkor nem lehetsz békességben Istennel és saját magaddal sem. Hányan értitek ezt? Hogyha nem fogadod el Isten kegyelmét, valahányszor elkövetsz egy hibát, mérges leszel magadra. Valahányszor hibát követsz el majd, attól fogsz szenvedni, hogy azt hiszed, Isten is mérges rád. Emiatt pedig vissza fogsz húzódni tőle ahelyett, hogy bátran oda mennél a trónhoz azért a segítségért, amire szükséged van. Meg kell értened, hogy milyen gyönyörű és pazar az irgalom. És ha nem tudjuk, hogyan tanúsítunk irgalmat mások felé, ha nem tudjuk, hogyan áradhat keresztül rajtunk Isten irgalma, akkor soha nem leszünk békességben más emberekkel, mert állandóan mérgesek leszünk valakire. Ha van bárki az életedben most, akire mérges vagy, akkor túlléphetsz ezen egy pillanat alatt azáltal, hogy eldöntött irgalmat tanúsítasz iránta. És akkor a lelked azt szüvölti majd, de ez nem igazságos. Én nem hiszem, hogy képesek vagyunk másoknak irgalmat adni, amíg teljesen meg nem értjük a saját nyomorult helyzetünket. Hála Istennek, hogy ő nem azt adja, amit érdemlünk. Hála Istennek, hogy az ő irgalma minden nap megújul. Minden nap megújul. Nos... Szerintem az irgalom mindennél inkább a hozzáállásunkról szól. Szerintem mindig attól félünk, hogy valaki megúszza majd a dolgokat, ha mi nem próbáljuk megbüntetni őt. De a lényeg az, hogy a bűn magával vonja a saját büntetését. Mondjuk, hogyha valaki talán egy fiatal lány, szexuális kapcsolatba kerül valakivel, és gyermeke születik a tinédzser éveiben. Akkor folyamatosan együtt kell élnie a következményekkel, bár Isten megbocsájtotta a bűnét, és bár Isten irgalmas ő felé, neki együtt kell élnie ezzel a helyzettel. Ez folyamatosan hatással lesz az életére, és a következmények megmaradnak számára. Ezért ne büntessük őket azzal, hogy kizárjuk őket az életünkből, hogy még rosszabbul érezzék magukat, mint amennyire már amúgy is érzik. Irgalommal kell viseltetnünk irántuk, és azt mondani, az Isten irgalma miatt vagyok itt. Amen. Az emberek semmit sem úsznak meg. Az életük azon részei Istenre is rájuk tartozik. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy irgalommal legyünk feléjük, és ráébredjünk, hogyha Isten irgalma nem újulna meg minden nap, akkor a saját bűnünk emésztene meg minket. Nos, az irgalom a kegyelem megnyilvánulása, a kegyelem pedig az Isten szeretetéé. Ezért ezek a dolgok mind összefüggnek, de nézzünk meg egy pár igét, és meglátjuk, milyen is Isten természete. Zsoltárok 103:8-12. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú. Gyerünk, lobbanékony a természeted? Hosszú tűrő vagy, vagy pedig hamar kiég a biztosíték? Tudod mit? Ha könnyen haragra gerjedsz, akkor az nem az Isten tulajdonsága. Túl kell lépned ezen. Hosszú tűrővé kell válnod. Amen. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, irgalma és szeretete nagy. Nem perel és nem cívódik mindvégig. Nem tart haragja örökké, és nem neheztel sokáig. Tudjátok, Isten nem igazán mondja azt, hogy soha ne legyünk mérgesek. Azt mondja, hogy ne maradjunk mérgesek. A harag egy érzelem, és őszintén, ha valaki rosszul bánik veled, akkor haragot fogsz érezni, de eldöntheted, hogy mihez kezdesz vele. Nem kell az érzéseid szerint élned. Az egyik dolog, amit tudom, hogy feljön majd a szívedben, miközben ezt prédikálom, az az, hogy nem tehetek az érzéseimről, nem tehetek róla, hogy mit érzek, egyetértek, nem tehetsz róluk. De arról igen, hogy miként viselkedsz. Gyerünk, nem akarom, hogy ezt elfelejtsétek. Talán nem tehetsz arról, hogy mit érzel, de azt megválaszthatod, hogy miként viselkedsz. Tudod miért? Azért, mert határtalan, felmérhetetlen, felülmúlhatatlan erőd van a Szent Szellem által, aki elérhető számodra, mint a Krisztusban hívő számára, és ami képessé tesz azt az életet élned, amire Isten elhívott téged. Nincs több kifogás. Nem kereshetünk kifogást. Van erőnk. Lukács 10:19. Ime hatalmat adtam nektek. Már a tied. Nem változtathatok mindig az érzéseimen, de a cselekedeteimet megválaszthatom. És rájöttem, hogy ha helyesen cselekszem, akkor az érzéseim követik majd a tetteimet. Értitek? Amíg az érzéseid szerint cselekszel, addig csak táplálod őket. Csak egyre erősebbé és erősebbé teszed őket. 10. verstől. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete azok iránt, akik tisztelettel és dicsőítéssel félik őt. Nos, ez nem azt mondja, hogy Isten irgalmas a tökéletesek iránt. Hanem azt, hogy irgalmas azok iránt, akik tisztelettel és imádattal félik őt. Más szóval tiszteletteljesen kell félnünk őt. Nem félnünk kell tőle, hanem tisztelettel viseltetnünk felé. És ez az a dolog, ami nagyon hiányzik a mai társadalomból, és a gyülekezeti emberekből is, hogy nincs elég tisztelet. Akarjuk, hogy tudd, Isten a barátod, hogy nyugodtnak érezheted magadat a jelenlétében, de ugyanakkor kell, hogy legyen egy tiszteletteljes istenfélelmedés. Az egyik dolog, ami sokat segített abban, hogy elkezdjek úgy bánni az emberekkel, ahogy Isten akarja, az az volt, hogy istenfélelem ébredt bennem, hogy ne bánjak rosszul velük. Valójában úgy hittem, és most figyeljetek, valójában úgy hittem, hogy ez az egyik legrosszabb dolog, amit tehetünk. Főleg azok az emberek, akik vezető szellemi pozícióban vannak. El sem tudom képzelni Jézust, amint szándékosan rosszul bánik valakivel. Tudjátok, időnként a testies viselkedés miatt hibázhatunk, de mindig visszamehetünk, és mondhatjuk, nézd, sajnálom, nem volt igazam, nem kellett volna így viselkednem, bocsáss meg, kérlek. Nagyon fontos, hogy miként bánunk emberekkel, és nem csak, amikor figyelnek minket, és nem csak egyes emberekkel, de mindenkivel, minden emberrel. Mindig igyekszünk, hogy barátságosak legyünk azokkal az emberekkel, akik az ilyen konferencia központokban dolgoznak. És lehet, hogy egyáltalán nem számítunk nekik. Lehet, hogy azt sem tudják, kik vagyunk, de azt tudják, hogy keresztényként jöttünk ide. És a puccos dolog, amiket itt teszünk, a nagy reflektolók, meg a média anyagaink közel sem annyira fontosak számukra, csak az, hogy miként viselkedünk velük. És hallottam néhány horrorisztikus történetet keresztényekről, akik elmennek az ilyen helyekre, és hogy hogyan viselkednek a színfalak mögött. Én ki nem állhatom az ilyesmit. Isten nem személyválogató, bánj tisztelettel mindenkivel. Mindenkivel. Amen. Jeremiás siralmai 3:22. Rögtön a Jeremiás után van, de ki sem kell keresnetek, mert mindjárt kivetítjük nektek a képernyőre. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Nem fogyott el az irgalma. Minden reggel megújul. Rájöttem, hogy Isten minden nap egy új irgalmat készít el, mert a tegnapi teljesen felhasználtam. Minden reggel megújul. Nagy és túláradó a te hűséged. Az irgalom kedves, és hozzáférést ad a meg nem érdemelthez. Az irgalom túlmutat az igazságosságon. Egy részünk mindig azt kiáltana, de ez nem igazságos. De tudod mit? Az sem igazságos, hogy Jézus magára vette a te és az én bűneimet. Nem igazságos, hogy ő fizette ki a halál zsoldját, amivel mi tartoztunk. Nem fair, hogy neki kellett a pokol gyomrába leszállnia, hogy elvegye a halál kulcsait a sátántól. Nem fair, hogy ott kellett hagynia a dicsőséges helyét, hogy le kellett jönnie ide, hogy emberré legyen, és helyettünk meghaljon a kereszten. Nem igazságos, de megtette miért? A szeretet, a kegyelem és az irgalom miatt. Ha Isten nem lenne irgalmas, mi lenne velünk? Többet kell arra gondolnunk, hogy milyen irgalmas Isten. Ezzel nem azt mondom, hogy rossz szemmel kéne tekintenünk magunkra. Szerintem tisztelnünk kell magunkat, és jó dolgokat kell gondolnunk magunk felől, de néha emlékeznünk kell, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk a természetes szinten Isten nélkül. Az irgalom azokon segít, akik nem érdemlik meg. Nézzük meg a Zsidó 4:16-ot. Ami az egyik legüdítőbb igerész a Bibliában. 15. verset is felolvasom. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Jézus megérti az érzéseidet, és hogy mind mész keresztül. Ez fontos számomra. Mondom is a férjemnek, még ha nem is értesz, mondd azt, hogy igen. Szerintem a nők általában csak azt akarják, hogy megértsék őket. Amen. Ne kérdezz, hogy miért viselkedem így, nem tudom, hogy miért viselkedem így, de azt akarom, hogy segíts. Igaz? Járuljunk tehát bizalommal, félelem nélkül és bátran. Mindenki mondja bátran. A kegyelem trónusához. Isten meg nem érdemelt jó indulatának a trónjához, hogy irgalmat nyerjünk a bukásaink miatt, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Megfelelő segítséget és időszerű segítséget, ami akkor jön, amikor szükségünk van rá. Tehát, amikor valami rosszat teszel, ne fuss el Istentől, hanem fuss ő hozzá. Találkozz vele a kegyelem trónusánál. A mennyben a szentek szentjében van a kegyelem trónusa, ahová Jézusnak oda kellett vinnie a vérét, és a halála és feltámadása után a trónra kellett helyeznie. Mielőtt megjelent a tanítványainak, 40 napon át a mennybe menetele előtt, ő már felment a mennybe, és elhelyezte ott a vérét, megnyitva az utat az emberiségnek. egyszerű, átlagos, mindennapi embereknek, hogy egyenesen az Isten trónjához mehessenek, és közösségben lehessenek vele. Többé már nem csak a főpap mehet be oda, most már mindenki bemehet. Mivel az a vér ott van az irgalom trónusán, a vér irgalmat szerzett számunkra. Ha dühös vagy magadra, miért nem lépsz túl rajta? És miért nem fogadsz el egy kis irgalmat ma? Nem számít, hogy Isten mit akar adni, ha nem fogadod el, akkor olyan, mint a soha nem adta volna oda. Fogadd el az irgalmat, nem érdemled meg. Csak fogadd el. Fejbe kólintást érdemelnél, de fogadd el az irgalmat. Soha nem kéne választ kapnod, még egy imádra sem, de fogadd el az irgalmat, és bátran menj a trónhoz. Amen. Tudom, semmihez sincs jogom. Nincs jogom ahhoz, hogy ezt csinálja. Miért én? Nincs jogom ahhoz, hogy áldott legyek. Nincs jogom megbocsátást nyerni, de mondok én valamit. Én megértettem, hogy megy ez. És ha Isten ad valamit, akkor én elfogadom. Semmire sem kell rábeszélned. Istenem, itt vagyok. Mint egy szellemi disznó. Adjál, adjál, adjál, adjál. Nem vagyok kapzsi, de mindent elfogadok, amit Isten adni akar. Máté 12. Isten azt akarja, hogy megértsük az irgalmat. Látjátok, ha elfogadjátok Isten irgalmát, akkor békességben lesztek ő vele. Egyes vers. Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, a tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Nos, törvényellenes volt szombaton ilyet tenni. Jézus megszegte a törvényt. A farizeusok meg mindig ott voltak, figyelték őt, és természetesen aznap is ott voltak, és látták ezt. Higgyétek el, ha egy hibát is elkövettek, lesznek ott vallásos ördögök körülöttetek, akik azt mondják. Aha. Aha. Akkor ezt meglátták a farizeusok, és szóltak neki. Íme tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad szombaton tenni. Ő pedig ezt válaszolta nekik. Nem olvastátok, amit Dávid tett, amikor kíséretével együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem volt szabad megennie. Sem neki, sem az ő kíséretének, senkinek nem volt szabad megenni azokat az oltáron lévő kenyereket, mert az Isten jelenlétét jelképezték, és törvénytelen volt számukra, hogy megegyék. De Dávid és az emberei éhesek voltak, a csatából jöttek, és éhesek voltak, és így vagy úgy, de Dávidnak megvolt a pimassága azt hinni, hogy a szüksége felülírta a törvényt. Igen, túl vallásosak vagytok ehhez ilyen korán, igaz? De így volt. Amikor Isten elkezdett tanítani erre az igerészre, tudjátok, egyike volt azoknak a meghatározó időszakoknak, amikor valahányszor kinyitottam a Bibliámat, a Máté 12-nél nyílt ki. És azt mondtam, rendben van, megmondanád kérlek, hogy mit próbálsz megértetni velem? Volt már ilyen veletek? Hogy mindig ugyanazt a dolgot kaptátok, a rádióból is ez szólt, meg a tévéből is, a postán is ez jött, és egyszerűen nem érted, hogy mi van. Olyan ez, nos, én egy törvény. Törvénykező ember voltam, és farizeusi lelkületű. Ha törvénykező vagy magaddal, mindenki mással is az leszel. Az apám törvénykező volt velem. És én is így kezdtem el az Istennel való kapcsolatomat. Nagyon szigorú voltam magammal, és sokat követeltem magamtól. És másokkal is ilyen voltam. Isten viszont megpróbálta ezt lefaragni rólam. Megpróbálta megértetni velem az irgalmat, hogy miként fogadjam el, és hogyan adjam tovább másoknak. És igen, ott a törvény, ami ha úgy tetszik, most már a szívünkbe van írva. Megvannak az irányelveink. És a törvény azt mondja, hogy ha vétkeztél, büntetést érdemelsz. De Jézus azt mondta, most már új szövetségünk van, és amikor vétkezel, ha bocsánatot kérsz tőlem, és bátran a trónomhoz jössz, akkor betöltöm a szükségeidet. Még ha nem is érdemled meg.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Mit tudunk a szeretetről? Szabad ezt egyáltalán profanizálni? Gyárthatunk a szeretetről elméleteket? Ha engem rendszeresen hallgatsz, tudod, a podcastjaimban vendégeimmel bibliai tükörből vizsgálunk társadalmi kérdéseket, időnként az eklézsiát is megosztó tartalmakat. Immár külön felületen beszélgetek hölgyekkel. Mondhatjuk, hogy orrot púderezünk nyilvánosan, na de vissza a szeretethez. A bibliai nyelvezet számos jelentéssel mutatja be a szeretetet. A beszélgetésben mindjárt erre is kitérünk. Ugye abban egyetértesz velem, hogy sokkal több a szeretet, mint érzelem. Cselekvésre is késztet. Képzeld, évszázadokkal ezelőtt költők, filozófusok, teológusok között akadtak, akik úgy bántak eme fogalommal, mint egy édesapa az újszülöttel. Tudod, nem merték megfogni, még hozzáérni is alig. Goethe azt mondta, ez az úrfenomén, titok, tehát csak egyes megnyilatkozásaiban érthető meg az emberi elme számára. A dán teológus-filozófus Kierkegaard óva int, nem gyárthatunk elméletet a szeretetből, mert farizeuskodókká válhatunk, elveszíthetjük a képességet a szeretetre. Rosszabb történt. Nem csak elméleteket gyártunk belőle, árucik lett a szeretet. Vagy... A szeretet hiányt áruljuk? Köszönhető mindez a marketingnek is. A rádió, később a televízió, majd az internet térhódításával világverő tevékenység lett a marketing, igen nagy manipulátor. A politikában is, az eklézsiában, igen Krisztus egyházában is, makro és mikro kapcsolatainkban is. A marketinges jól tudja, hogy az emberi szíven keresztül vezet az út a hatékonysághoz. Szoktál ezen gondolkodni, hogy mennyi kapcsolatépítése kezdődik marketinggel? Na, a kérdésem. Tényleg mindenki a szívünket akarja? Szerintem igen. Én ma arra vállalkozom, hogy vendégemmel ezt ki is fejtsük neked. Én Bali Mónika vagyok, hello! Kedves hölgytársam, gyere velem orrot púderezni, tehát női aspektusból, női szemmel, szívvel vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Bár szerintem ez a téma, ráadásul Pólus Enikő mentahigiénés szakemberrel, sikerkönyvek szerzőjével, tuti, hogy a férfiakat is lázba hozza. Marketingelt szeretet. Erről beszélgetünk. Szia, Enci! De jó, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, hogy kivártál. Időpontot. Hálás a szívem ezért.
1: Igen, mert ez is az az interjú, megosztjuk a hallgatókkal. Bármelyik felületen, bármelyik rádióban, Riveren, Mannán, vagy akár a Spotin hallgatnak, hogy ezt is hónapokig szerveztem, ezt az interjút. Pozícionállak. Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, családsegítő, szexológus és mozgásterapeuta a vendégem, egy előadó, aki édesanyja, de lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni.
2: Bármi, én úgy szeretem, mikor akár úgy mutatnak be, hogy ember, olyan tökéletlen ember, mint mindenki más, úgyhogy ezt is tegyük hozzá. Azért fontos, mert ugye maga az tökéletlen emberségemből indult ki az, hogy nekem sok mindent el kell sajátítanom és meg kell tanulnom, annak érdekében, hogy a Jóisten alázatos missziósa legyek, és hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjunk a tökéletlenségeinkhez is jól kapcsolódni. Mert mit marketingelnek ma? Azt, hogy te tökéletes vagy. De emellett befér az, hogy mindig vannak dolgok, amikből meg kell változni, ki kell jönni, le kell rakni, meg kell szabadulni. No, hát én ezt elkezdtem hirdetni saját magamon keresztül.
1: A mai témánk marketingelt szeretet. Egyrészt az első kérdés természetesen az hozzád, hogy mit jelent neked ez a fogalom, másrészt meg hogyan jutottunk el erre a borzalmas szintre, hogy még a szeretetet is marketingeljük, de mielőtt ezt a kérdést megválaszolod, megosztjuk a hallgatókkal, hogy ebben az egy vagy két órában, mert fogalmam sincs, hogy meddig fogunk beszélgetni, jó hosszú időre befoglaltuk a stúdiót, megosztjuk a hallgatókkal, hogy mik a témák, amin keresztül majd kibontjuk ezt a marketingelt szeretetet, és akkor utána jönnek a válaszok. Tehát ebben az órában, vagy két órában, hogyan értelmezzük mi a szeretetet, Erről is lesz szó, természetesen megszólal a Biblia, mivel mindketten Isten hívők vagyunk, és itt van velünk Kovács Hanna kolléganőm, a tündérbájos Kovács Hanna, aki az orrpuderezős adásaimat mindig úgy nézel rám, Hanna, ne hülyeskedj már, de én örülök neked, akkor legalább mutasd ki a vendég előtt, hogy te is örülsz nekünk. Nagyon nevet. Bólogatsz, Hanna, hogy örülsz, bólogat, oké. Okay. Kovács Hanna készíti, tudjátok, a kis sortokat, a kis mini videókat és a gyönyörű grafikát és fotókat minden egyes adásunkhoz. Szóval először értelmezzük a szeretetet. Aztán beszélgethetünk arról, hogy élményvadászat zajlik a konzumtársadalmakban, ami nem hír. Folyamatosan izgalomban tartanak bennünket, nagyon-nagyon magasak az ingerküszöbök. Ennek az eredménye meg ez sem hír, nagyon gyorsan cseréljük a tárgyakat, de még az embereket is, és akkor ennek mi lehet a következménye? Enikő nagyon bólogat, az egyik kutatási területed, az új kutatási területed a robotika, a humán robotok. Beszélgetünk a szeretett márkákról is, arról, hogy egy márka ma már nem csak információt közvetít, hanem érzelmeket vált ki, és úgy tudunk tárgyakhoz is kapcsolódni, hogy szinte eladjuk magunkat egy-egy márkának. Még tovább emeljük a tétet, amikor arról beszélünk, hogy arcot kaptak a tárgyak, mert influencerek istenekként lépnek fel. És ebben semmi túlzás nincs, ugye, Enikő?
2: Abszolút.
1: És hogy lezárjuk megoldásokkal is ezt a beszélgetést, ezt az egy-két órát, természetesen védekező mechanizmusokról is kell beszélnünk, a józanság győzelméről, arról, hogy az ellenálláshoz ebben a marketingelt szeretett korszakban az ellenálláshoz milyen eszközeink vannak. Kezdjük azzal, hogy marketingelt szeretet. Enikő, mit jelent ez?
2: Tulajdonképpen a jóléti társadalmakban maga a gazdasági részlegek ugye úgy tarthatóak fönn, akár kisebb, nagyobb vállalkozókról vagy befektetőkről beszélünk, hogy ugye világpiac szintjén, hogy előállítják a szükségleteket. A legnagyobb szükségleteket az érzelmeken és a hiányokon keresztül lehet előállítani, illetve a fizikai problémákon, és hogyha a szükséglet bárminek kapcsán elő van állítva, akkor onnantól kezdve nagyon könnyen értékesíthető marketing, sales, a többi területeken mindaz, amit értékesíteni akarnak. És éppen ezért, tehát ez akár, hogy megérkezik egy nagy áruházláncba mondjuk 10 millió tojás, de nincs húsvét kvázi, és nem nincs ott az erős marketing, hogy akkor húsvétkor mindenki töménytelen tojást vesz mondjuk, akkor ezt ennek kapcsán, hogy megteremtik úgymond a hiányt, és arra építik a marketinget, így lépe ugye a mindennapjainkba. Ugye mi azért nem kevés vállalkozókkal is dolgozunk, együtt voltunk vállalkozók is, de hogy nagyon-nagyon ott van a hétköznapi családok életében is, mert hogy szembe jön, meg hallja a reklámokat, meg hogy a gyerekek ugye a socialról, de most már felnőttek is ugye ömlik mindenkire minden, és óhatatlan, hogy folyamatosan gerjesztve van például a szeretet hiányos állapot. Tehát a szeretet hiányos állapot nem csak abból származik, hogy esetleg valaki elveszítette az Isten hitét, vagy eltávolodott tőle, vagy mondjuk elveszítette a párját, vagy a gyermekét, tehát nem csak a veszteségekből származik, hanem ezek gerjesztve vannak. A legnagyobb gerjesztés az, hogy minden nőnek, férfinak az önbecsülése a béka szintfeneke alatti legyen. Tehát pokolian érezze magát az életébe, hogy szüksége legyen külső tárgyakra, amik egy pici kis élményt, érzést hoznak, hogy azt érezze, hogy szerethető az élet, és ezáltal ő is szerethető. Ugye nem mindegy, hogy az önbecsülésünket mire tesszük. Erre szocializál a világ. Mi pedig azt mondjuk, hogy a hit kapcsán átszocializáljuk magunkat a valódi önbecsülésre. Mm. Ugye? És ilyen aspektusban megérteni azt, hogy ez a szeretet hiányos állapotok gerjesztése a jóléti társadalmakban folyamatosan zajlik. Mindenki, nagyon sok fiatal, idős küzd azzal. Nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szép, nem vagyok elég szerethető, sovány vagyok, kövér vagyok, csíkos vagyok, kockás vasokhoz nincs. Tehát iszonyú mi ömlik ki például terápiás beszélgetéseken az emberekből, mert nem biztos, hogy mindenki előtt ezt fölvállalják. Tehát ez a valóság, de ennek egy része a szocializáció tulajdonképpen a jóléti társadalomban, hogy lenevelnek bennünket arról az egészséges önbecsülésről. Na már most ez nagyon könnyen használható akár reklám specializációkban, vagy akár marketing, vagy egyéb értékesítő felületeken. Mert ha valami hiányzik az életemből, és nem tudom, hogy konkrétan mi, mert mondjuk benne ülök abba, hogy biztos az, hogy valamim nincs meg, akkor tulajdonképpen nagyon könnyű lesz egy Black Friday napon becsábítani az embereket, és rávenni arra, hogy azt is megvegyék, amire nincs és szükségük. No, és hát ennek az öngerjesztő folyamata iszonyatosan zajlik, nem csak azért, hogy ritkábban legyenek gazdasági válságok, hanem ebből a földön, hát multimilliárdosok iszonyatosan sokat kaszálnak ezekbe a dolgokból. Kell, hogy tudjunk ezekből a háttértitkos dolgokról, hogy nemet tudjunk mondani, illetve a szeretetet a helyén értelmezzük, illetve a saját szívünkbe úgy rakjuk már rendben a dolgokat, mert nagyon nem mindegy, hogy az önbecsülésünket mire alapozzuk.
1: Nagyon sok embert érdekel a keresztény világban, egészen biztos vagyok benne, hogy egy szívében mélyen hívő hölgy, szakértő, mint te. Hogyan tudsz úgy szolgálni a segítő szakmában, hogy nem tolod direktben az evangéliumot, hogy figyelj, Jézus a megoldás mindenre, térje már meg, mert akkor már nem leszel szeretet hiányos, és ennek az öngerjesztő folyamatnak nem leszel áldozata, mert természetesen ebből a tökéletes válaszból megtudtuk azt is, hogy hogy jutott ide a társadalom.
2: Mérhetetlen fontos, hogy az első és legfontosabb, és ott vannak a Bibliában ezek a tézisek, hogy önmagadat változtasd át, add át a Jóistennek, hogy transformáljon át szívedet, lelkedet, engedd be a szenvedéseket, a veszteségeket, a gyász folyamatokat, éld meg mindazt a poklot, azt a tüzet, amiben Illés is benne volt, mindent megélni, amit a Jóisten ad, hogy át tudjon transformálni. Nagyon fontos, hogy itt kell kezdeni, és nem ott, hogy én megtanulok valamit, majd tudom, majd megmondom neked a tutit. Mm. És azért, mert keresztény vagyok, azért nem tehetem meg, hogy megmondom neked a tutit, hogy it's time, most tér meg. Tehát ez nem így működik. Hát nem így most jött el ennek az ideje. Ha nem szeretettel viszonyulok hozzád, ha nem veszem észre, hogy neked egy tányér húslevesen nagyobb szükséged lenne, mint hogy én bármit is mondjak. És csöndben maradni, és tudni kapcsolódni csak szeretettel. Mert az az igazi evangelizáció, az az igazi mag tulajdonképpen. Az az igazi, amikor úgy tudsz tálalni bármit is másoknak, hogy először a saját hitelességeddel foglalkozol, és áttranszformálódásod, és utána hagyod, hogy rákérdezzenek. Miért kérdeznek rá? Mert érzik. Uh-huh. Érzik, hogy van valami benned, ami más, vagy máshogy működik, és ez azt jelenti, ha rákérdeznek, hogy a befogadás termőtalaja annak a magnak teljesen nyitottá válik. Én nekem az előadásaimban is, a műsorokban, ugye nagyon sok csatornán vagyok, ugye a mondandómban, a könyveimben is, a social oldalak, mert nekem szakmai social oldalaim vannak, ugye azokban is mindig ott van, leírva, berejtve, akár bibliai példák, akár igék, de hogy a tálalás, az nagyon nem mindegy, és miért nem mindegy? Mert lehet, hogy régen, ha mondtál valamit, hogy mondjuk van Isten, és esetleg én hiszek benne, régen a szomszédasszony befogadta. Ma, mivel ez a direktív marketing van, hogy letolják a torkunkon azt, amit le akarnak tolni, ebből kifolyólag a ma embere ellenáll a direktivitásnak, és éppen ezért a non-direktív technikák sokkal szeretetteljesebb ebben mennek át, hogy a másik ember ne csak az eszét érints meg, azzal nem érsz el semmit, hanem a szívéig eljutni. Na ez a nagy melóma. Ez az, amit érdemes újra szocializálni, újra tanulni, egy kicsit áttransformálni. És a szeretet és a hit és az evangelizáció az cselekedet alapú. Ne felejtsük el, hogy ne a hangoztatást, a beszédet hangoztassuk sokszor, hanem legyen cselekedetekkel körbevéve, mert akkor egészen biztos, hogy eljut a szívekig, velőkig, ahogy a Biblia is írja.
1: Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor megosztottad velem, hogy nemrég jártál olyan övezetben, vagy talán egy iskolában.
2: Övezet.
1: Övezet, ami háborúsújtotta övezet. És mutattad a fotót, és mutattál kis üzeneteket, amelyekre kézzel írták föl, vagy írta föl egy fiatal lány volt, hogy mennyire hálás neked, megérezte az Úr szeretetét, holott direktben nem evangelizáltál. Mi történt ott, ezek között a fiatalok között? Miről beszéltél? Azoknak a fiatal embereknek, akik a pusztítást, a halált látják, akiknek erről szól az életük, hogy mondhatod ki, hogy de a jó Isten? Hát hol van a jó Isten?
2: Bizony. mert hogy abba kellett érkezni, egyszerűen nem voltak nekem ilyen terveim, de a Jóisten előre megmutatta, hogy el fog helyezni ilyen helyen. És én nem kerestem ezt a lehetőséget, de vitt és nyitotta a missziót, és utat előkészítette, és egyszer csak ott voltam. És több felületen is, és gyakorlatilag, mikor azzal kell találkoznod, hogy hol van ilyenkor Isten, meg nincs Isten, meg hogy a gyerekek miért halnak meg, meg az anyámat miért vitték el, meg az apám miért kellett meghaljon a háborúba. Szóval, hogy megszűntek esküvők, tehát a serdülők hirtelen felnőtteké váltak, állandó menekülés, lemondás, pánikrohamok, nemalvások, légzés problémák, ugye neurológiai meg egyéb problémák állítottak elő. Szoktam mondani, hogy én azt már megszoktam, hogy a Jóisten engem mindig kemény terepre visz, és hogy abba a misszió szellembe nevelt, egy kemény életet is adva, ezáltal edzésbe és alázatban tartva, hogy nekem ott kell hagynom sokszor a 99 bárányt, és azzal az egyel foglalkoznom, aki éppen eltékozolt veszélyes helyre, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy mi lesz a 99, hanem azért az egyre elmenni, és én ezt már megszoktam, hogy így kemény terepre egyik pillanatra a másikra be vagyok dobva, és nem kell azzal foglalkozni, hogy hogy kerültem ide, meg mit kell mondanom, meg mit kell csinálni, ami a szívemen és adja, és hogy jön, és hogy tulajdonképpen ilyen krízisintervenciós jellegű dolgokat csináltam a fiatalok között, meg a szüleik között. Volt olyan fiatal, vagy több gyerek is, aki például odajött idén, és megköszönte azt, hogy vigyáztam a szüleire, hogy az ő szülei még élnek, és hogy családban élhetnek. És hogy ezek a sikerek, Móni. Tehát, hogy nem látja senki, nincs érte taps meg laudáció, hanem egy gyerek, mikor odajön és megköszöni azt, hogy így elmondja ezt az eredményt. Szóval ezeknél a fiataloknál hitet vittem. De nem lehet nekik úgy beszélni a hitről, hogy tulajdonképpen ez a higgyetek, mert van. Hanem teljesen más aspektusból közelítette meg a dolgokat. Például elmondtam azt, hogy én kislányként 12 éves voltam, amikor például átéltem egy forradalmat, és nem tudtam, hogy mi van az anyukámmal, apukámmal, és tudom, milyen az, amikor a tank, meg a puskaporszag, meg hogy mi az, amikor rekte. Igen, Kolozsváron éltem, ugye 12 éves korom, és utána költöztünk úgymond visszahonosítási okirattal ugye Magyarországra, és hogy ez már megnyitotta a szívüket, hogy valami talán én belekóstoltam.
1: A néni ebből érti.
2: Igen, és hogy utána meg elkezdik, tehát a fiatalok, ők érzik a szívet. Ők nem arra kíváncsiak, hogy te mit mondasz, vagy mit tudsz, vagy mit csináltál. Ó, nem érdekli őket. Mit éreznek a szívedben? Tehát készen kell állni. És hogyan lehet készen állni, mikor ennyi nehézség vesz bennünket körbe, magánéleti szinten, társadalmi szinten? Nincs olyan, hogy na majd egy hét múlva készen állsz, olyan van, hogy fölébredsz és készen kell állni. A missziós terepre vagy küldve, az egy ilyen menet tulajdonképpen, és hogy itt mindig a szívemre figyeltem meg azt, hogy mit kapok és mit kell mondanom, miközben olyan visszajelzések érkeztek tőlük, mert a Instagramot miattuk tartom föl, hogy tudjanak írni nekem bárhonnan, különben a világon a fiatalok, és akkor professzionális válaszokat tudnak kapni, hogy egész egyszerűen közelebb kerültek a Jóistenhez, hogy elkezdtek újra hinni, hogy egymásba kapaszkodtak, hogy át tudták újra ölelni egymást úgy, hogy ne haragudjanak egymásra. Tehát ilyen visszajelzések érkeztek. Szóval, hogy így nagyon fontosak ezek a fajta dolgok, hogy megérezzük azt, hogy na, köztük nincs púder. Dologban, és nagyon mederbe kell maradni, mert kell figyelnem arra, hogy fizikailag jól legyek. Kell figyelnem arra, hogy lelkileg gatyába tudtam rázni magam, jelen tudok lenni, mert ezek a fiatalok, akik ilyen övezetből érkeznek, tulajdonképpen azt kell megérteni, hogy egy öleléssel át tudják venni teljesen az energiádat, olyan hiányos állapotokban vannak, és ez a nagyon jól kell gatyába tudni rázni az embernek magát. No hát itt csak így röviden vagy hosszan. De...
1: Röviden. Hú, nagyon-nagyon érdekes, és bebizonyított az elmúlt pár percben azt, hogy na ez nem a marketinget szeretett, hanem amikor a keresztény embernek tényleg tiszta a szíve, és nagyon jó a kapcsolata Istennel, akkor ami történik, az, hogy pillanat alatt csatornává válsz. Azt szoktam mondani az írás alapján a keresztény hívő, hogy üres edény legyek, ne arany, meg ezüst, meg csillogtassam magam külsőleg, hanem legyek üres edény, érezzek rá, és akkor hadd folyjon át ez a szeretet, ami tényleg nem marketinget szeretet, mert az azért nem őszinte. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a szeretetről. A Bibliában több szó jellemzi, megjelenik az agapé formában a szeretet, ami az önzetlen, önfeláldozó szeretet. Aztán ott van a filia, vagy fileo, mikor hogy ejtik, ez a baráti. Aztán van az erosz, vagy érosz, ez természetesen a testi vonzalom. Aztán van még egy, amit ritkán használunk, a storzs, vagy storzs, nem tudom, hogy kell ejteni görögül helyesen. Nézzétek ezt el nekem, ez a családon belüli szülő, gyerek, gyerekek közötti szeretet kapcsolat. És van még egy, ami a beteges, a mánia, a függőség és birtoklás, ez is egy görög megfelelő. Héberül az ahava szót használjuk a szeretetre. Ez az agapénak meg a filának is megfelel, de amit te kimondtál pár perce, a Biblia arról beszél, hogy amikor a szeretetről szó van, az azt jelenti, hogy cselekszünk. Mert hogy nem lehet fogalmakat gyártani, ahogy Kierkegaard is mondta, hogy a felvezetőmben felolvastam, hogy óvatosan az elméletek gyártásával, azzal tényleg tele van a padlás. Mindenki a szívünket akarja. Egyetértesz ezzel a mondattal? Mert hogyha a szellemvilágban tájékozódunk, itt most természetesen a keresztény szemszögből nézzük ezt a szellemi háborút, hogy mi nem emberek ellen küzdünk, hanem van egy ős ellenség és ez ellen, és természetesen nem minden platformon beszélünk erről. Tudjuk, hogy ha van Isten, és vannak angyalok, bizony ott a másik pólus is, és ők is a szívünket akarják. Te a mindennapjaidban hogyan tudsz egészségesen szívet tartani, a saját szívedet tartani, hogy ne tudják elrabolni, és a te szeretetet soha ne legyen marketinget szeretet?
2: Hát meg kellett tanulni, és azt gondolom, hogy valamilyen szinten szenvedéseken keresztül vezetett az út. Tehát amikor azokat a nem standard hétköznapi próbákat kaptam, mint amit úgy amúgy mindenki szokott kapni, hanem jól megtömve, jól megfűszerezve és jó nehezeket, akkor azt gondolom, hogy valami kiégett bennem. És ezt a folyamatot, ha tudtam volna, hogy ilyen eredmények jönnek, vagy érkeznek az életébe, akkor talán türelmesebben csináltam volna mégig, de engedni kell mindazt a nehézséget, azokat a pokoli fájdalmakat, hogy végig menjenek rajtunk keresztül, és nem félteni a kis életünket, mert ezeknek van egy tisztító ereje. Hiszem azt, hogy van egy megüresítő ereje, és hogy sallangokat levesz rólunk. És hogy ezeket a sallangokat, ugye, hát vagy mi vesszük föl, vagy ránk adják, teljesen mindegy. Én előadásaimon mindig el szoktam mondani az embereknek, hogy legyenek kedvesek, rám most ne úgy nézzenek, mint az Istenre, mert azt nem szabad. Én ugyanolyan tökéletlen ember vagyok, mint mindannyian, ugyanúgy fejlődünk, próbálkozunk és igyekszünk, de hogy kapcsolódjunk, mert ha túl tisztelnek engem, azért, mert én állok a színpadon, akkor nem lesz kapcsolódás, akkor nem tud átmenni mindaz, ami rajtam magamon keresztül át kell engednem. Ugye egy olyan társadalom élünk, hogy rajongás van, hogy ez a atya világ, hát ő, meg ez a túl tisztelünk bizonyos embereket, úgymond, holott ez szünteti meg a valódi kapcsolaton belüli kapcsolódás, kvázi nem tud létrejönni egy flow, legyen szó barátságokba, párkapcsolatokba, vagy előadás szintjén. És ezeket a minőségi változásokat én átengedtem most már, bízom benne, biztos, hogy vajon hova még fejlődnöm, de valamennyit már átengedtem magamon, és ezek úgy leszették ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha mi nem hagyjuk, hogy a Jóisten változtasson, akkor kapunk kőkemény próbát, ami majd úgyis áttransformál bennünket.
1: Hogyan tudnál definiálni egy hallgatónak azt, hogy az Istennek megengedem a változtatást, és mondjuk nem egy önképző tanfolyam vezetőjének engedem meg a vezetést, vagy nem egy spirituális gurunak engedem meg ezt a vezetést, vagy más vallási vezetőnek, hanem magának a teremtőnek, Jézus apukájának. Mi itt a különbség? Te hogy tapasztalod meg, és hogy tudod ezt átadni?
2: Hát ugye, hogyha segítőként is mondom, én szoktam mondani, hogy ne rám hallgassanak a klienseim, hanem én tálalok valamit, és nézzék meg, hogy mi az, amit el tudnak vinni, és azonosulni, és azt elindítsa a transformációt. A helyzet az, hogyha az embernek van egy spirituális köteléke a jó Istennel, tehát ha van egyfajta kötődése, akkor nem lehet az tulajdonképpen, hogy az ember nem engedi ezeket a dolgokat be, mert minden is zajlik bennünk és körülöttünk, de kell, hogy tudatossá váljon. Amikor például a mellékszereplős életünk mellékszereplői könyvet írtam, akkor azt annak kapcsán írtam, hogy a jó Isten tulajdonképpen így is, úgy is, bármit csinálunk, az utunkra beküldi azokat az embereket, azokat a találkozókat, azokat a problémákat, azokat a akadályokat vagy sikereket, amik tulajdonképpen, amiken keresztül transformál bennünket. Mit csinál a ma embere? Végig rohan az úton, és nem áll meg ezeknél a lehetőségeknél. Tehát, ha nem tartom azt lehetőségnek, hogy az utcán ül egy hajléktalan, és leülök mellé, és esetleg megkérdezem, hogy hogy van, hogy hívják, és hozhatok-e neki egy kiflit, vagy valamilyen ételt. Tehát nem ülök le, mert nincs időm, rohanok, ugyan már elkapok valamit, ugye? Jönnek itt ezek a dolgok. Akkor nem adom meg a jó Istennek azt a lehetőséget, hogy ott, abban a percben, 2 percben tőle valamit megtanuljak, amit csak tőle hozhatok el, ami engem áttranszformálódhat.
1: De nem tudok megállni minden hajléktalannál, Lenci.
2: És nem is kell. De van az a pillanat, amikor a hívás ott van, a szívemben érzem. És nagyon sok ember ezeket, nem is csak az emberek, hanem maga az életnek ez a rohanása leépíti ezeket az intuíciókat, amik a jó Istentől vannak, amikor érzed, amikor tudod, hogy tök logikátlan, de érzed, hogy tök mindegy, ki mit szól, most nekem ezt kell tennem. Hogy ezt a megfelelési kényszereinkkel, vágyinkkal mégse tesszük meg. Mert meg akarunk felelni, hogy odaérjünk valahova időbe, meg akarunk egymásnak felelni. Tehát óhatatlan, hogy én azt mondanám így a hölgyeknek, hogy ne úgy vetkőzzenek, ahogy vetkőznek, mondjuk a médiában, hogy mindenük kilátszik, aminek nem kéne kilátszani. Így kell vetkőzni, hogy ne akarjanak földi, törvényszerű olyan dolgoknak megfelelni, aminek semmi értelme nincs, csak marketingelve van az életünkben, hogy valahogy a társadalom összetartható legyen.
1: Tehát lelkileg vetkőzzünk, magyarul lelkileg nyíljunk egy kicsit?
2: Lelkileg
1: legyünk sebezhetőbbé.
2: Így van, így van. Én azt gondolom, hogy ha meg...
1: Bocsánat, mindjárt befejezed ezt a gondolatot, csak el ne felejtsem ezt a kérdést. Az ismert hölgyek, a celebvilágban élők felé hogyan szolgálsz? Arról mindenképpen kell beszélnünk, és arról is, hogy mi tartja őket benn, mert ezek azért nagyon fajsúlyos mondatok, és arra kíváncsi vagyok, mert én még egyszer sem hallottam interjútban, amikor te szemtől szemben adásban elmondtad ezt mondjuk egy-egy műsorvezető hölgynek, és tényleg semmi rossz szallás nincs bennem, csak más értékrend szerint élünk, de hogyha még emlékszel, akkor az előző körben fejezd be azt a gondolatot.
2: Nem, hát abszolút ezek összefüggenek, ugye, hogy én nekem nincs olyan, hogy ilyen hölgy, olyan hölgy, ilyen ember, olyan ember, nekem ember van. Emberre gyakorlatilag szerződtem a jó Istennel is, amikor az egyetemeket elvégeztem, hogy az ő segítőjük lesznek. És nagyon fontos, hogy én úgy kezdem mindig, hogy nem keresem a lehetőségeket. Én nem élek ezekkel a marketing lehetőségekkel, meg önreklámozó lehetőségekkel, hanem megvárom azt, amíg hozzám bekopogtatnak, és hiszem azt, hogy akkor kopogtatnak, mert amikor készen állnak arra, hogy azt meghallják, amit rajtam keresztül akar üzenni a jó Isten. És azt tudom mondani, hogy az élet úgy is összehozza, így szoktuk mondani az élet, de hát a jó Isten összehozza azokat a találkozókat, kríziseket, halálpontokat, mérföldköveket, vagy épp a testnek a szenvedését, vagy a léleknek a szenvedését, amikor úgy se bírják megállni, hogy ne írjanak rám, vagy ne hívjanak föl, és akkor kell készen állni, úgy kapcsolódni, hogy ne azt lássam, hogy egy influencer, vagy celeb, vagy kiülme, hanem egy ember.
1: Okay.
2: És lehozni őt az ember szintre, hogy tudjunk kapcsolódni, és szeretni, és elfogadni, és tisztelni, hogy tőlem ne ezt az agyontömjénezést kapja, vagy nehogy beleessen egy szakember abba, hogy túl tiszteli őket. Nem. Annyi tiszteletet kap minden ember, amennyi kell. És hogy tulajdonképpen ebben a fajta szeretet közegben meg tudnak úgy nyílni, el tudnak kezdeni úgy kapcsolódni, és el tudnak kezdeni úgy kimondani dolgokat, amit soha senkinek, és elindul egyfajta gyógyír tulajdonképpen. Nem abból, hogy én mit mondok, hanem hogy jelen tudunk-e úgy lenni, és úgy tudunk szeretetben kapcsolódni, ahogy más kapcsolatokban ezt nem élhette meg, mert az már maga el tud indítani ilyen jellegű gyógyír folyamatokat. Másrészt én a hitről mindenhol beszélek, rá is szoktak kérdezni, én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Azt is fontos dolognak tartom, ha ő valami másban hisz, vagy máshogy hisz, vagy más filozófiai dolgokat hoz be, stb. Arról én tájékozott legyek, és úgy fogadjam, hogy nem ellenállok, hanem akkor először abba kapcsolódunk. Hogy érezze azt, hogy abban is tudunk beszélgetni a hitről, hogy ne féljünk ettől a dologtól, hanem egy kapcsolódás egy másik hitrendszer, vagy másik filozófiába ugyanúgy el tud minket vinni oda, hogy tulajdonképpen utána a lényeghez eljussunk, és a lényegről is tudjunk beszélgetni.
1: Mi a tapasztalatod? Mi tartja benn a celeb lányokat? ebben a világban, ebben a marketingelt világban?
2: Hát sokféle tapasztalat van tulajdonképpen, tehát én azt gondolom, hogy mikor az embert lehetőségek úgy találják meg, hogy még nem épített össze a valódi értékes önismeretet, tehát nem az öntömjén az önismeretet, hanem az értékalapú önismeretet, akkor bármilyen lehetőség megtalálja az embert, és följebb viszi az egót, följebb viszi a megjelenését, följebb viszi a sikerélményét, vagy érzéseit, és esetleg még pénzhez is jut ezáltal, az egy borzasztó kártékony dolog. Az ugyanolyan, mint mikor egy üzletember mondjuk 22 évesen összejön élete nagy üzlete, és milliók hullanak az ölébe. S onnantól kezdve nem fog fejlődni, hanem lefejlődik az egészséges, lényeges személyiségről. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egyrészt kinek mikor érkezik meg ez a fajta ajtó vagy kapu. Kére ahhoz szaksegítséget például, mert ugye én azért már lassan 3 évtizede benne vagyok a közmédiában, meg mindenfélébe, és tudom, hogy mit élnek át, mind mennek keresztül, ugye azt nem biztos, hogy más szakembert feltétlen átélt, és tud-e ahhoz kapcsolódni. És ezáltal, akik kértek segítséget, mindig tudtam abba kapcsolódni, hogy na ilyen helyzetben mire mondjanak igent, és mire nemet. Mert ha nem tanulnak meg, és mindannyiunkra igaz, ha nem tanulunk meg, bizonyos csábító, kísértő, úgymond lehetőségekre nemet mondani, akkor magunkra mondunk egy nemet tulajdonképpen. És magunkra nem szabad nemet mondani, mert mi a Jóisten egyedi teremtésé vagyunk, egyedi új szem és nyelv lenyomattal. És ez egy hatalom, és azért akarják különben a szívünket, a miénket is, meg az övékét is megszerezni marketingelve, mert az egy hatalom tulajdonképpen, hogy rajtuk keresztül hatalmas pénzeket lehet már bocsánat értékesíteni és kaszálni, úgymond, ahogy a marketing világban mondják.
1: Én azt tapasztalom a saját életemben, a mikro- meg makro környezetemben is, hogy bizony az embernek keresztényként is újra kell tanulni, szeretni. Újra és újra. Akár nehézségek, akár örömteli életszakaszok jönnek, akkor is mindig vannak olyan stopptáblák az Istentől, hogy a szeretet fogalmát újra kell definiálni, és akár önmagamat is újra tanulni, szeretni. Sokszor mondjuk keresztény közösségekben, hogy térj vissza az első szeretethez, és azt is mondják, hogy amikor megismerted Istent, és lángoltál szenvedéllyel, és én meg azzal szoktam kiegészíteni, hogy szerintem az első szeretet az azt is jelenti, hogy ő az, aki előbb szeretett. Tehát ő adott nekem esélyt, ő adott nekem életet, egy nagyon egyedi utat, és rettenetesen félnek az emberek egyházon innen és túl is, hogy az egyediségüket felvállalják. És én úgy látom a te szolgálatodban, Enci, a te missziódban, hogy te ebben igyekszel segítőkezet nyújtani, és nagyon nehéz, szerintem nőknek sokkal nehezebb fölvállalni az egyediséget.
2: Így van.
1: Ugye? Na, akkor mondd meg, hogy miért.
2: Még mindig ott tartunk, hogy még mindig a nők fele társadalmi szinten, akár itt nézzük, akár a földön több helyen, még mindig nagyon nehéz egy nőnek azt megérteni, elfogadni, hogy elég jónak lenni, elég szépnek lenni, elég önazonosnak lenni. Mert ha Jóisten engem mondjuk hiperaktívnak teremtett, az azért volt milliónyi feladatot rám bizott, és ezáltal tudtam ellátni. És hogyha nem vagyunk önmagunkkal önazonosak, mivel? Amit belénk teremtett a Jóisten, képességek, készségek, minden, akkor tulajdonképpen mi lesz ebből? Más akarok lenni,

0: hogy legyen forgatókönyvünk. Ha én megyek az utamon, és milliónyi lehetőség van, és mindenre igent mondok, és nem tudom, hogy nekem mi az igen, és mi a nem, és nem merem fölvállalni, mert mondjuk nem vagyok azonos, vagy nem vállalom ezt az egyediséget, akkor tulajdonképpen tékozló fiúvá válok. Akkor is, ha ötös tanuló voltam, akkor is, ha mindenki azt látja kívülről, hogy tökéletes kis feleség, meg milyen cuki, meg izé, a tékozlás ma modern formában jelenik meg. Láthatatlanul modern formában. És ezeket az arculatokat szedem le az emberekről. Hát nem vagyok én mindenkinek szimpatikus, hát gondold el, Móni, mikor én betükrözöm azt, hogy meddig hazudunk még önmagunknak. Mi lenne, ha most ebből levetköznénk? Mi lenne, hogyha megkeresnénk azt, hogy valójában te ki vagy, és azzal a feladattal élnéd tovább az életedet? Te fogod jobban érezni magad. Szóval, hogy nem mindenkinek tetszik ez a fajta őszinteség, persze szeretet alapon építem össze az őszinteséget, de ugyanakkor, hát gondold el, mennyire nehéz az befogadni, mikor azt tükrözik vissza, hogy ha-hó, hazudsz saját magadnak, nem más hazudik neked. Jó, hogy azzal keres meg valaki, hogy más miért hazudik neki. Hát az a nagy kérdés, hogy mögötte ott van az, hogy te, ha hazudsz magadnak, azt miért nem veszed le ezt a gúnyát? Mit hordozod másnak a gúnyáját? Ja, hogy otthonról ezt a sémát hoztad, hát törjük meg, anyukám. Hát szoktam mondani, na jó, ezen uraknál néha, mert ugye sok férfi klienssel dolgozok, néha furcsán hangozhat, hogy uraim, vetközünk.
1: Igen, igen.
0: De ugye ki néha pudereznem kell, egy kicsit a humort be kell hoznom, hogy megértsék azt, hogy nem arról van szó, hogy ő egy olyan ember, akit most el kell ítélni, csak egy ruhát le kell venni annak érdekében, az ő igazság tartalmán keresztül eljussunk a valódi értékekhez, valódi hithez és mindahhoz.
1: Tudod, mit értek a szavaidból? Azt, hogy az áldozat mentalitásból kell kiléptetni az embereket, akikkel dolgozol, akik felé szolgálsz. Hogy ez is egy áruha, ez is egy marketing csapda, hogy áldozat vagyok.
0: Abszolút.
1: És ezért kell nekem megvennem a nem tudom milyen díszeket a lakásomban. Most azért jutott eszembe, mert szétnézek itt a Manna stúdiójában, annyi dekoráció van, szívecskék, meg csókos szájak, meg lufik, mert egyéves a valódi nők reggeli műsora Mannán, és úgy jöttünk be ide, hogy Argyelán Kriszta és a Páfév mondták, hogy ugye maradhat, mert mi ünnepelünk, és mondtam, hogy jön a Pólus Enikő, marketinget, szeretetről beszélünk, tehát éppen most maradhat, mert ez is egy nagyon komoly marketing csapda, hogy hogyan ünnepelek? Én hát mivel igen, ünnepelek? Mivel dekorálom az életemet? És milyen életet élek, és azt az életet hogyan dekorálom? Fél, nekem is gondom volt ám ezzel, hogy egy áldozat mentalitásból kigyógyulni egy győztes szemléletbe. Ha az ember eljut oda, hogy fölvállalja azt, akit, és hadd épüljön az, akit az Isten teremtett, az egy win-win helyzet. Az csak megnyerni lehet azt az életet.
0: De ha belegondolsz abba, hogy mindannyian, amikor itt élünk ezen a földön, női sors generációkat gyógyítunk magunkban. Ugye hetedizig le megismerjük ezeket a bibliai verseket, és hogy tulajdonképpen mire van nekünk most nőknek, hogy összefogással, tehát mit versenyzünk mi egymás ellen meg egymással, összefogással, valódi szeretettel gyógyítsuk magunkban mindazt, amire nekünk van most lehetőségünk, időnk, és azt tudom mondani, hogy van egyfajta ébredés, lehet, hogy más ébredésre vár a keresztény ember, pedig van.
1: És hogy
0: ezek az ébredések most máshogy zajlanak, tehát azt tudom mondani, hogy amit klienszobában, kliensekkel átélünk, mint ébredést, mint szemfelnyitást, mint ráébredést, feltámadásokat, hófehérke feltámadást, az valami döbbenet, ilyenkor csak azt sajnálom, hogy a titoktartás ugye hát kötelez bennünket.
1: Azt nem hozhatod be ide most azt
0: van,
1: a sztori.
0: Így van, de hogy ilyen aspektusban fantasztikus ezt látni, tehát mikor azt látják az emberek, hogy én munka után ez a szokták mondani, hogy nem nézel ki pocsékul, most dolgoztál nem tudom hány emberre. Miért ragyogsz? Ugye? Számon szokták. Hát ilyeneket látunk, hogy látod az embert összetörni, porrá, hamuvá válni, és látod egyszer csak azt, hogy föltámad, megtalálja az utat, és onnantól kezdve más értékek alapján éli az életet. Hát mi ez, ha nem ünnep és nem öröm? És azt tudom mondani, hogyha hinnénk abba a fajta szeretetteljes kapcsolódásba, hogy néha többet tehetünk azért, hogy ébredések legyenek az emberek életében, és feltámadások, hogy átviszek a szomszédomnak egy húslevest. Mint az, hogy elmondom neki, hogy én ki vagyok, mi vagyok, és hogy kell csinálni.
1: És térjél meg.
0: Szóval, hogy ezt megérteni, hogy a szeretet, ha gyakorlatorientált, tényleg szeretet alapú, azzal nagyobb ébredéseket el lehet sokszor élni, de hát ez, tudom én,

0: idő, meg kreativitás, meg minden, meg tudom, hogy vannak kifogások, de én ezt marketingelem most már.
1: Ez jó, az őszinteséget, vagyis az igazságokat marketingeled. Hát igen, kommunikációs csatorna is a marketing. Az jutott közben eszembe, hogy vajon mennyire élvezette a női eseményeket, egyházon innen és túl, a női konferenciákat, akár tréningeket, amikor nem egy nővel dolgozol együtt, hanem ott jelen van sok ember. Kibújik belőled a segítő, vagy hátradőlsz, és élvezed, hogy jelen vagy, és ha oda jön valaki, akkor beszélgetsz vele, vagy egyszerűen csak átadod magad annak az élménynek, hogy sok nő van együtt, mert én mindig bevallom ezt, nekem ez még mindig nehéz. Egy-egy női konferencián részt venni, és nem véletlenül adtam ennek a podcastnak azt a címet, hogy gyere a hölgyekkel orrot púderezni, mert én nem szeretek, de adja az Isten, hogy ez átalakuljon. Biztos, nyilván átépítési területek vagyunk, az én lelkem is, én így szoktam ezt apostrofálni, és adja az Isten, hogy szeressen meg ezeket a női eseményeket, mert nagyon-nagyon különleges erő meg tudott nyilvánulni, ha nem túl csajos.
0: Igen.
1: Kell, hogy ott legyen az IQ, meg az EQ.
0: Igen.
1: Na, hogy bírod
0: ezeket? Azok a hölgyek, akik nem az okosságra és az okoskodásra törekszenek, hanem arra nem szeretek időt szánni. Ott nemet mondok, és kilépek. Hanem akik a bölcsességre törekszenek, és tudnak csendben is maradni, tudnak kapcsolódni. Vagy ha mondjuk föltesznek egy kérdést, és azt mondom, hogy most nem dolgozok, és nemet mondok, akkor nem haragszanak meg, nem haraggal kapcsolódnak, hanem tiszteletben tartják, hogy amikor én nemet mondok, azt nem rosszból teszem, hanem most képtelen vagyok azon a szinten fókuszálni, gondolkodni, vagy jelen lenni, mert most máshogy kell jelen lennem. És meg kellett tanulnom nekem azért sok mindenre nemet mondani, mert régen mindent igennel fogadtam, mindent lehetőségnek tartottam, ezt meg kellett szűrni, hogy ahol mondjuk sok nő összegyűl, vagy sok férfi, vagy mindenki ott a konferencián, vagy az előadáson, ha nekem most nem kell ott lennem, hanem mondjuk otthon csendességben lenni.
1: Kiskutyáddal.
0: Igen, akár kapcsolódni bele, akkor ne érezzem ezt veszteségnek, vagy hogy kimaradok valamiből, vagy lemaradok valamiből, hanem engedelmes szívvel engedelmeskedjek, mert lehet, hogy én másnap egy olyan terepre vagyok beküldve, ahol előtte kellett ez a csendesség. És másrészt meg kellett tanulnom, hogy mik a saját szükségleteim, tehát mi a szükségletem fiziológiás szinten, lelki szinten, spirituális szinten, szellemi szinten, tehát ez egy önismeret. Én nálam az önismeret ott kezdődik, hogy külön szedjük ezeket a dolgokat, és minden ennél odafigyelek arra, hogy milyen szükségletén vannak, hogy valamilyen módon benne legyen az életemben. Így találtam rá a kajakozásra újra, meg a táncra is, most, hogy négy szem közt vagyok.
1: Igen,
0: ezt
1: igen.
0: Évek óta, csak ugye ez titkos, mert nem szoktam megmutatni, és ugye ami ma nincs fenn a szosolon, azról nem tudnak.
1: Arról nincs, az nincs.
0: Ugye én magánéletet nem nagyon teszek föl, és ilyen aspektusból ez a két tevékenység, a tánc és a kajakozás, főleg a naplementében 10-15 kilométer után, olyan szinten leszedál, elvesz, kitakarít, elvíz belőlem mindenféle dolgot, hogy én úgy szárok például a kajakozás után partra, hogy ide nekem a világ jöhetnek a csaták. És meg kell találni.
1: Mindenkinek a sajátját.
0: Így van, mert hiába mondják azt, hogy Móni, fuss hetente 2x10 kilométert, hát lehet, hogy te ettől depressziós leszel.
1: Hát pont nem, hajrá, ide nekem az oroszlánt is, nagyon szeretek futni.
0: De hogy ugye technikát tapasztalati szinten kell megnézni, így hogy van. Mi az, ami rád hat, és mi az, ami ő ráhat, és ebbe azért szoktunk segíteni. Nagyon szeretek női csoportokba, férfi csoportokba dolgozni, nagyon szeretek konferenciákat, nagyon szeretek emberileg kapcsolódni, tökéletes és ha kell egy pillanat alatt az asztalra fölmászni, és azt mondani, hogy yes! Szóval, hogy...
1: Táncolni. Hogy ezt akartad mondani.
0: Táncolni. Okay. Igen, de hogy nagyon-nagyon kell tudni, hogy mire kell nekem igent mondani, és mire nem állt. És nem kell azzal foglalkozom, hogyha valaki megsértődéssel reagál az én nememre, az róla szól, nem rólam. Tehát nyilván az igent, nemet szépen, megfelelően kell tálalni, de ez nem azt jelenti, hogy azért nem tudok elmenni, mert nem kell magyarázkodnom, hogy miért nem. Tehát nem kell ilyen kényszeres dolgokba belemenni, hanem egész egyszerűen előre kell tudni igeneket és nemeket mondani. Tehát amikor például te fölkértél, és nagyon türelmesen és nagyon hálás szívvel vagyok itt, hogy várakoztál rám, hogy összetudjuk ezt az időpontot hozni, mert ugye az senki nem tudja, hogy nekem előre fél évre a naptáram beteli.
1: Így van.
0: Tehát az előadásokat, a médiákat, a klienseket, mindent össze kell szervezni, és ez nagyon nehéz jól csinálni, hogy közben én is jól legyek, és energiadús, tudod? És hogy ilyen aspektusból annyira örömmel jöttem, és annyira hálás szívvel, mert tudjuk, hogy van közös alkotás, igen, amit együtt kell megtanulnunk, de hogy azt megérteni, hogy viszont, ha én elmegyek valahova, és ott vagyok, akkor én, aki kéri az ölelést, az kapja, és az ölelésbe mást is kap tőlem. De hogy nekem nem kell olyat mondanom most, hogy így kell csinálni, mert én ezt most nem azért mondom el, hanem másnak máshogy kell csinálni, de én így tudok működni és funkcionálni. De ezt meg kellett tanulni hosszú évtizedek
1: hát
0: alatt.
1: Ez az. És a tanulás és a fejlődés a barátunk, ugye?
0: Hát igen. Életünk végéig.
1: Annyira nagy áldás az, amikor olyan interjú alany ül itt velem szemben, aki gyakorlott interjú alany, mert olyan szerkesztetten, összeszedetten és színesen beszélsz, hogy öröm lesz vágni, mert alig kell vágni, és annyira tömény már most ez a, nem tudom mennyi, 40-45 perce beszélgetünk, hogy be tudjuk fejezni egy adásban, és akkor így majd egy másik alkalommal másik nagyon érdekes témát hozol, és esetleg egy vendéget, aki nyitott azokra a világokra, és arra a világszemléletre, hogy a mi éljük az életünket, és bemutathatjuk majd azt a hölgyet a nagy közönségnek úgy, ahogyan még nem látták és nem hallották. Fontos, hogy beszéljünk az egyik kedvenc témádról, kutatási területedről, amiről már esett szó ebben az interjúban. Oda jut a világ, hogy az élményvadászat és a magas inger küszöb hatására folyamatosan cseréljük a dolgainkat, a tárgyainkat, az embereket magunk körül, és az influencereket is, akiket követünk. És most gondolkodom közben te, hogy vajon te már influencer vagy?
0: Nem.
1: Jó, de nem látták az arcodat, mert a Hanka most éppen engem vesz, és nem látták az arcodat. Lebigyeztetted az ajkaidat, nem?
0: Nem, és nem is leszek, és nagyon sok nagy műsorra mondtam nemet, ami nyilván a könyvek marketing előadások marketingére nagyon-nagyon jót tett volna.
1: Persze.
0: De egy ismeretség, az a fajta ismeretség nagyon sok hátránnyal is jár egy meg lelki nyomással is, és akkor nem tudok a mindennapok emberének a segítőjévé maradni. És tartani kell ilyenkor azt, hogy ami a misszióm, nekem azt kell végigcsinálnom az életben, és nem azt mondani, hogy na most akkor lemaradtam valamiről, stb. Tehát, hogy Covid óta az előadásaim felkérése is jóval kevesebb, mert kim vagyok mondjuk olyan terepen, ahol háború van. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy ezekről merjünk beszélni, mert hogy annyira marketingben gondolkodik az ember, hogy biztos azt mondja, van, aki azt mondja, hogy hát nem jól marketinged a dolgaidat.
1: Jaj.
0: Nem, mert nem én marketingelem, hanem
1: az Úristen. Tudod, miért jó veled beszélgetni? Most tényleg nem púderezem a dolgokat, meg nem puncsolok, hogy annyira nagyon élvezem azt, hogy nem kell vonzóvá tenni a kereszténységet ebben a beszélgetésben. Egyébként sem kell. Én néha felteszek direkt rossz kérdéseket, azért, hogy kiakadjanak az interjúalanyok, mert feltettem ezt, hogy hogyan lehet vonzóvá tenni a kereszténységet, és kiakadtak. Hogy hát miért kéne ezt vonzóvá tenni? Mert hogy ha megéli az ember a kereszténységet, ha így beszél a hitéről, ahogyan te, hát az annyira vonzó, az hívogató, és ez egy hívogató életforma a döntés, hogy na, akkor én megpróbálom, hogy működik ez az egész Jézussal. A kedvenc kutatási területed, megint visszakanyarodok, lecseréljük tényleg még az influencereket is, az embereket gyorsan, barátokat, társakat gyorsan, és egyszer egy interjúban, talán a Petőfi Rádióban a Mákkatának mondtad azt, hogy a legdurvább következménye ennek az, hogy a humán robotok átveszik itt az uralmat. Na, én ezen úgy kiakadtam, mondtam, hogy ne tartsunk már még itt, elkezdtem szörfölgetni, és a YouTube-on találtam olyan videókat, hogy hát én 10 percig nem tértem magamhoz, Hanka meg fogja majd osztani a social felületeken ezeket, illetve egy videót is. Hát, én nem tudok mit mondani. Mondjál te vagy a szakértő. Milyen világ vár ránk?
0: Hát láttátok akkor, hogy miről beszélek, és nem véletlen, mert nyilván itt ezen a kontinensen ezek még azért nincsenek benne bármelyik részlegbe, ugye a mindennapokban, ezáltal nem is tudunk róla gondolkodni, de nyilván azért kutatom, mert ősszel a párkapcsolatokról jön ki egy nagyon különleges, egyedi stílusú könyvem, és abban azért elég rendesen benne lesz az, hogy vannak már olyan kontinensek, ahol már a vágy is le van épülve az emberbe, hogy emberhez kapcsolódjon, mint párkapcsolat, és robot a társ.
1: Vesznek robotot?
0: Szó szerint.
1: Ember szabású robotot, aminek arckifejezései vannak, érzéseket generál.
0: Kikapcsolható, ha olyat beszél, ami neked nem jó. Ugye? Egy ember nem kapcsolható ki. Iszonyatosan föl van mérve a földön a jóléti társadalom, hogy milyen párkapcsolati problémák vannak, amik széthúzást okoznak a párkapcsolatokba, és erre alakították ki a párkapcsolati robotokat, mert nincs benne, hogy akkor jó műsorvezető legyen, ugye? És hogy ilyen aspektusból nagyon kevés hibafaktorral működnek, kikapcsolható, bekapcsolható, ugye hány úri embertől hallottam, ugye, mikor páros tréninget tartottam, és a párkapcsolatokon dolgoztunk, hogy ha egyszer lenne rajtad egy gomb, hogy ki tudjalak kapcsolni, hogy végighallgass, hogy mit mondok, ugye? És hogy ezek azok a szükségletek, amik föl vannak mérve, be van téve akkor a robotba, be van ugye stilizálva, és ugye most már az arcmimikáknál tartanak, hogy ugye mik azok az arcmimikák, amik a másik emberen rajta kell legyenek, hogy belőle mélyebb emóciót váltsanak ki, tehát nem csak egy testi érzetet, hanem együttműködést, együttérzést, a szívem beinduljon, és azt érezem, hogy érzek iránt a szerelmet, mert éreznek már robot iránt szerelmet, és hogy ezért dolgoznak ezeken az emocionális dolgokon, és érted, miért nagy hatalom a szív? Kérdezted korábban, hogy ugye miért akarják megszerezni a marketingbe.
1: Mindenki a szívünket akarja.
0: Ezért akarják a robotokat olyanná tenni, hogy a szívedbe tudjon menni, mert lehet, hogy mi emberek oda fejlődhetünk ezáltal, hogyha nem vágyunk egymás társaságára, és nem fejlesztjük magunkat, és nem tesszük, úgymond, nem hozzuk ki magunk jobb verzióját, amivel a jó Isten teremtett, hogy tulajdonképpen a robot jobban helytáll. De hát voltak iskolák, ahol robot tanítónéni tanítóbácsi volt, és olyan teljesítmény nyújtottak a diákok, hogy egységes visszajelzések voltak, egységes elismerések voltak, és emelés volt a pedagógia, nem ledorongolás. Tudod? Tehát, hogy lehet ebből olyan dolgokat kihozni, ami tényleg társadalmi szintű emelés, csak soha nem vizsgálják azt, hogy oké, de ezek az átalakulások miként változtatják meg az idegrendszert, a magatartás szervezést, a szokásainkat, és hogyan lesz az, hogy ma már nem vágynak párkapcsolaton belül egymásra az emberek, nem vágynak szexuálisan a házasságban, hogy együtt legyenek, mert hogy ugye abban egy olyan szentség van, hogy ott egy isteni találkozó van, hogyha egy házasságon belül egy jól, és ha nem működik az a szexualitás, kell kérni szexológustól segítséget, mert fel
1: nem pedig egy
0: építeni.
1: Harmadik, negyedik felett.
0: 40 éves házasságban egy évig dolgoztunk egy párral, és az úri ember utána azt mondta, hogy Enikő, jobb, mint az elején. És azért ezek a legnagyobb elismerések. Szóval, hogy jönnek a robotok, és eléggé tökéletesítik őket. Úgyhogy ezeket kutatom, és az őszi kiadású könyvemben ezek elég komolyan benne lesznek, hogy miként modifikálják ezeket a... Hát genetikusan modifikálják a szokásainkat, az idegrendszeri működésünket, a homloklebben, serkentés-gántlás funkciókat, most neurológiát nem akarok betenni.
1: De majd ősszel, amikor jön a könyve, te is jössz.
0: Hát igen.
1: Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet forrása, minden forrása. A példabeszédek könyvéből idéztem talán nem szó szerint egy nagyon fontos igeverset. A szív az emberi életnek az eszenciája, és nem, ha keresztényként, bibliaismerőként beszélünk a szívről, akkor nem az érzékszervről, és nem az érzés világunkról beszélgetünk, hanem a test-lélek-szellem meccéspontjában van valami számunkra is nagyon misztikus dolog. És ami még eszembe jutott, mielőtt lezárjuk ezt a nagyon izgalmas beszélgetést, Enikő, adjunk tanácsot, inkább te. Hogyan ne váljunk a marketingelt szeretet áldozatává? Vagy ha felismertük mondjuk ennek a beszélgetésnek kapcsán, hogy bizony áldozatok lettünk, hogyan szabadulhatunk a marketingelt szeretet karmaiból?
0: Nagyon jó szót használtál, a szabadulás, mert ez valódi szabadulás, és azt tudom mondani, hogyha hátradőlünk és azt mondjuk, hogy a mi életünkben nincs ilyen, akkor nagyon-nagyon becsapásba vagyunk. Másrészt van, amiből csak úgy lehet szabadulni, hogy segítséget kérek. Hogy ne abba bízzak, hogy hát nekem ez sikerülhet. Nem. Ezeket a képességeket vissza kell építeni, hogy egyáltalán fölismerje az ember, hogy na ez most egy marketingelt szeretet. Egyáltalán a kísértéssel tudjon mit kezdeni, mert ezen a területen a kísértéssel mit kezdeni más, mint más kísértés.
1: Okay.
0: Tehát nem ugyanazok a képességek kellenek, harmadrészt meg gyakorolni. És a gyakorlásból konkrét javaslatok kellenek tulajdonképpen, tehát ez a nagyon egyszerű példa, tudom, és nézzék el nekem, hogyha már tőlem más fórumon ezt hallották, de ez a Black Friday napon úgy gyakorolhatom, hogy nem megyek el, és nem veszem meg fele annyiért azt, amit meg tudom venni, mert soha nem azzal jövök csak ki abból az áruházból. De mondjuk tegyük fel, ez egy nagyon egyszerű gyakorlás, ugye, és nagyon nyilvánvaló. De mondjuk otthon csípjem el magamban azt, hogy mikor ránézek a társamra, vagy a gyerekemre, és azt érzem, hogy úgy annak örülnék, ha most ez a sütemény már itt lenne előttem, és akkor egy kicsit át is tudnám ölelgetni. Ez már egy marketinget szeretett. Öleljem át előtte, ha nincs és süti, akkor is adjak egy csókot a nyakára, mondjam azt, hogy de szeretnék veled elfogyasztani egy sütit, meghívhatlak valamikor, és akkor a társ azt fogja mondani, hogy szívem, hát holnap megsütöm én, mit szeretnél. Tehát, hogy legyünk bátrak, ne arra várjunk, hogy a társam kezdeményez, majd ha ő, akkor én, ugye? Ez mind a marketinggel szeretetnek a része. Hanem legyünk, azt mondjuk, ha nem kapok, akkor is legyek képes szeretetet adni, kitartóan, és édesanyám, édesapám erre egy fantasztikus példa, édesapámat lassan 20 éve ágyban ápoljuk. Mm. És gyakorlatilag az a szeretet, ahogy édesem kapcsolódik apukám fele, pedig nem volt könnyű életük, ahogy ő kitart, ahogy ő végigcsinálja, pusztán azért, ő a legnagyobb imaharcosom és hátterem különben, ezt senki nem tudja, és pusztán a hite az egyetlen úgymond olyan segítség, amiből építkezni tud egy ilyen hosszú időn keresztül. No, hát ilyen női minta van előttem, úgyhogy kedves hallgatók, megérthetik azt, hogy miért lettem harcos.
1: Én azt látom, hogy ez a viszonyrendszer, amiről beszélgettünk az elmúlt egy órában, ez a marketinget szeretetnek nevezett valamiféle kapcsolódás nem méltó a szeretet kifejezésre, mert mi tudjuk, hogy vagyis a mi hitünk szerint Isten a szeretet. Aki nem így gondolja, annak meg azt javasoljuk. Szerintem Enikő és Hana nevében is mondhatom, hogy challenge-elje ezt az Istent. Ő bírja a kihívásokat, hogy bizonyítsa be, hogy ő tényleg a szeretet-e. Hoztam egy útravalót, mielőtt elköszönünk. A napokban olvastam A. Gergely András szociológus, kulturális antropológus meghökkentő kérdéseket tett föl az egyik tanulmányában. A szeretett transzkulturális voltáról beszélt ezekben a sorokban, és válaszadásra biztatta az olvasóit. Néhány kérdést kiírtam. Gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken. Miért szeretjük a szeretetet? Szerete a szeretet olyasmit is, ami nem szerethető? Amikor vak a szeretet, akkor önmaga-e, vagy akkor épp önmagán kívül van? Kedves hallgatóim, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Enikő, téged visszavárlak, reményeim szerint rendszeresen. Hannácskának is köszönöm, hogy készítette a videókat és a fotókat. Hát, azt hiszem, hogy megint kiukadtam oda, hogy az egyedi utak felvállalása, a saját harcok megharcolása és a józanság, ezek nagyon komoly tartóoszlopok lehetnek az életben. Egyet értesz?
0: Egyet értek, és nagyon szépen köszönöm a missziódat.
1: Köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen.
1: Médiazaj helyett orrot púdereztünk, vagyis női aspektusokból, női szemmel, szívvel jártunk körbe egy témát. Most a marketingelt szeretetet, nem szeretem ezt a kifejezést. Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, írónő, előadó volt a vendégem. Adásaimat a River Rádió podcast oldalon, a Spotify csatornán és a River weboldalán is visszahallgathatod. Témajavaslatokkal, vendég ötletekkel keresd meg nyugodtan a hello@riverradio.hu e-mail címen. Mondom még egyszer, hello@riverradio.hu. Ha a Manna FM-en hallgatsz, akkor is minden jóból a legjobbat kívánom neked. Én Balin Mónika vagyok, és jövök még.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
1: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: hét István Dániellel.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum Centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória. Pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig budai Erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátsszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosan nehezen lehetne, egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtéri játékok és mászófali szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este, Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Vilav Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápatér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. épületeket. Ha a korabeli polgár-városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, Art Deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton és környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern, luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők, Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázott dombör művek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiótechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt. A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után oka fogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt állt települések közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békásmegyer Ófalu, bár az sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű városrészének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más falhoz hasonlóan ezt is feldúlták, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem ért el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet, 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő Logod, nem nehéz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegy nyugati oldalán. A településre nyílt a Logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel is, majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, Logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentősebb, viszont soha nem volt teljesen.

hódítók az itt élő arabiszkuszokat nem legyilkolták, hanem egyszerűen meghódították őket, ők pedig alkalmazkodtak az új uraikhoz és életmódjukhoz. Ez is tett be a településnek, ugyanis az itt élők egyre nagyobb számban költöztek át Aquincumba, az oppidum pedig elnéptelenedett, majd amolyan szakrális helyként működött nagyjából a 3. századig. A végére pedig irány Újbécs, ha az ember pusztán érdeklődésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Újbécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett állt.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több mint 11 ezer embert igazoltattak egy hónap alatt a budapesti rendészeti akcióban. 3 hét alatt 100 ezer utazásnál jár a megújult Bubi. Jelentősen átalakulhat a Váci iskolaváros közlekedése. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252 embert elfogtak, és további 195-öt előállítottak a rendőrök az átfogó budapesti rendészeti akció első hónapjában. A július közepén indított ellenőrzés sorozatban a főváros több pontján tartottak célzott akciókat, elsősorban ott, ahol a közbiztonsági adatok, illetve a lakossági és önkormányzati jelzések ezt indokolták. Az ellenőrzésekben a budapesti rendőrfőkapitányság mellett a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más együttműködő szervezetek is részt vettek. Az elfogottak és előállítottak között rablással, lopással, garázdasággal és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsított emberek is voltak. Körözött személyeket is megtaláltak, valamint ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Az első hónapban 284 esetben szabtak ki helyszíni bírságot. Emellett 130 szabálysértési és 111 büntető feljelentés is született. A rendőrök 64 alkalommal hajtottak végre úgynevezett biztonsági intézkedést, ezekre többek között olyan embereknél volt szükség, akik egészségügyi segítségre szorultak. A BRFK hangsúlyozta, hogy a közterületeken tapasztalható problémák egy része nem kezelhető kizárólag rendészeti eszközökkel, sok esetben szociális, egészségügyi vagy más társadalmi nehézségek is állnak a háttérben. Ezért a rendőrség a fővárosi önkormányzattal, a szociális terület szereplőivel és az illetékes minisztériummal is együttműködik. Az átfogó rendészeti fellépés nem ér véget az első hónappal. A rendőrség a tapasztalatok alapján tovább folytatja a célzott közterületi ellenőrzéseket Budapest különböző pontjain. Alig 3 héttel az indulása után már is komoly mérföldkőhöz érkezett a budapesti közbringa rendszer új generációja. A hosszú hétvégén megtették a 100 000. Utazást a megújult Bubi kerékpárjaival, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közbringa rendszer 3. generációja augusztus 3-án indult el Budapesten. A szolgáltatás nem egyszerűen új kerékpárokat kapott, új szolgáltatóval és új mobil alkalmazással működik, a flottában pedig a hagyományos biciklik mellett elektromos rásegítésű kerékpárok is megjelentek. A rendszer a korábbinál nagyobb és a tervek szerint a későbbiekben tovább is bővíthető. Az első hetek adatai alapján gyorsan visszatértek a felhasználók a közbringákhoz. A 100 000. Utazást ráadásul annak ellenére érték el 3 hét alatt, hogy az új rendszer az augusztusi hőség és az aszály közepén indult el. Összehasonlításként a Bubi előző generációja 2021 májusában rajtolt, és az első hónapban mintegy 160 ezer alkalommal használták a kerékpárokat. A mostani rendszer első 100 ezer útjához mindössze 3 hét kellett. A BKK arra számít, hogy az új kerékpárokkal és az elektromos rásegítés lehetőségével még több budapesti számára válhat vonzó alternatívává a közbringa a rövidebb városi utazásokhoz. Komoly közlekedési átalakításokat terveznek Vác egyik legforgalmasabb oktatási negyedében. Elkészült a Bocskai tér és környékének forgalomtechnikai koncepciója, amely egyebek mellett az átmenő autóforgalom korlátozásával, rendszámfelismerő kamerákkal, fizetős parkolással, új gyalogos övezettel és mini körforgalom kialakításával számol. A tervek nem csak a Bocskai teret érintik, hanem a Kazinczy Lajos utca, a Németh László út, a Kiskúti járok és a 2-es főút által határolt teljes szérűs kertet. A terület Vác egyik fontos oktatási központja, ahol naponta mintegy 3000 ember fordul meg. Egy korábbi felmérés során egyetlen tanítási napon 383 parkolóautót számoltak össze, így az egyik legfontosabb megoldandó probléma a parkolási helyzet rendezése. A koncepció szerint csökkentenék az iskolavároson áthaladó gépjárműforgalmat, ennek ellenőrzésében pedig rendszámfelismerő kamerákat is alkalmazhatnának. Emellett fizetős parkolási rendszer bevezetése, minikörforgalom, új gyalogos területek kialakítása, valamint egy vasúti aluljáró kialakítása is szerepel a lehetőségek között. A fejlesztés hosszabb távú célja, hogy a jelenlegi oktatási negyedből rendezettebb, biztonságosabb és gyalogos barátabb, kampusz jellegű városrész jöjjön létre, miközben enyhítik az iskola kezdéshez és a tanítás végéhez kapcsolódó közlekedési problémákat is. Az önkormányzat ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egyelőre koncepciótervről van szó. A beruházás pontos tartalmáról, finanszírozásáról és a kivitelezés megkezdéséről még nem született végleges döntés. Ingyenes támogató csoportot indít szeptemberben az Óvóhely Józsefváros olyan nők számára, akik már kiléptek egy bántalmazó kapcsolatból és segítséget szeretnének kapni az átélt események feldolgozásához. Az Erő a változáshoz elnevezésű program 10 alkalomból áll, és szeptember 15-én kezdődik. A szervezők szerint egy bántalmazó kapcsolat lezárása után sokszor hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy az érintettek visszanyerjék biztonságérzetüket és önbizalmukat. A foglalkozások ezért olyan biztonságos és elfogadó közeget kínálnak, ahol szakemberek és hasonló tapasztalatokat átélt nők segítségével dolgozhatják fel a történteket. A program az önismeret erősítésében és a saját erőforrások felismerésében is támogatást nyújt. A csoport szeptember 15-től november 17-éig működik, a 3 órás foglalkozásokat keddenként tartják majd egy nem nyilvános 8. kerületi helyszínen. A pontos címet biztonsági okokból kizárólag a résztvevőkkel közlik. A jelentkezőktől azt kérik, hogy lehetőség szerint mind a 10 alkalmon vegyenek részt. Jelentkezni szeptember 10-éig lehet az Óvóhely Józsefváros munkatársainál telefonon, e-mailben vagy személyesen a 2. János Pál Pápa tér 22-es szám alatti irodában. Az Óvóhely Józsefváros 2025 őszén kezdte meg működését. A neve ellenére nem menedékház, hanem helyi áldozatsegítő szolgáltatás, amelyhez nem csak nők fordulhatnak. Családon belüli vagy párkapcsolati erőszak esetén gyermekek, férfiak, idősek és hozzátartozók is kérhetnek ingyenes segítséget, de azok is megkereshetik a szolgálatot, akik a környezetükben tapasztalnak bántalmazást. A Citadelláról nyílik a legszebb kilátás Budapestre, legalábbis a magyarok szerint. A Visit Hungary legfrissebb felmérésében a válaszadók 40%-a választotta a Gellért-hegy tetején található Citadellát kedvenc fővárosi panoráma pontjának. A kutatást a Sziget Fesztiválon végezték, csaknem 500 belföldi résztvevő megkérdezésével. A képzeletbeli dobogó második helyére a Halászbástya került, amelyre a válaszadók 23%-a szavazott, míg 13%-kal a Dunapart végzett a harmadik helyen. A parlament környékéről nyíló látványt 7% választotta, a normafa és a dunai hajózás pedig egyaránt 6%-ot kapott. A Várkert bazár 5%-kal került fel a legkedveltebb panoráma helyszínek listájára. A felmérésben arra is kíváncsiak voltak, hogy mit tartanak az emberek Budapest legnagyobb vonzerejének. A megkérdezettek 40%-a a kulturális kínálatot, például a múzeumokat és a kiállításokat emelte ki. A koncertek és fesztiválok 28%-kal kerültek a második helyre, míg a fővárosi fürdőket és wellness lehetőségeket 12% tartottak különösen vonzónak. A zöld területek, a gasztronómia, a szezonális rendezvények és a sportesemények kisebb arányban, de szintén szerepeltek a válaszok között. És persze az örök budapesti kérdést sem hagyták ki, Buda vagy Pest? Összesítésben tökéletes döntetlen született, de attól függően már változott az eredmény, hogy kiket kérdeztek. A budapestiek körében Pest nyert 52-48%-kal, a vidéki válaszadók viszont Budát választották 53-47%-os arányban. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma választhatja meg az országgyűlés az MVVH vezető tisztségviselőit. Tovább nőtt a Nepál járvíz áldozatainak a száma. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, akik az elmúlt hetekben részt vettek a vízszint növelő feladatokban az erőmű működtetése érdekében. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válsághelyzet idején. Bóka János, a fideszes képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztás korlátozásra. Ma választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés. Az elnök és a nyomozati elnök helyettes személyéről a délelőtt 9 órakor kezdődő ülésen dönthetnek a képviselők. Emellett várhatóan elfogadják az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását. Ennek értelmében szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Erdőtüzek pusztítanak Algéria észak-keleti részén. Legkevesebb 12-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek. Sok helyen még tart az oltás, az algériai elnök háromnapos nemzeti gyászt hirdetett. Minden kulturális ünnepség és sportverseny elmarad.
0: Időjárás.
1: Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Yeah.

0: Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
1: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni, be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten.
0: All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút rendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Ma választhatja meg az országgyűlés az MVVH vezető tisztségviselőit. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma, napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, akik az elmúlt hetekben részt vettek a vízszint növelő feladatokban az erőmű működtetése érdekében. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válsághelyzet idején. Bóka János, a fideszes képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztás korlátozásra. Ma választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés. Az elnök és a nyomozati elnök helyettes személyéről a délelőtt 9 órakor kezdődő ülésen dönthetnek a képviselők. Emellett várhatóan elfogadják az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását. Ennek értelmében szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretett Szolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Erdőtüzek pusztítanak Algéria északkeleti részén. Legkevesebb 12-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek. Sok helyen még tart az oltás, az algériai elnök 3 napos nemzeti gyászt hirdetett. Minden kulturális ünnepség és sportverseny elmarad. Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
0: Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
7: Ősszel kerül parlament elé a klímatörvény. Új nevet kapott az Ontario-tó, napos száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump. Az elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehér Ház azzal indokolta a döntést, hogy a tóvizének legnagyobb része és legmélyebb pontjai az Egyesült Államok területén találhatók. Az Ontario tó az 5 nagy tó egyike, partján Kanada és az Egyesült Államok osztozik. A döntésre reagálva Mark Carney miniszterelnök közölte, hogy Kanada továbbra is az eredeti nevet használja.
0: Időjárás.
7: Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
1: Jó reggelt kívánok és jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Ez a péntek reggeli Budapest Update. Augusztus 28-a van, például többek között Szent Ágoston ünnepel, de hogy még mit ülünk a mai napon, az mindjárt kiderül a kalendáriumból, hiszen augusztus 28-ánál nyitom majd ki, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Közös munkacsoportot hoz létre a kormány és a Wizz Air a budapesti éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében. Erről is lesz szó, meg arról is, hogy tovább mérséklődött a lakások éves emelkedésének üteme, miközben havi összevetésben az egyes országrészek között jelentős eltérések alakultak ki. Mindjárt mondom, hogy mi a helyzet a fővárosban.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről íres a mai nap, augusztus 28-a. Szent Ágoston ünnepe ez 1596 éve, hiszen éppen ezen a napon hunyt el. Szent Ágoston lelkesen tanulmányozta Platón és a neoplatonisták munkásságát, később figyelme a Biblia vizsgálata felé irányult, végül 387-ben vált keresztényé. Később pappá szentelték, majd 396-ban hippói püspök lett. 397-ben írta híres önéletrajzát, a Vallomásokat, majd 413 és 426 között a keresztény egyház igazolását. A kereszténység kétségtelenül legnagyobb filozófusa volt, életművéből táplálkozik a középkor ideológiája, és hatása szinte napjainkig érvényesül. 226 éve született Szenvei József költő, műfordító, újságíró, szerkesztő és akadémikus a mai napon. A Kisfaludi Társaság tagja volt, később a Társalkodó, a Világ, a Budapesti Híradó, majd a Pesti Napló szerkesztője. Választékos nyelvi és formai ízlésről tanúskodó verseiben főként divatos rokokó témákat dolgozott fel. 168 éve a kőolajtermelés és a modern bányászat születésnapja is a mai nap, csak nem 5 hónapig elhúzódó, ám kitartó munka eredményeként a 21 méter mély kőolajkút száján kibudjant a fekete arany. Edwin Laurent and Drake a Pennsylvania Rock Oil Company-val 1858 májusában kötött szerződése értelmében Titusville mellett megszervezte a fúrásokat. Közel egy évi előkészület után 1859 április 1-én kezdődött a munka, amely eredményeként 59. augusztus 27-éről 28-ára virradóan a 21 méter mély lyuk száján kibudjant a fekete arany. Ez a nap lett a kőolajbányászat születésnapja. Drake a tragikus sorsú felfedező később visszatért New Yorkba, ahol pénzét a tőzsdén elvesztette. Elfeledve a legnagyobb nyomorban hunyt el 1880-ban. 1934-ben az első kút fúrásának 75. évfordulóján Titusville-ben felállították Drake szobrát, hogy ezzel emléket állítsanak a kőolaj hősének. A fekete aranyat már az ókorban ismerték, Hérodotosz megemlékezik a Zakintus csodás nafta forrásáról, Plinius pedig Agrimentumról tesz említést, ahol bőségesen terem égő folyadék. 141 éve született Sándor Erzsé, szoprán, operaénekesnő, az első magyar királyi kamarai énekesnő. Születésének dátuma a különböző források szerint 1883 vagy 85, a hónap július vagy augusztus, a nap 20 vagy 28, teljes neve az viszont biztos, Lókodi Sándor Erzsi. 79 éve Pécsett született Gotár Péter, kossuthias filmrendező, díszlet és jelmeztervező, a nemzetművésze. 2013-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Pályafutását 1968-ban a Magyar Televízió rendező asszisztenseként, majd rendezőjeként kezdte. 1979 óta a kaposvári Csiki Gergely Színház főrendezője. Elnyerte a Veszprémi TV találkozó fődíját, a legjobb rendezésdíját, velencei Aranyoroszlán, chicagói Ezüstügó díjat, a Tokiói Fesztivál fődíját. Balázs Béla is ifjúsági díjas érdemes művész. 97-ben még Kossuth díjat is kapott. Passport című filmje 2001-ben az Európai Filmfesztivál fődíját, az Aranyolajfát nyerte el. 63 éve indult a Malév első Európán kívüli járata, egy IL-18 típusú gép repült Athénba és Kairóba. A Budapest-Athén-Kairó útvonalon közlekedő menetrend szerinti járat hetenként egyszer indult. Budapestről Athénbe, illetve Kairóba minden kedden, Kairóból, illetve Athénból szerdán érkezett Budapestre. A repülőgép egy 4 légcsavaros, gázturbinás IL-18-as típusú, 89 személyes gép volt. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc, Athén és Kairó között 2 óra, a teljes Budapest-Kairó közötti, beleértve az athéni tartózkodást, 5 óra 10 perc volt. És 143 éve hunyt el Petzval Ottó mérnök, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus a mai napon. A József Ipartanoda mechanika géprajz tanára is volt, később a Budapesti Tudomány Egyetemen a felső mennyiségtant tanította. Elemi mennyiségtan című munkájával elnyerte az akadémiai nagydíjat. A mai napon ragyogó időre lehet számítani, 30 fok felett is lehet a maximum hőmérséklet, a napsütés néha gomoly felhők zavarhatják, de csapadékra nem kell számítani. Nem sokára arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy közös munkacsoportot hoz létre a kormány és a Vizer a budapesti éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Például arról, hogy közös munkacsoportot hoz létre a kormány és a Wizzair a Budapest éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatásából. A tárcavezető és Váradi József a légitársaság vezérigazgatója közötti egyeztetésen a legfőbb célkitűzés a mély alvási időszak nyugalmának biztosítása, valamint a repülési szabályok szigorú betartása volt. A megbeszélésen a budapesti és debreceni fejlesztések mellett kiemelten foglalkoztak a főváros környéki légtér éjszakai terhelésével. A miniszter egyértelművé tette a légitársaság számára, hogy a kormány elvárja az éjszakai repülésekre vonatkozó előírások maradéktalan betartását. Az újonnan felálló közös munkacsoport feladata az lesz, hogy megvizsgálja, milyen további lépésekkel mérsékelhető a zajterhelés a legérzékenyebb időszakokban. A helyzetet javítja, hogy a Wizzair a teljes magyarországi flottáját Airbus A321 Neo típusú repülőgépekre cserélte, amelyek zajkibocsátása a korábbi modellekhez képest 50%-kal alacsonyabb. A miniszter az idei nyári szezont értékelve kitért arra is, hogy a légiközlekedésben a korábbi évekhez képest jóval kevesebb volt a késés. A 2026-os szezon zökkenőmentesebb utasforgalma nagyrészt a Hungarokontrollnál végrehajtott kapacitásfejlesztéseknek köszönhető. Tovább mérséklődtek a lakásárak éves emelkedésének üteme, miközben havi összevetésben az egyes országrészek között jelentős eltérések alakultak ki az ingatlan.com júliusi lakás árindexe szerint. Országosan júniusban még 6,1%-kal, júliusban már csak 1,1%-kal nőttek az árak, az éves drágulás üteme pedig 12,2-ről 11,9%-ra lassult. Budapesten a júniusi 1,1%-os mínuszt júliusban 9,1%-os emelkedés követte. Az éves drágulás tempója ugyanakkor 8,3%-ra mérséklődött. A lakáspiacon egyre markánsabban látszik, hogy az elmúlt időszak gyors áremelkedése veszített a lendületéből. Budapest júliusi drágulása inkább korrekciónak tekinthető az előző havi enyhe csökkenés után. A területi különbségek azt mutatják, hogy az elérhetőbb lakásárakkal rendelkező lokációk továbbra is fontos szerepet játszanak a piacon, és ezek az Otthonstart program szempontjából is előtérbe kerülhetnek, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, a regionális különbségek alapján most azok a népszerű városok és agglomerációs övezetek jelentik a lakáspiac motorját, ahol az árszintek megfizethetőbbek, és az Otthonstart hitel is elérhető. A régiók közül Pest megye különösen erős júliust zárt, a havi drágulás a júniusi 2,1%-ról 1,2%-ra gyorsult, éves összevetésben pedig 14-ről 15,6%-ra nőtt az áremelkedés üteme. Máshol jóval változatosabb volt a kép. Nyugat-Dunántúlon a júniusi 1,7%-os visszaesés után júliusban 3%-kal nőttek az árak, a Délalföldön viszont az előző havi 3,2%-os emelkedést 2,9%-os csökkenés követte. Augusztus 24-én megkezdődtek a munkálatok a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A Buda felől érkező autósokat érintő korlátozás várhatóan 6 hétig tart, és különösen a reggeli, illetve délutáni csúcsforgalomban hosszabb menetidőt okozhat. A kivitelező az eredetileg tervezetnél egy héttel korábban kezdte meg a munkálatokat. Ennek célja, hogy a forgalom szempontjából legkritikusabb munkafázisokból minél több elkészüljön még az iskola kezdés előtt, amikor Budapest útjain ismét jelentősen megemelkedik a forgalom. A tanévkezdés már valóban nagyon közel van, szeptember előtt már a családok napi rutinját is érdemes fokozatosan visszaállítani. A munkálatok a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak, a Rákóczi híd lehajtójának térségében a vasúti pálya vízelvezetésének kialakításához szükséges munkákat végzik. A nagyobb beruházás során Kelenföld és Ferencváros között közel 3,8 km hosszúságban újul meg a vasúti infrastruktúra. Több mint 11 ezer igazoltatást, 252 elfogást és 195 előállítást hajtottak végre a rendőrök egy átfogó budapesti közterületi ellenőrzés során. A budapesti rendőrfőkapitányság július közepén indított rendészeti fellépésének első hónapjában a rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak. 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a Budapest budapesti rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azt is írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével. A tájékoztatás szerint az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. A BKK a legmodernebb adateremzési módszereket alkalmazza, hogy a közösségi közlekedés minél jobban kövesse az utazási igényeket. A korszerű közlekedés szervezésben kiemelt szerepet kapnak a mobilitási adatok. Segítségükkel nem csak az látható, hogy hányan használják a közösségi közlekedést, hanem az is pontosabban megérthető, hogyan változnak az utazási szokások a különböző napszakokban és időszakokban. A BKK ezért folyamatosan alkalmazza azokat az innovatív technológiai megoldásokat, amelyek támogatják Budapest közösségi közlekedésének adatvezérelt fejlesztését. Ennek egyik eszköze a mobilcella technológia alapú utasforgalmi adatok elemzése, amely nagy mennyiségű, anonim és összesített adatok alapján pontosabb képet alkot az utasforgalom időbeli alakulásáról, így minden korábbinál részletesebben látható, hogy a nap különböző időszakaiban mikor és melyik irányba változik az M4-es metró kihasználtsága. A módszer olyan helyeken és időszakokban is értékes információkat nyújt, ahol nem áll rendelkezésre automatikus utasszámlálás, ezáltal kiegészítheti, illetve részben ki is váltatja a helyszíni kézi forgalomszámlálásokat. A BKK szakemberei több mint 200 nap utasforgalmi adatait dolgozták fel, így már olyan összefüggések is láthatóvá váltak, amelyeket rövidebb időszakokat vizsgáló hagyományos forgalomszámlálásból nehezebb lenne azonosítani. A vizsgálat egyik fontos megállapítása, hogy az iskolaszüneti péntekek forgalma eltér az iskolaszünet többi hétköznapjától, és több szempontból inkább a tanítási időszak pénteki forgalmához hasonlít. Ráadásul a délutáni utazási igények az M4-es metró két végállomásának irányában sem egyformán alakulnak. Az elemzések kimutatták, hogy a nyári iskolaszünetben iránytól függően óránként átlagosan 2000-2500 utas utazik a vonalon, ugyanakkor Kelenföld felé a 3400-4000 utas körüli csúcsforgalom már 14 órától jelentkezik. A mobilcella alapú elemzések eredményeit helyszíni ellenőrző mérések is megerősítették. Ezek együttesen azt mutatták, hogy érdemes a menetrendet is az iskolaszüneti pénteki napokon jellemző eltérő időpontokban jelentkező utazási igényekhez igazítani. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Ősszel kerül parlament elé a klímatörvény. Új nevet kapott az Ontario-tó, napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó alapítvány.

kormány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump. Az elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehérház azzal indokolta a döntést, hogy a tóvizének legnagyobb része és legmélyebb pontjai az Egyesült Államok területén találhatók. Az Ontario tó az 5 nagy tó egyike, partján Kanada és az Egyesült Államok osztozik. A döntésre reagálva Mark Carney miniszterelnök közölte, hogy Kanada továbbra is az eredeti nevet használja. Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Szeptember elején három napos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a három napos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az Országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a Zentai Jazz and Roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MBM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort, jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat, itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgyszólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett lombardi szállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirdettebb a Westendházban lévő szálloda, a Hotel Westend lett. A garnisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljáros részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a Westendház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A Westendház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a Westendház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagy körút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Már is jön egy utca, melyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilebb Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassen stét állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagy körös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Benicki Pál elhunyt, de édesanyját Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madách Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madách 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madách rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaiban megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolában kultúrának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Veres Pálné is, egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: Podcast. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Héb, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória, pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig Budai, Erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátsszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne, egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A Te Fest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárs tánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtéri játékok és mászófali szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este, Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: És bedobta.
4: 180. Ez kihagyhatatlan élmény.
3: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MVA Bank, MVM és MOL.
3: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk.
2: Reklám hangzott el.
9: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Különleges túrával várja látogatóit a Gemenci Erdőgazdaság. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Már csaknem 470 áldozata van a nepáli kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbői Ökoturisztikai Központból indulnak. Szeptember 12-én külön gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a kicsiket. Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Budapesti történetek sorozatunkban ma Katona Csaba történésszel a gasztrosztorikról beszélgetünk, hiszen azt szerintem mindannyian tudjuk, hogy van egy csomó olyan étel, sütemény és számos sztori, illetve személy, akihez jelentős és fontos ételek és ételhez kapcsolódó történetek tartoznak. Szia Csaba, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szerbusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: No, mi az, ami neked a legkedvesebb sztorit? Kezdjük mondjuk ezzel, mert ugye léteznek olyan budapesti városséták is, ami gasztrosséták, és van olyan, ami kifejezetten a budapesti, illetve a magyar gasztrokultúrához kötődik, de biztos, hogy azokból a történetekből van neked is kedvenced.
2: Kétség kívül, tehát nyilván ezeken a túrákon igyekszünk megismertetni egyrészt a magyarországi hagyományosra tekintett konyha kialakulását, tágabban pedig az osztrák-magyar monarchiáit, hiszen a kettő az nagyon szoros szimbiózisban és kölcsönhatásban volt egymással. Ami pedig a kedvenc történetemet illeti, az számomra egyértelmű a válasz, ez a Rigójancsi. Igen. Hát ugye itt olyan történetről beszélünk, ami egy olyan süteménynek adott nevet, ami a mai napig ismert és híres, de, és akkor hátulról közelíteném meg a dolgot, nem pedig előről, ez arról szólna, hogy ez a sütemény, amit mi egyértelműen magyar süteménynek tekintünk, és nem is ok nélkül, két városban, ami nem Magyarország területén található, mai napig a helyi gasztronómia sarkalatos része. Az egyik ilyen az Rijeka, másként Fiume, Horvátországban, a másik pedig Triest, Olaszországban. Az egyik corpus separatumként Magyarország kikötője volt egészen az első világháború végéig, a másik pedig olasz egység ide vagy oda, az meg a osztrák-magyar monarchiái. És ennek a monarchiabeli gasztronómiai hagyománynak a öröksége, a továbbélése ragadható meg abban, hogy mindkét helyen lehet kapni ezt a süteményt. Nem úgy írják, hogy mi. Rigójancsi, így egybeírva kis errel. A horvátok még egy hacseket is tesznek a csébetűre, az olaszok nem. De hát miért pont ez a prímás adta a nevét? Azért, mert ő 1896-ban megszöktette a férjétől, a belga felsőház tagjának, egy belga főhercegnek a felesége, Clara Wardot, egy detroiti amerikai milliómos lányt. Ez önmagában is botrány lett volna, de állítólag mindketten elváltak, majd össze is házasodtak. Ez pedig, ez a lépés, ez olyan szinten tematizálta a közbeszédet, hogy Ausztráliától Amerikáig mindenhol róluk cikkeztek. Ők ezt kihasználva felléptek a Moulin Rouge-ba, a berlini Wintergartenbe, óriási hírnévre tettek szert, és valahogy valamikor ekkor nevezték el róluk a süteményt.
1: És akkor, amikor a sütemény megszületett, akkor ugyanolyan volt, mint amilyen most? Tehát mi az eredeti verzióját ismerjük ízösszetételben, vagy a hozzávalókat tekintve?
2: Na, ez egy nagyon fontos kérdés, és itt fogunk eljutni a történészi megismerés korlátaihoz. Ugyanis mi az, amit tudunk? Azt, hogy amikor ez a botrány a csúcson van, és mindenki Clara Wardról és Rigójancsiról beszél, akkor bukkan fel ez a sütemény. De mi az, amit nem tudunk? Hát először is az, hogy volt-e egy olyan sütemény, ami már korábban is létezett, csak korábban más volt a neve, de új nevet kapott, Rigójancsi. Vagy ez egy új recept, de hát az új recept hogy kapta a nevét, hogy valaki tudatosan megérezte a Rigójancsi nevében rejlő marketingerőt, és így nevezte el, és betolta a közvéleménybe, vagy úgymond a néphajkán született a neve, ezt már megint nem tudjuk. És hogy mennyit változott a recept, ezt meg már megint nem tudjuk, hiszen ha van is egy ős recept, az nem azt jelenti, hogy mindenki mindent ugyanúgy csinál meg. Gondoljunk abba bele, hogy ezt tudnak veszni magyar családok azon, hogy melyik az igazi pörkölt, melyik az igazi halászli, és így tovább. Úgyhogy igazán ezt nagyon-nagyon nehéz követni, hogy az echte eredeti első Rigójancsi hol, hogyan, mikor született meg, és milyen volt. Ezzel együtt már van egy standardizált Rigójancsi recept, de annak is van sokféle verziója.
1: Katona Csaba történész a vendégem a Manna délutánban, vele beszélgetünk a budapesti történeteken belül, a budapesti gasztrotörténetekről és ételek történeteiről, hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Budapesti történetek Katona Csaba történésszel itt a Manna délutánban, és tessék figyelni, mert itt van egy hely, több hely is van, ami a gasztrotörténetekhez kapcsolódik, de van egy igen jelentős, ami szintén Csaba kedvence is.
2: Nem ok nélkül ez a úgynevezett 100 éves étterem, persze nem 100 éves, de valamikor megkapta ezt a nevet, hogy 100 éves étterem, és természetesen ezt a márkanevet megtartotta, végre elég botor dolog lett volna folyamatosan újra keresztelni, hogy akkor kérem szépen 100 éves, 101 éves, 102 éves. Ez Budapest egyik legrégebbi épülete a pesti oldalon, amelyik nem egyházi célt szolgál. Egy nagyon fontos hely a budapesti, közelebb a pesti gasztrotörténet szempontjából, nem csak azért, mert hogy nagyon régi, nagyon hagyományos, tradicionális étteremről beszélünk, hanem más miatt is. 1686-ban, amikor nemzetközi csapatok felszabadították Budavárát, ugye a hosszú török uralom arról, vagy oszmán uralom arról pontosabban, 1541-ben Csellel foglalják el ugye az oszmán csapatok Budát, nos, akkor az oszlomban harcol egy Jakob Proberger nevezetű bajor ember, aki túl azon, hogy kiváló katona, felcser, tehát tudja gyógyítani a bajtársait, de legeslegfőképpen serfőző. Mm-hmm. És ez az ember az újjáéledő Pesten, hiszen Pest is felszabadul, ugye nem csak Buda, a szemben levő város is. Nos, ott ő fogja magát, sörfőzdét nyit, és ez a sörfőzde nagyjából a mai városháza helyén állott, sikeresen működik, és lesz neki egy magánháza is, ugye kell, és hát kérem szépen, ez az épület, ez bizony ennek, ennek a mai száz éves étteremnek a helyén állott, sőt nagy valószínűséggel az alapjai még mindig ehhez a házhoz tartoznak. Nyilvánvalóan nem beszélhetünk arról, hogy úgy néz ki, mint a 1600-as évek végén, 1700-as évek elején, de az biztos, hogy 1831-ben ezt az épületet már Budavárosához címezték, és utána nagyon sokáig működött itt. 1860-as évektől 1940-es évekig szűk 100 éven át a Kriszt család 3 generációja vezette különféle néven. Neveken egy idő után Kriszt lesz a neve, majd úgy ismét Budavárosához címezték, de végsősorban 1931. évi centenáriumon, amikor már biztos, hogy 1831-től itt étterem működött, kapta a 100 éves nevet, és azóta is így hívják, lassan a 200. évehez közelít, de nem csak arról van szó idézőjelben csak, hogy ez egy étterem, hanem hogy ez a török ura felszabadítása utáni Pest sörfőzésének az egyik legrégebbi emléke.
1: Mik a legextrább finomságok ott?
2: Alapvetően a magyar étlapot célozták meg, tehát itt nagyon fontos dolog, hogyha van egy tradíció, akkor érdemes abba az irányba elindulni, trendek ide, trendek oda, hogy a hagyományos konyhát próbáljuk meg megjeleníteni. Persze arról lehet beszélgetni, hogy mi a hagyományos konyha, de azt gondolom, és az étterem ezt is szem előtt tartja, hogyha egy külföldi idejön, és meg akar ismerkedni a helyi ízekkel, akkor lehetőleg ezekkel találkozom. Nyilvánvalóan a 21. század követelményeinek megfelelően.
1: Amikor klasszikus vagy monarchiabeli magyar ételekről beszélünk, vagy ilyen süteményekről, vagy bizonyos elkészítési módokról, azokból van olyan, mert én remélem, hogy van, amik megmaradtak, és a mai napig ugyanúgy készítjük, vagy mondjuk vannak helységek, helyek Magyarországon, vagy sokkal inkább mondom Budapesten, ahol ugyanúgy készítik, mint a saját idejében?
2: Nagyjából ugyanúgy, ugye minden változik, tehát azt ne felejtsük el, hogy teljesen ugyanúgy senki semmit nem fog elkészíteni, de a hagyománynak, a élő hagyománynak a lényege, hogy mindig visz magával valami újat, valami olyat, ami alkalmazkodik a kor kihívásaihoz, az alapok azonban nem változnak. Vannak ilyen éttermek, ilyen például egyik személyes kedvencem Budán a Csalánosi, ahol tényleg abszolút mértékig ezt a hagyományos magyar konyhát célozták meg. De egyik rögtön hozzá, hogy

0: borkaszalátával és krumplipürével, hát ugye a rántott húsnak a lánykor illetve wiener schnitzli. Tehát igazából ezek a tradíciók megvannak. 1945 után, ugye egy vesztes világháború után jóvátételi kötelezettségekkel terhelt országban vagyunk, ahol a valódi piacgazdaság helyett a létező, de nem működő tervgazdaság uralja a piacot, tehát ugye egy szovjet típusú egypártrendszer alakul ki. Egy sokkal inkább lebutított magyar konyhával találkozunk. Ekkor tűnt el nagyon sok fűszer a hétköznapi emberek asztaláról, tehát is helyette jött a piros paprikának, a sónak és a fekete borsnak a Szent Háromsága, ami szinte mindent uralt. Eltűntek a vadhúsok, az erdei bogyós mártások. Most próbálunk már így a rendszerváltás után több mint 3 évtizeddel visszatalálni ezekhez a tradíciókhoz. Hosszú és út lesz ez, de azt gondolom, hogy új irányba megyünk.
1: Katona Csaba történész a vendégem, akivel a Budapesti Történetek sorozatban most budapesti gasztrotörténetekről beszélgetünk, és ha már szóba kerültek azok az ételek, amiket mi magyarnak hiszünk, vagy magyar eredetűnek hiszünk, hát akkor beszélnünk kell még néhány olyan fogásról, amiről klasszikusan a világ is, és mi is azt gondoljuk, hogy ez magyar étel, de vajon milyen volt az eredetileg? Például a gulyás. Ezzel folytatjuk majd.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Budapesti történetek, ezen belül Katona Csaba történésszel budapesti gasztro történetek, és már nagyon sok mindent mesél Csaba, de arról még nem beszéltünk, hogy ezek a klasszikus vagy valódi magyar ételek, vagy amiket mi annak gondolunk, azok valójában milyen ételek, és például a gulyás hogyan készült eredetileg.
2: Kezdeném a legelejétől, ugye nyilvánvalóan, hogy nagyon szeretjük minden konyha esetében a tradíciókat hangoztatni, de az a helyzet, hogy attól, hogy valami régi még nem lesz jó, attól, hogy valami új még nem lesz rossz. Tehát említenék a itáliai konyhából egy ilyet, a ciabatta, ami majd meghatározó eleve a egyébként végtelenül tiszteletre méltó és világhírű olasz gasztro kultúrának, nagyjából 1980-as évek elejé óta létezik. És ehhez képest pár évtized alatt teljesen betagozódott ebbe, és szimbolikus jelképe, vagy egy ikonja lett mondhatni ennek a konyhának. Na, nyilván a magyar konyha is, mint hogy minden európai konyha Amerika felfedezését követően döntően átalakult. Gondoljunk csak ilyen alapanyagokra, mondjuk a kukorica, vagy a paradicsom, vagy a krumpli, és még hosszan sorolhatnám paprika, hogy hány olyan dolog van, ami nélkül már elképzelhetetlen a magyar konyha. Ami a gulyást illeti, a következő a helyzet, hogy nagy valószínűséggel ennek a gyökere oda megy vissza, hogy a népi rétegek, tehát most nem a városlakókra gondolok, meg nem a nemességre, ők általában véve a legendákkal ellentétben nem fogyasztottak hétköznap állandóan kolbász, szalonnát, disznósajtot, ez egy ilyen romantizált verziója a magyar parasság étkezési kultúrájának, nem igazán futott erre a legtöbb embernek, hüvelyesek, káposzták, köles, hajdina, puliszka, ezekből állt össze általában az étrend. Viszont a állatokra őrző emberek, tehát a gulyások, a disznópásztorok, kondások, juhászok viszonylag több húst fogyasztottak, hiszen hogyha elhullott egy-egy állat, akkor azt természetesen nem hagyták, hogy beszendőbe menjen, meg nyilván néha az is előfordult, hogy segítettek egy-egy ilyen állatnak elhullani, aztán legfeljebb lekönyvelték, hogy elvitte a farkas vagy hasonló. Uh-huh. Viszont ezek az ételek, ezek úgy jelentek meg, hogy ők elkezdték édesnemes piros paprikával ízesíteni, ami aztán meghatározó módon befolyásolta a magyar konyháról való gondolkodásunkat. De azért 1800-as évek végéig a piros paprika messze nincs olyan domináns, ha jelen a magyar konyhában, mint ő ma gondolnánk. Mi a különbség a három étel között? Viszonylag egyszerű a magyarázat. A pörkölt eredetileg úgy készült, hogy a kockára vágott húst a vastag fenekű fémedénybe, alapesetben egy bográcsban úgy pörkölték meg, hogy nem került alá se zsíradék, se hagyma, se semmi. Tehát kizárólag azon a leven pörkölődött, amit ő maga eresztett ki. Ez nagy odafigyelést és tudást igényel, hiszen ha nem figyelek, akkor odaégetem. Viszont így meg lesz egy kéreg rajta, ami kétségkívül egy kis pörkös füstös ízt hordoz, és ezek után került majd aztán rá a hagyma, a zsíradék és egyéb dolog. Ez tehát nagy odafigyelést igényelt, és némi nemű tudást. Ezzel szemben a paprikásnál, a gyengébb ellenállás felé haladtunk, ott egész egyszerűen zsíron megkapattuk a hagymát, utána kerül be ugye a kockára vágott apró hús, aminek a lényegű sokkal nehezebb odaégetni. A gulyás pedig igazából mindkét verzió esetében a hosszabb lére, leveses formában elkészített verziója, aminek pedig a lényege, hogy a hús gazdaságosabban fogyasztjuk el, hiszen a leves révén sokkal több ételt tudunk magunkhoz venni, igaz hígabb formába. Na, ez a folyamat aztán lezajlott több más országnál is, úgyhogy miközben mi előszeretettel gondolunk arra, hogy a pörkölt az egy nagyon magyar étel, hát igazából szinte minden országban meg lehet találni. Cseszki gulyás néven, hogyha Csehországba akarunk ilyet enni, megkapjuk, csak nem vörös borral készül, hanem fekete sörrel. Fiáker gulyás néven pedig ugyancsak egy pörköltet fogunk kapni, hogyha Ausztriában kérünk egy ilyen ételt. Tehát az, hogy a név, a gulyás egyes helyeken a számunkra pörköltet vagy paprikás jelentő ételt jelöli, nekünk viszont a levest, meg hogy milyen összefüggések vannak a gulyás, a paprikás, meg a pörkölt között, az nagyon szépen mutatja azt, hogy mennyi megtermékenyítő erő volt egyik és másik nép kölcsönhatásában, meg abban is, hogy mennyire nem volt egyértelmű eleinte az elnevezés, majd a modern kor standardizálja ezeket a recepteket.
1: Melyek azok az ételek végezetül, Csaba, amik a legnépszerűbbek a külföldiek körében, és amiket mi magyarok is nagyon szeretünk, és nagyon klasszikusnak számít?
2: Abszolút ilyennek számít. Tegnapi tapasztalatom, török barátaimmal futottam össze egy étterembe. Ilyennek számít a vörösboros marha pörkölt, abszolút mértékig ilyennek számít, amennyire a gulyásleves, az tényleg az az nagyon-nagyon magyar, de mondok két olyan dolgot, ami szintén rendkívül népszerű, azonban a 1950-es években jött létre, és mégis azt gondoljuk, hogy nagyon régen része a magyar gasztronómiának. Az egyik ilyen a somlói galuska, a másik pedig a Rákóczi túrós. Két desszertről beszélünk, amit ezekben az években alkotnak meg séfek, külföldi versenyekre készülve, de hát annyira jól sikerültek, hogy azóta maximálisan betagozódtak a magyar konyhába, és említenék még egyet, megint csak a 1960-as években született ételről beszélünk, de azóta mégiscsak sarkalatos része a magyar konyhának, ez a hortobágyi húsos palacsinta. Ami igazából a maradék felhasználásnak a bizonyítéka, hiszen a sós palacsintát egy kis maradék pörköltel vagy valami hasonlóval sikerült kombinálni, ám de remekül sikerült.
1: A két említett édességnek a nevével kapcsolatban van-e történeted?
2: Hát ez nagyon érdekes dolog, mert a somlóival kapcsolatban azt szokták mondani, hogy Magyarország legkisebb borvidékéhez, Somló hegyéhez kötődik, de ez nem így van. A séf, aki megalkott a Fóton élt, ott van egy Somgyó nevezetű domb, ebből aztán, hogy a külföldiek könnyebben ki tudják helyteni a nevét, kiadták az Y-t, és így lett Somlói. A Rákóczit illetően pedig sokszor találkozom azzal az elképzeléssel, hogy onnan van a neve, hogy második Rákóczi Ferenc fejedelem kedvenc étele volt. Nyilvánvalóan nem állja maga helyét abból következően, amit én már elmeséltem, ugye 1950-es években találták föl. Rákóczi János séf volt ennek a megalkotója, és róla kapta a nevét.
1: Na hát ilyen és ehhez hasonló érdekességekkel lehet majd találkozni a Budapesti Történetek sorozatunkban, mindezt pedig Katona Csaba történésznek köszönjük. Köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Én köszönöm a figyelmet, szervusztok!

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
8: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
9: Reklám hangzott el.
10: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csaknem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pót felvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételiben lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A záró napon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet. Országszerte derült, száraz az idő, de jelentős mennyiségű szaharai por szűrheti a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor mai vendége Dorosz Dávid író, aki ex-politikus, tehát politikusból lett író, de most már sokkal inkább íróként apostrofálja saját magát is. Az első könyve a Mindenki lelép 2025-ben jelent meg, nagyon nagy siker lett, és az új könyve, a második thriller, a Hatalom árvái című. Szia Dávid, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hogyan lett belőled író? Mesélj magadról egy kicsit, hogyha valaki nem ismer még téged, akkor megismerhessen.
2: Én egy ideje 2022 óta Bécsben élek, és dolgozom, és ebben a picit ilyen közelségben és távolságban volt időm, illetve lehetőségem arra, hogy egy picit másképp nézzek rá azokra a dolgokra, amik a hazánkban zajlanak, és ez hozta azt az inspirációt, hogy az első könyvemet, a Mindenki lelépet elkezdjem megírni, és miközben elkezdtem írni, jutott eszembe az, hogy valójában engem egész életemben akármit csináltam, akár a közéletben, akár az üzletben, akár más területein az életben, mindig a történetek foglalkoztat. Tehát azok a sztorik, azok az események, amelyek alapvetően alakítják az emberek, családok, barátságok életét, és az első regényemhez is ezek adták az inspirációt, amit a megelőző 10-15 évben, akár a környezetemben, akár a barátaimon, családtagjaimon keresztül láttam. És hát nyilván, mivel Mindenki lelép a címe, elég jelentősen foglalkozott azzal a kérdéssel és kérdéskörrel, hogy miért van az, hogy ennyien és ilyen formában elmentek külföldre Magyarországról, és hogy ennek milyen kihívásai, nehézségei vannak, amelyek alapvetően befolyásolják az életünket, családjainkat, barátságainkat és különböző kapcsolatainkat. Szóval táplálkozott az első regényem a saját személyes élményemből, illetve abból a helyzetből is, amiben akkor is, illetve most is voltam, hiszen most is itt ülök Bécsben az íróasztalomnál, és épp a következő regényemen dolgozom. Szóval így alakult, és hát egy nagyon izgalmas és fantasztikus utazás vette ezzel kezdetét, kezdve azzal, hogy egy fantasztikus 12 főből álló úgynevezett alfa olvasói csapat vesz engem körbe, akik folyamatosan több körben elolvasták a készülő kéziratot, és a lehető legjobb módon segítették azt, hogy olyan formában álljon ez össze, amit aztán az olvasók elé tudott kerülni. Aztán pedig a Cser kiadóval közösen egy nagyon jó otthonra lelt a könyv, majd pedig a megjelenés óta tényleg nagyon nehéz szavakat találni, olyan felemelő és nagy örömet okoz, ahogy az olvasók viszonyulnak, olvassák, szeretik, ajánlják a könyvet, és olyanokat is elmondanak nagyon sokszor, és megosztanak velem, amiért nagyon hálás vagyok, amely történeteket, amik velük történtek, és az olvasmány, illetve a könyvem hatására merül fel bennük, vagy jut eszük be, ami aztán a későbbi könyveimhez is rengeteg inspirációt tud adni.
1: A műsor vendége Dorosz Dávid író, akinek megjelent 2025-ben a Mindenki lelép című könyve, óriás siker lett, és a második thrillere is megjelent már 2026-ban, a Hatalom árvai című. Erről beszélgetünk, illetve ennek kapcsán is, hogy ez miről szól pontosan, és hogy zajlott a könyvbemutató, ezzel folytatjuk majd. De még egy rövid kérdés, Dávid, miért pont thriller?
2: Engem az olyan helyzetek érdekelnek, amelyekben tétek vannak, és amelyekben az a feszültség, ami alapvetően jellemzi szerintem a modern életet, akár Magyarországon, akár külföldön, meg tud jelenni, és ennek a thriller műfaj felel meg a legjobban, és az is teljesen egyértelmű, hogy miközben olyan modern műfajként gondolkodunk erről, azért ez valójában az irodalom kezdete óta velünk van, gondoljunk bele abba, hogy valójában Shakespeare-nél és a Hamlet lényegében egy thriller, amiben az apja gyilkosát próbálja kézre keríteni és vele konfrontálódni a főszereplő. Szóval egy mély és hosszú irodalmi hagyománynak is gondolom azt, hogy a feszültséget és a tétet kell a középpontba állítani, és azt láttam, hogy azoknak a helyzeteknek, amelyek az elmúlt évtizedek Magyarországát jellemzik, ez felel meg a legjobban, és azt a hatást, amit alapvetően a rendszer jelentett az emberek mindennapjaiban, akár családjaikban, akár barátságaikban, hiszen a mindenki leléknél egy egyetemi baráti társaság gyűlik össze valakinek a 40. születésnapját megünnepelni. Ezek a helyzetek tudják ezt a feszültséget a lehető legjobban visszaadni, illetve azok az angol szász irodalmi hagyományok, amelyekből én táplálkozom, azok nagyon nagy részt szintén ezt a módszert követik, ami nekem is az alapvető hitvallásom, hogy kemény kérdésekről szeretnék könnyen befogadható módon írni. Tehát olyan könyveket alkotok, amelyek szórakoztatóak, izgalmasak, az emberek visszajelzései alapján nem tudják őket letenni, nagyon sokszor írják, hogy egy-két nap alatt, egy hosszú hétvége alatt el is olvassák az egész könyvet, de közben azokról a kérdésekről szólnak, amelyek valóban meghatározzák az ország, a közélet és a mi mindennapjai életünket.
1: Dorosz Dávid író, a műsor mai vendége, a Hatalom árvái című könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Dorosz Dávid író a műsor mai vendége, a Hatalom Árvái című új könyvéről, és ennek kapcsán beszélgetünk. Fontos tudni, hogy a bemutatón ott Anna mutatta be a könyvedet, Borbély Alexandra olvasott fel belőle, és amely egy könyvbemutatónál mai napság csoda, a Csilláron is lógtak szinte. Mesélj a bemutatóról. Mesélj arról a pillanatról, amikor befejezted a könyvet, hogy az milyen, mert nekünk hétköznapi embereknek, akik nem írunk könyvet, ez mindig egy olyan csodálatos, misztikus pillanatnak tűnik, és akkor utána a bemutatóról is.
2: Igen, az a második könyvem, a Hatalom Árvái, egy hosszabb, összetettebb, nagyobb lélegzetű munka, mint az első, a Mindenki lelép, és éppen ezért az írási folyamat is hosszabb volt egy picivel, de segített, hogy már kialakult az a írói rutinom, amire tudtam támaszkodni, és mivel alapvetően ez 40 évet ölel föl, tehát 1989-ben kezdődik a történet, és napjainkig tart, és lényegében az elmúlt 40 év thrillere, ahogy Hász János író barátom fogalmazott róla. Nagyon sok kutatómunkát is kellett ebbe a könyvbe belerakni, ami egyrészt állt abból, hogy nagyon sokat olvastam, korabeli könyveket, tévériportokat, különböző dokumentumfilmeket, illetve nagyon sokakkal beszéltem, akár olyan szakértőkkel, akik az adott terület szakértői, mint például a gyermekvédelem kapcsán, hiszen van egy árvaházas vonala a történetnek, vagy akár olyan IT szakemberekkel, akik pedig a könyvnek az ilyen különböző hacker, illetve IT vonalában tudtak nekem segíteni, illetve kifejezetten egy fiktív Veszprém megyei településen, Árokváron játszódik a történet, és Veszprém megye nagyon közel áll a szívemhez, és éppen ezért nagyon sok időt is töltöttem ott az ottani emberekkel beszélve, illetve a környék kulturális, gazdasági történeti részét feltárva. Szóval egyszerre volt ilyen asztalnál ülős, és egyszerre volt ilyen nagyon terepen zajló része ennek a munkának, és ez önmagában ez a kettősség nekem nagyon sokat adott, hogy ott tudtam lenni élőben, és ott tudtam

0: Snowden pedig fantasztikusan olvasott föl, és tényleg zseniális érzés volt, hogy a könyv színpadon először ilyen fantasztikus színésznő szájából, és ilyen remek módon szólalt meg, és láttam is a közönségen is, hogy nagyon meghatotta őket, hiszen kifejezetten olyan részleteket választottunk, amelyek érzelmileg megmozgatóak. Szóval mindent egybe vetve, ez egy fantasztikus felemelő pillanata volt az életemnek, és hát a következő időszakban is például szintén fogok találkozni az olvasókkal, és ezek a pillanatok és ezek a találkozók jelentik az üzemanyagot a következő regényeim megírására.
1: Az, hogyha valaki thrillert ír, az jelent egy bizonyos fajta személyiséget is. Tehát, hogy valami olyasmit akar magából kiengedni, ventilálni az íráson keresztül, ami évek óta oda be van szorulva. Van-e nálad ilyesmi? Hogyha mondjuk a krimi írókat, vagy a thriller írókat nézzük, vagy azokat a történeteket?
0: Biztos, hogy sok dolog van belőlem, és az én életemből az egyes karakterek történeteiben, mozdulatokban, illetve abban, hogy a történet hogyan alakul, de semmelyik szereplőm nem én vagyok vegytisztán, ahogy semmelyik szereplőm nem egy-egy embernek a karikatúrája, vagy pedig másolata, hanem nagyon sok helyről áll ez össze. Alapvetően azért dolgozom ebben a zsáner műfajban, mert ezt látom annak a térnek, amiben egyszerre lehet kemény témákról beszélni, de közben úgy lehet beszélni, hogy ez szórakoztató legyen az olvasók számára, illetve ahhoz a filmszerű stílushoz, amiben írok, és ezt nagyon sokszor az olvasói megjegyzik, szintén ez a műfaj áll közel, és éppen ezért nagyon örülök annak, hogy már elindult az első regényem, a Mindenki lelép filmes feldolgozása is.
1: Ne szaladjunk ennyire előre, a következőkben fogunk erről részletesen beszélgetni, hogy hogyan is történt mindez, hogyan is, mikor és ki keresett meg, mire számíthatunk, mikor lesz ebből valóban film, mit jelent ez számodra, hiszen azért vannak nagyon szerencsés, és vannak nem túl jól sikerült filmes adaptációk, ám hogyha egy könyvből készült film jól sikerül, akkor az általában nagyon jól szokott sikerülni. Ezzel folytatjuk majd a műsor vendége Dorosz Dávid író, akivel a Hatalom árvái című újonnan megjelent könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk most speciál az első regényről, a Mindenki lelép címűről, ami 2025-ben jelent meg, és amiből hamarosan film készül, és erről a bizonyos filmkészítési, elkészülési folyamatról fogunk beszélgetni, hamarosan folytatjuk.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Dorosz Dávid író, akinek a Hatalom árvái című új könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk most speciál az első könyvről, amiből film készül. Hogyan történt mindez?
2: Pár hónappal a Mindenki lelép megjelenése után megkerestek a Itt érzem magam otthon producerei, Farkas Ádám, illetve Marton Fi Zoltán, akik olvasták a regényemet, és nagyon tetszett nekik, és azzal az ötlettel hívtak föl, hogy szeretnének belőle filmet csinálni, és erről elindult egy hosszas beszélgetés, hogy ezt milyen formában is lehetőségek között lehet megtenni. Ez alapvetően egy nagyon nagy álom számomra, hiszen én már úgy nőttem föl, hogy a filmek és az olvasás szeretete az párhuzamosan egyszerre volt jelen az életemben. Tehát ugyanúgy, ahogy emlékszem, hogy mikor olvastam a Pál utcai fiúkat, vagy Jókai Mort először, ugyanígy emlékszem, hogy mikor láttam a Tanút, vagy a Keresztapát először, és a filmek és a könyvek szeretete mint a történetmesélés két nagyon hasonló, de bizonyos szempontból persze eltérő műfaja folyamatosan jelen volt az életemben. És ahogy elkezdtünk dolgozni, szintén egy olyan fejezet nyílt ki számomra, amit a mielőtt íróként elkezdtem volna dolgozni, nem is gondoltam, hogy most másodjára dolgozom a történetet. Tehát íróként megírtam a Mindenki lelépet, leraktam a pontot, megszerkesztettük, majd kiadtuk a könyvet, és a történet a maga útjára indult. Most viszont ebből a 320 oldalas könyvből egy 120 perces filmet kell csinálni, adaptálni kell a történetet, és ebben a munkában nagyon jó csapattal, producerekkel, forgatókönyvíróval együtt én is részt veszek, és kifejezetten izgalmas, hogy másodjára belemenni a történetbe, és megnézni azt, hogy ebből mi és hogyan tud különböző változtatásokkal jól működni a vásznom majd, hiszen igen, ahogy elhangzott, nagyon sok, nagyon jó adaptáció is született az elmúlt években, de nyilván láttunk, és mindannyian tudunk olyan adaptáció, amit olvastunk könyvben, aztán a vászon
1: még sem úgy működött. Igen. Viszont nagyon jelentős egy ilyen adaptációnál, illetve egy ilyen típusú filmnél az, hogyha a szerző jelen van, akár a forgatási folyamatokban, vagy az előkészítő folyamatokban, neked mekkora beleszólásod van mondjuk a zeneválasztásba például, ez számomra nagyon fontos, meg szerintem egy kriminél, egy thrillernél nagyon-nagyon fontos, hogy a hangulatot emelje, csúcson tartsa, a gyanakvást fölébresszel, stb., illetve hogy kiket választotok majd a karakterek megformálására.
2: Természetesen ebben csapatként dolgozunk együtt, és az adott különböző részfeladatokat ehhez értő profik fogják csinálni, szóval miközben a csapat meg a producerek kifejezetten fontosnak tartották, hogy én szerzőként jelen legyek ebben a folyamatban, nyilván a zeneválasztást azt nem szeretnék mindent eldöntő módon és minden részletben belefolyóan részt venni, miközben a könyvben pont, hogy nagyon sok zene szóba kerül, ahogy ezen a tihanyi háromnapos bulin a karaktereink szórakoznak, szóval egy része a filmzenének szerintem adott a könyvön keresztül, és pont ez a csapatmunka az, ami kifejezetten izgatott, hiszen én is nagyon sokat tanulok abból, hogy például Veres Attila forgatókönyvíróval, akivel együtt dolgozunk, és itt érzem magam otthonnak is ő a forgatókönyvírója, illetve a Második kör című fantasztikus rövid filmnek olyan tippeket, trükköket és szakmai dolgokat tudok én is tanulni, amelyek az írásomra is vissza fognak tudni hatni, tehát számomra egyszerre egy nagyon élvezetes munka, illetve egy nagyon élvezetes tanulópálya az, hogy részt tudok venni ebbe a folyamatba, és erről még minden részletet nem fogok tudni elárulni, de természetesen elindultak a beszélgetések és folyamatban van, hogy a lehető legjobb színészekkel egy olyan casting folyamat valósuljon meg, és egy olyan csapat álljon össze, akik eljátszák ezt a 6-7 karaktert, akik a magját jelentik ennek a filmnek, ami kifejezetten egy nagyon erős és egyszerre szórakoztató és egyszerre elgondolkodtató filmet eredményezzen.
1: Amikor készen van egy könyv, és készül belőle egy film, tehát itt két gyerek is nevelődik egyszerre, van-e helye harmadiknak a fejedben, elindul-e a következő regény?
2: Már el is indult, a kutatómunkának a közepén közepén járok, ami szintén megint nagyon sok olvasással, illetve szakértőkkel való beszélgetéssel, illetve terep munkával zajlik, és néhány hét múlva szerintem el fogom tudni kezdeni magát a szöveget is megalkotni, szóval nagyon izgatott vagyok, és teljesen rajta vagyok azon, hogy a lehető leghamarabb megszülessen a harmadik regény, ami egyszerre fogja követni azokat az elemeket, amelyekre az első kettő is építette, thriller lesz, de nagyon sok érzelemmel fog dolgozni, illetve nagyon sokat fog a mai világunkról és a mai korunkról mesélni, de rengeteg újdonság és olyan dolog is lesz benne, ami az eddigi olvasóimat is szerintem meg fogja, remélem, pozitív módon letni.
1: Torosz Dávid író volt a műsor mai vendége, akinek a frissen megjelent Hatalom Árvai című könyvéről, és annak kapcsán beszélgettünk nem csak az új könyvről, de a korábbi 2025-ben megjelent Mindenki lelép című könyvéről is, amiből már film is készül. Dávid, köszönjük szépen az idődet.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: Anna Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi-Indes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
2: Reklám hangzott el.
9: Újabb áradás veszélyezteti Nepált, ezért felfüggesztették a mentést. Vasárnap zárul a Nemzeti Galéria Dolce Vita kiállítása. Szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy gletscherről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt 5. Harald norvég király. A 89 éves korában elhunyt uralkodót csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. Harald 1991-ben édesapja 5. Ulaf halála után lépett trónra. Polgári származású feleségével Szonyával 1968-ban kötött házasságot. A trónon fia Hókon herceg követi majd. Orosz dróntámadás ért egy logisztikai központot Kijev közelében. A Nova Posta vállalat elosztó központja megsemmisült, de senki sem sérült meg. Zaporizsjában egy hipermarketet ért találat, ott civil áldozatai is vannak a légicsapásnak, közölték az ukrán hatóságok. Korábban az oroszok ugyancsak drónokkal támadtak egy Kijev megyei raktárkomplexumot, amelyben flamingó típusú nagy hatótávolságú manőverező repülőgépeket és rakétahajtómű üzemanyagot tároltak. Júliusban nőtt itthon a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1%-ponttal 4,5%-ra emelkedett. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18.000 jelentkezőből csak nem 11.000-re jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet. Az ország nagy részén napos, fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A sok napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: És ahogy ígértem, a mai Manna délelőttben kiderül, hogy mi is az az erdőfürdő. Mit csinál egy erdőterápiás szakember? A Manna délelőtt vendége Györfi Éva, aki erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakember. Szia Évi, jó reggelt! Köszönjük, hogy ránk érsz.
3: Szia! Szia, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
2: No, akkor induljunk el onnan, hogy talán nem vagyok egyedül azzal, hogy hallottam már én is azt az érdekes japán elnevezést, ami az erdőfürdőt jelenti. Mi is ez?
3: Ez a Shinryoku tulajdonképpen szó szerint erdőfürdőzést jelent, és a szónak a megalkotója az akkori japán erdészeti ügynökségnek a vezetője Tomohide Akiyama volt, aki tulajdonképpen a wellness célú ökoturizmust szerette volna népszerűsíteni ez alatt a szó alatt, és hát amikor a 80-as években ő ezt megtette, még talán nem is gondolta arra, hogy a 2020-as évekre meg már egy egész kis mozgalom alakul ki ebből, és egy konkrét kutatási sok témáját is képező módszertan az erdőfürdőzés.
2: Az erdőfürdőzés az nem azt jelenti, hogy az ember elmegy és egy erdőben lévő vízben fürdik, hanem az erdő gyönyörűségében lubickol. Tehát egy érzés, a látványban való fürdőzésről van szó tulajdonképpen, ami nem csak a látványt jelenti, hanem az összes érzékszervünkre ható természeti jelenségben való lubickolást. Jól mondom?
3: Igen, tulajdonképpen ez az összes érzékünket bevonó tudatos séta, amit erdőfürdőzésnek nevezünk, ami nem is nagyon kell csodálkozni, hiszen örömfürdőzni és napfürdőzni is szoktunk, így hát tulajdonképpen az erdei atmoszférában, és az erdő adta örömökben, élményekben is lehet fürdőzni a séta során.
2: Mit ad ez az embernek? Miért fontos, hogy az ember visszataláljon a természethez?
3: Ugye van ennek egy ilyen hivatalos megfogalmazása, és van neki egy ilyen nem hivatalos. A nem hivatalosban azt szoktuk mondani, hogy igazából az erdő mindig mindenkinek azt adja, amire a legnagyobb szüksége van, amit keres. Ez, ha a tudományosan alátámasztott oldalról nézik, akkor egyfajta ilyen projekciót jelent. Megyek az erdőben, élményekben, formákban, színekben, hangokban, gazdag, lassú világban lépkedek, kicsit módosult tudatállapotban, és hát nyilván olyan dolgokat veszek észre, amik számomra fontosak, és ennek ad egy teret tulajdonképpen a természetes környezet, de ennél sokkal többet is jelenthet. Ugye eleve az erdőfürdőzésnek van egy ilyen tudatállapot módosító, stresszcsökkentő hatása, amelyeket már mérésekkel is igazoltak, és emellett ugye fitoncidokat bocsájtanak ki a fák, immunerősítő hatása van ennek is, meg magának a stresszcsökkenésnek, és ezen felül tulajdonképpen az erdőfürdőzés, ez így a mentális egészségünkhöz is hozzájárulhat, önismereti módszerként is nagyon jól alkalmazható, és hát nem utolsó sorban a kapcsolatainkat, beleértve a természethez fűződő kapcsolatát az embernek, a kapcsolatainkat is gyógyíthatja. Egy elfogadó, nagyon megtartó térben vagyunk, ahol nagyon gyakran az a résztvevőknek a visszajelzése, hogy valójában önmagukban véve értékesnek érzik magukat, illetve magát, az életet másképp kezdik el szemlélni rendszerben, összefüggéseiben, átfogóbban, és megjelenik benne egyébként a jó kapcsolat legfontosabb ismérve a kölcsönösség. Fontossá válik az erdő, és ezen keresztül fontossá válik az ökoszisztéma és a természet egészsége is az ember számára.
2: Az, hogy ebből egy jelenség lett, egy módszer lett, egy tulajdonképpen egy terápiás módszer, mondhatjuk azt, az annak köszönhető, mert ugye ez régen természetes volt, hogy az ember egy volt a körülötte lévő természettel, a fákkal, az állatokkal, a szarvasokkal, az őzekkel, az összes állattal és növénnyel, ami a körülötte lévő környezetben élt. Most már nincs körülöttünk ennyi zöld. Nincs körülöttünk erdő, hiszen azok is fogynak. Azért kell, hogy ez ekkorává tudjon nőni, hogy azok az emberek, akik a városban szorultak, vagy arra voksoltak, ők is megtapasztalhassák ezt, hogy visszavezetődhessenek a természethez?
3: Nagyon érdekes a kérdés, amit felvetettél, hogy mikor is szakadt el az ember a természetvilágtól. Ugye ez ilyen nagyon kiugró módon az elmúlt 200 évben jelent meg, amikor meg többszöröződött, igazából meg 160-szorozódott a városban élőknek a száma. De valójában az embernek a természettől való elszakadás az talán az ősidőkben is visszanyúlhat, amikor az ember fölé rendelődött a természetnek, nagyon tudta befolyásolni, és akkor hirtelen azt gondolt, hogy jobban áll. És hát ez a kapcsolat mostanra egy ilyen egészen használó, kicsit ilyen bántó kapcsolattá változott, amiben ugye a természetvilág súlyosan sérül. És hát úgy tűnik, hogy ez a súlyos sérülés ránk is hat. Mi is súlyosan sérülünk abban, hogy régen volt egy ilyen nagyon szép sámánista köszönésmód, hogy minden a rokonom, és ma már minden idegen. Az ember számára még önmaga is idegen, az embertársa is idegenek, egyfajta izolációban, elválasztódásban élünk. És hát ebben én azt gondolom, hogy nagyon nagy ajándék lehet, hogyha megtanulunk újra kapcsolódni a saját gyökereinkhez, a természeti lényhez bennünk, és hát a többi emberhez is, mondjuk egy csoportos sétán keresztül.
2: Ez volt a köszönés, hogy minden a rokonom?
3: Ez egy lehetséges köszönés, igen, a társadalomban.
2: Hogy minden egy.
3: Minden a rokonom. Igen, kicsit olyan, mint a látlak téged az avatárban. Minden a rokonom, látlak téged. Ez a fajta kapcsolatteremtés talán, ami leginkább ide illhet. Szépsége ennek, hogy ez nyilván világnézettől függetlenül a természet az mindenhol természet, és mindenhol oda tartozunk.
2: Japánban ezt gondolom, hogy profin és nagyon sokan űzik, vagy próbálják meg az életük részévé tenni. Mennyiben más, amit ők csinálnak ahhoz képest, amit Európában csinálnak erdőfürdőként?
3: Japán erdőfürdőzésről meglehetősen keveset tudunk, ők ugyanis nagyon szigorúan védik a módszereiket, de a japán hagyományban, erdőfürdőzés hagyományban elsődleges szerepe van az erdőnek, az erdőgyógyító hatásainak. Az ő méréseik inkább az erdőgyógyszerként való alkalmazására vonatkoznak, és nagyon erősen fiziológiás beállítódásúak. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy mondjuk milyen erdő hogyan hat a szervezetre, milyen fitoncid összetételben, hogyan érzik magukat az emberek. Mérnek a séta elején, végén kortizol szintet, vérnyomást van, ahol még a homloklebenyi vérellátást is, hogy lássák az emberek papíron számukban, hogy tényleg az ő rágódásuk az csökkent a séta alatt, nem csak ők gondolják úgy, hogy jobban vannak. Ehhez képest a nyugati erdőfürdőzés, amelynek a megalapozója Amos Clifford volt, egy amerikai származású pszichoterapeuta, a nyugati erdőfürdőzés már egy kicsit túlmutat ezen, és ezt a kapcsolati erdőfürdőzésnek nevezzük, míg az első, a japán, azt a gyógyászati erdőfürdőzésként apostrofálta, ugye Amos. A kapcsolati erdőfürdőzésben már sokkal nagyobb szerepe van a természet kapcsolatnak, a reciprocitásnak, ennek a kölcsönösségnek, ami megjelenik. És hát tulajdonképpen az itt Európában általunk oktatott erdőfürdőzés, az pedig már az integratív erdőfürdőzés, ami azt mondanám, hogy igen, benne van a gyógyászati, benne van a kapcsolata, és ezt az egészet vissza szeretnénk helyezni tulajdonképpen a gyógymódok közé, a mentális egészség, illetve a fizikai egészség és a természet egészségének a fenntartására.
2: Vanna délelőttben az erdőfürdőzésről beszélgetünk, a vendégem pedig ezzel kapcsolatban Györfi Éva erdőfürdő vezető, erdőterápiás szakember. Hamarosan folytatjuk, csupa érdekesség jön még továbbra is.

0: alkalmazható demenciánál van, aki ajánlja mondjuk a szenzoros problémák esetén, és alkalmazható például kiégés, depresszió esetén. Nyilván mindegyiknek megvan a maga szakembere, aki ezzel foglalkozik, és nagyon, nagyon jó az is, hogyha csak úgy általában véve indul egy erdőterápiás csoport, ahol mondjuk több héten keresztül a résztvevők a témájukkal foglalkozhatnak, és vihetik tovább ugye az adott terület szakértőihez az eredményeket.
1: Évi, ez a gyakorlatban hogy néz ki? Tehát, hogyha egy többnapos erdőfürdőzésről vagy erdőterápiáról beszélünk, akkor ez egy úgymond napközis foglalkozás, tehát reggel megyünk, vagy délelőtt és este jövünk, vagy ott alszunk kint, tehát a hatékonyságán például változtat-e az, hogy az ember folyamatosan kint van az erdőben? Hogyan zajlik ez?
0: Egy nagyon izgalmas kutatást végeztek Japánban, ahol egy háromnapos erdőfürdőzés után mérték az immunrendszeri hatását az erdőfürdőzésnek, és ott azt figyelték meg, hogy egy ilyen hosszabb háromnapos elmerülési folyamat után a nagyobb megnövekedett immunaktivitás még 30 napon keresztül is fennmaradt. Ami nagyon-nagyon izgalmas, mert ilyen esetben például az ölősejtek száma nő meg a szervezetben, amiknek kiemelt jelentősége lehet például a rákgyógyításban is, de egyébként a fertőző megbetegedések megelőzésében, kezelésében is. Úgyhogy például, amit mondtál, az elvonulás jellegű, vagy többnapos folyamat, az ilyen szempontból nagyon-nagyon izgalmas. Mondjuk egy erdőterápiás folyamat, így a nagyon-nagyon alap konstrukcióban egy ilyen 6-7-es folyamatot jelent, ahol 6 héten keresztül minden héten egyszer találkozunk egy erdőfürdőzésre, és akkor ennek van egy ilyen felépített folyamat attól függően, hogy milyen a csoport. Emellett természetesen lehet mondjuk egy erdőterápiás elvonulás, vagy lehet csak egy-egy erdőterápiás alkalom valamilyen más terápiás vagy önismereti folyamatba beillesztve. Tehát ezek nagyjából, én így azt mondanám, a terápiás alkalmazási lehetőségei az erdőfürdőzésnek.
1: Nem megterhelő utána visszamenni a városba és visszazökkenni a hétköznapokba, vagy akik részt vesznek egy-egy ilyen erdőfürdőn vagy erdőterápián, utána rendszeres erdőjárókká válnak?
0: Őszintén remélem, hogy igen. Így fordítani arra, hogy az, aki erdőfürdőzésen vagy erdőterápiás folyamatban részt vett, az azután folytassa is, amit elkezdett, és vannak ennek ilyen hétköznapokban alkalmazható formái is. Például én készítettem egy ilyen természet alapú jólét kiskönyvet, ingyenesen letölthető, és azon keresztül ilyen ötleteket kaphatnak a résztvevők, hogy akkor ők így hogyan tudják fenntartani az erdőfürdő gyakorlatát a hétköznapi életükben. Van lehetőség a csendesülés gyakorlásra, ez az ilyen hétköznapi 20-30 perces erdőfürdőzéseket jelenti. Még azt mondanám, hogy az ajánlás az lenne, hogy azért havonta egyszer egy erdőfürdő sétára induljon el, vagy járjon vissza, ha van kedve, csatlakozik csoporthoz, ha szeretne egyedül erdőfürdőzni, akkor ahhoz például készül most egy kis könyv, amiben van egy kártyacsomag meghívásokkal, nagyon szép illusztrációkkal, Komiát Jorsi illusztrációival, és egyébként meg minden erdőfürdő sét a végén van egy ilyen visszavezető integrációs szakasz, ahol az élmények feldolgozása megtörténik, és ahol kicsit visszarázódnak a normál tudatállapotba, talán el is mondjuk nekik, hogy vezessenek óvatosan, emlékezzenek rá, hogy a többiek nem innen mennek. Tehát lehet nehéz, de más szemmel is tudjuk vizsgálni a világot egy erdőfürdő séta után. Azt is mondhatnám, hogy így kifényesedhet, megszépülhet a világ.
1: Hatékonyabb-e a csoportos erdőfürdőzés, vagy hatékonyabb az, ha az ember egyedül van egy erdőterápiás erdőfürdőző szakemberrel, vagy pedig ezt tehetem magamtól is mondjuk egy-két alkalom után már?
0: A nagyon jó válasz erre az igen. Ami alatt azt értem, hogy minden eset nagyon egyedi. Van, amikor az egyedül létnek a szabadsága az, ami nagyon sokat tud adni, annak a biztonsága, annak a nyitottsága, hogy tulajdonképpen a saját meghívásaim, a saját kapcsolatom, erdőhöz fűződő kapcsolatom mentén haladok, hogy nem kell visszamenni a csoportba, nem kell megosztani. Ezek egyébként sem kötelezőek nyilván, de a séta során, de hogy tud ez adni egy nagyobb teret. Van, amikor az esik jól az embernek, hogy egyszerűen csak kiül az erdőbe is van. És van, amikor meg kifejezetten segít, tanít, támogat az, hogy van körülöttünk.

0: egy emberi közösség. Van, aki például szorong az erdőben, ökoszorongásnak hívják egyébként. Neki nagyon jót tesz a csoport. Neki nagyon jót tesz, hogy vannak körülötte, nem téved el, van hova visszajönni. Van egy vezetője, aki tartja a teret. Van egy vezető, aki adja az ötleteket, hogy hogyan, merre induljon el. Ez nagyon-nagyon egyéni, én azt gondolom, és természetesen megvannak a maga erősségei az egyéni erdőfürdőzésnek is, amikor ugye egy az egyben a vezető, illetve az egyén van jelen. És megjegyezném, hogy nagyon aranyos például a párkapcsolati erdőfürdőzés is, vagy a családi erdőfürdő, amikor egyfajta ilyen örömteli élményként, együtt létként mondjuk egy anyalánya elérkezik, vagy egy pár megérkezik egy erdőfürdőre, vagy akár egy egész baráti társaságcsoport. Ezeknek a műfajoknak mind megvan a maga létjogosultsága a különböző élethelyzetekben.
1: Nagyon érdekes, amiről Évi beszél, úgyhogy hamarosan folytatjuk. Györfi Éva erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakember a Manna délelőtt vendége. Vissza kell találnunk a természethez, ez kétségtelen, úgyhogy hamarosan folytatjuk, hogy ezt hol és hogyan lehet megtenni, mire van hozzá szükség. Innen folytatjuk.
2: Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Süssler. Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Györfi Éva erdőfürdő vezető, erdőterápiás szakember a Manna délelőtt mai vendége. Elmesélte már Évi, hogy mi ez az erdőfürdő, mit csinál egy erdőfürdő vezető, mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember, kinek ajánlott az 1:1-es erdőfürdőzés, vagy a csoportos, hogy családok és párok is mehetnek erdőfürdőzni, hogy ez tulajdonképpen még egy csapatépítő tréningnek is zseniális jó módszer. Nyilván ilyenkor az emberben azonnal felmerül, hogy hogyan tegyen meg az első lépést abba az irányba, hogy visszatalálják a természethez, hogy mondjuk én magam is elmenjek erdőfürdőzni. Hogyan zajlik ez?
2: Természetesen hivatásból az az első mondatom, hogy igen, igen, mindenképpen gyere el hozzám először erdőfürdőzni, de valójában az első lépést azt azzal tehetjük meg, hogyha csak az utcán sétálva észreveszik magunk körül a természetvilágot. Mióta erdőfürdő vezető vagyok, azóta rájöttem arra, hogy sokkal több természet vesz engem körül, mint azt korábban gondoltam. Ja, legszebb csodaként így a fejemben így feldereng, annyira nem csoda, mert ugye neki nem lesz ott boldog élet, hogy egyszer a 6. emelet magasságában egy falból láttam kinőni egy fát. És az, valójában abban az utcában semmilyen növényzet nem volt, és ez volt az egyetlen egy növény, amit így észre lehetett venni. Mi a 6. ott úgy valahogy oda szóródott egy mag, és megmaradt. Tehát az első lépés az az, hogy észreveszem magam körül a természetet. Következő lépés lehet az, nem csak észreveszem magam körül a természetet, hanem elkezdek vele ismerkedni. Ilyen nagyon egyszerű módokon az öt él, mondjuk van ilyen 5 kapu rajtunk, a bőrünk, a szemünk, az orrunk, a fülünk, a szánk, ugye azon keresztül jobban odafigyelek az ételek ízére. Jobban odafigyelek egy-egy fának, egy-egy virágnak az illatára. Ha jól esik, meg is érinthetem magam körül a növényzetet, és ez még csak a fizikai kapcsolatteremtés, de önmagában véve ezek lehetnek olyan jelenbe hozó pillanatok, amik egyfajta stabilitást adnak nekünk a hétköznapokban. És ezzel már el is kezdtünk erdőfürdőzni. És innen még nagyon messzire tud vezetni az út, ugye az értelmi, az empatikus kapcsolatteremtésen, a műalkotásukon keresztül nagyon-nagyon sok módja van annak, ahogy a természethez újra tudunk kapcsolódni. Összességében én mégis azt mondom, hogy a legelső lépés az, hogy vegyük észre, hogy természetvilágban élünk, és hogy minden, ami körülvesz bennünket, az ebből fakad.
1: Ez kortól és nemtől függetlenül megtehető, így van?
2: Igen, így van.
1: A gyerekek
2: a legjobbak, és az idősek. A legjobb erdőfürdőzők a gyerekek. Ők annyira spontán és ösztönösen a saját kíváncsiságuk, örömük által vezérelve jönnek, mennek a természetben, és számukra annyira természetes, hogy élőlényként tekintenek egy élőlényre, hogy azt érdemes talán felnőttként nekünk újra tanulni. És igen, az idősek is nagyon, nagyon tudják élvezni, ők nagyon-nagyon jók az örömkeresésben.
1: Fontos tehát, hogy az ember ezekkel tisztában legyen, pontosabban csak azokkal legyen legalább tisztában, hogy szüksége van valamire, szüksége van a csendre, a tiszta levegőre, azokra az apró zörejekre, ami által érzi, hogy visszakapcsolódik a természethez, mert hogy egyek vagyunk vele, és meg kéne tanulnunk, most aztán különösen szükség volna rá, hogy megtanuljuk újra tisztelni a környezetet. Szerintem ez ebben is tud segíteni.
2: Így van. Pontosan a kapcsolatteremtés által megszűnik az az érzelmi és fizikai és mindenféle távolság, ami most az ember és a természetvilág az ökoszisztéma között látszik. És ez a kapcsolatteremtés, aztán meg ez a közelség hozhatja meg nekünk azt az élményt, hogy valójában hálásak vagyunk és tiszteljük azt, ami előttünk van, és onnantól kezdve egy más attitűddel kezdjük akár élni a hétköznapjainkat. Egy felelősebb attitűddel, ahol mondjuk törődünk azokkal a dolgokkal, amik bennünket körülvesznek, nem csak öncélúan használjuk magunk körül ezt az egyébként nagyon szép világot, még mindig nagyon szép világot.
1: A Manna délelőtt vendége volt a mai napon Györfi Éva erdőfürdővezető, erdőterápiás szakember. Érdemes tehát újra visszatalálni a természethez ilyen módon is, mert hogy ha az embernek segítsége van közben, akkor egy kicsit tudatosabban tudja ezt megtenni. Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm. Minden jót kívánok.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nevezz személyesen a General Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a General Nightrun Budapesten.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
1: Reklám hangzott el.
5: Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök. Meghalt 5. Harald norvég király, szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában azt mondta, nem állítja, hogy minden problémát sikerült eddig megoldani, de továbbra is dolgozni fognak azon, ahol hibát találnak, azt kijavítják, és ahol az állam évek óta nem végezte el a dolgát, azt el fogják végezni. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy a tisztséget eddig betöltő Vikon Kál Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki. A tárcavezető szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a Magyar Honvéd Egészségügy meghatározó bázisa. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1%-ponttal 4,5%-ra emelkedett. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A természeti katasztrófának már csaknem 500 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. 1991-ben édesapja 5. Olaf halála után lépett trónra, polgári származású feleségével, Szonyával 1968-ban kötött házasságot. Reformpártiként a királyi ház megújítójaként lett ismert, a norvégok körében népszerű volt. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hókon névem. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz nyémántal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek tegnap a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot. Az ország nagy részén napos, fátyol felhős, az idő, eső nem lesz. A sok napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
6: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet öröm.

Jönnek a vagány srácok Oregonból, azok, akiket úgy hívnak, hogy The Dandy Warhols, akik annyira jellegzetes és annyira szeretnivaló, és többnyire vidám muzsikát játszanak, hogy tulajdonképpen felismerhető abban a pillanatban, hogyha megszólalnak bárhol, még akkor is, hogyha nem mondják, mondok a rádióban, hogy a Dandy Warhols következik. Oregon, Portland, onnan indult az egész. Courtney Taylor Taylor, aki az énekese, ilyen kis vicces neve van, Zaya McKay, Peter Holström gitáros, és Eric Hetford a dobos, ők voltak, akik alapították a zenekart. Hetford aztán 98-ban kiúrott a brigádból, és akkor Taylor Taylor, az énekes unoka testvére, Brenda Boer dobos helyettesítette őt. A csapat neve egy szójáték nyilván Andy Warhol nevével. A Andy Warhol szerezte egyébként a Veronica Mars című sorozatnak a főcímdalát is, hogyha ezt néztétek, ezt a sorozatot, akkor tudjátok, hogy miről is van szó pontosan. A Andy Warholnak van egy nagyon érdekes dala, méghozzá az egészen furcsa című, és akkor most ezt el fogom nektek mondani, tessék kapaszkodni, mert az ember azt gondol, hogy egy ilyen hülye címet nem adnak egy dalnak, pedig igen, Not If You Were The Last Junkie On Earth. Pontosan ez a címe a dalnak. Nem kívánom, hogy megjegyezzétek, Not If You Were, mondjuk ennyi legyen elég. Nagyon érdekes a története a dalnak, arra az időszakra mondjuk úgy, hogy kacsint vissza és reflektál, amikor nagyon nagy divat volt az úgynevezett cérnavékonyság, vagy ez a heroin look, bocsánatot kérek, de tényleg így volt, amikor azok a modellek kapták a legtöbb munkát, akiket gyakorlatilag a szél elfújt, tehát hogy oldalról szinte nem láttad őket. A 90-es években volt, illetve 80-as évek végén ez az időszak talán inkább legkicsúcsosodottabb pontja, amikor Twiggynek köszönhetően, ugye, aki behozta ezt a nagyon lapos, inkább kamaszfiús testalkatot a nőknél a modellvilágban, és onnantól kezdve ez lett a divat. Előtte simán mentek a gömbölydedebb formák is, bár teszem hozzá, hogy annak idején, amikor George Michael Freedom című klipje elkészült és felvonultatta az akkori időszaknak a legfoglalkoztatottabb, leghíresebb, leggyönyörűbb modelljeit, akkor azért ott már volt a gömbölydedebb formák, de ha mondjuk két most nézzük, akkor ő is ebbe az időszakba és ehhez a csoporthoz tartozott, és tulajdonképpen ezt a trendet, ezt az időszakot gúnyolja ki az egész dal, pontosan azért, mert Courtney Taylor Taylornak a barátnője, akit ő nagyon szerette, nagyon szerelmes volt, azt mondta, hogy 4 éve voltak együtt, és az, abban az időben, amikor összejöttek, ez a lány volt a legdögösebb, legokosabb, legmenőbb csaj Portlandben, és amikor Courtney elhatározta azt, hogy valahogyan megpróbálja ezt megmutatni egy dalban, akkor azt is eldöntött, hogy nem fog szomorú dalt írni, csak azért sem. Azt mondta az interjúban és több interjúban, amikor kérdezték erről a dalról, hogy én nem tisztelem ezt az ócskaságot annyira, hogy én emiatt szomorkodjak, úgyhogy inkább elkészítette ezt a lendületes rockszámnak titulált muzsikát, aminek a szövegében folyamatosan gúnyolja egyrészt a barátnőjét, másrészt a magát a függőséget, harmadrészt azt, amitől függ, és az egész korszakot, amikor azért, hogy ne legyenek éhesek, inkább függővé váltak a lányok, főleg a modellek, legalábbis ő így magyarázta el több interjúban is. 2003-ban volt ez, amikor a Mojo-nak nyilatkozott Courtney Taylor Taylor is, ezt elmesélte, és igazából az volt a legfontosabb számára, hogy ezt érthetővé, fogyaszthatóvá és ismerté tegye, mint tényt, főként a fiatal lányok előtt, hogy nem ez a menő, hogyha valaki cérna vékony, és ezért az életét is kockázik. Teszi. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor a régi barátnőről ez kiderült, akkor megírta ezt a dalt, mert hogy egy hét leforgása alatt lett egyébként a lánya Dandy-nek a turnéján függő, és nyilván itt érzett egy kis felelősséget is Courtney, de aztán ebből ki tudtak jönni, volt rehabi is, volt több terápia is, amikor ők együtt is mentek, külön is mentek, de azt mondta, hogy a legfontosabb eredmény mégis az lett, hogy a Dandy Warholsnak lett egy dala erről, amivel kapcsolatban mindig is nagyon remélte, hogy eljut majd a fiatal lányokhoz. Jön a Dandy Warhols, itt a Mannán.

98 pontot Manna FM zenei finomságai között a Linkin Park jön, egy zseniális zenekar, akiknek mindig nagyon erőteljes mondani valójuk van, amit nagyon erőteljes muzsikával próbálnak a tudomásunkra hozni, vagy legalábbis rögzíteni a kedves hallgató fejében, hogyha szabad így fogalmazni, és tényleg így van, tehát bármikor hallgatunk meg bármilyen Linkin Park dalt, az mindig nagyon üt, és úgy szépen beleül az emberbe. Ez a Lost in the Echo című dallal, amit most fogunk meghallgatni tőlük, szintén így van. A korai éveket tekintve vissza kell mennünk a Linkin Park történetében 1996-ig, amikor is három középiskolás barát, Mike Shinoda, Brad Delson és Rob Burden megalapították a Linkin Parkot. A középiskola után aztán a fiúk nagyobb hangsúlyt fektettek a zenére. Csatlakozott hozzájuk Joseph Hahn, Dave Phoenix Ferrell és Mark Wakefield is, és az együttes akkor még Xero néven futott. 96-ban aztán Shinoda saját otthoni stúdiójában el is készítettek egy demót, ezen négy dal volt, de nem nagyon sikerült kiadót találni igazából. Nem érdeklődött irántuk, senki nem figyelt fel rájuk, senki, és a sikertelenség, illetve a haladás hiánya arra ösztökélte Mark Wakefieldet, aki akkor az énekes volt, hogy elhagyja az együttest, és ő azt mondja, be is dobta a törő között, és azt mondta, hogy őt ez nem érdekli, és aztán később Ferrell is kilépett, Tetsy Snacks-el és más zenekarokkal turnézott tovább, és miután a Xero néven futó zenekar számottevő időt eltöltött Wakefield utódjának a keresésével, felvették az új énekes, Chester Benningtont, akinek tragikusan hamar és tragikus módon ért véget az élete, 2017-ben öngyilkos lett. Megnyerő személyisége volt, és egy roppant nehéz és terhelt súlyos gyerekkor, amiből sosem tudott kimenekülni. De hát akkor még, amikor a történet elején járunk, akkor szintén ezzel a nehézséggel küzdött Chester Bennington, de akkor még segített neki az, hogy sikerült dalban egy kicsit könnyítenie magán a lelkén. Jeff Blue a Zomba Music alelnöke szervezett be az együttesbe 99 márciusában Chester Bennington, és ezután pedig felvették a Hybrid Theory nevet, mert hogy a Xero foglalt volt. Bennington és Shinoda keverték a zenét, és az ő általuk kevert ének, illetve a rap segített újraéleszteni az együttest, egy teljesen más megvilágításba, más stílusra helyezni őket, és még azt az ösztönzést is megadta nekik ez az újult erő, vagy új energia, hogy dolgozzanak egy új anyagon, egy új lemezen, vagy legalább egy új demón. És aztán három évvel az alakuláshoz képest 99-ben az együttes kiadta az újabb demóját. Ez még a Linkin Park reneszánszának a tetőpontja volt, amikor ismét nevet változtattak, ugyanabból az okból, mint először, és akkor lett a Hybrid Theory-ból Linkin Park, Santa Monica-ban a Linkin Park tiszteletére. Ezen a változtatáson túl lendülve az együttesnek igyekeznie kellett, mert annak ellenére, hogy megújultak, lemezszerződést még mindig nem kaptak, és aztán miután a nagyobb lemezkiadók megint elutasították őket, a Linkin Park újra Jeff Blue-hoz fordult segítségért, és a Warner Brothers Records után Jeff Blue, aki akkor már a Warner Brothers alelnöke volt, felülvizsgáltatta az ügyüket, tehát meghallgattatták újra a szakemberekkel a demót, és sikerült is aláíratni egy lemezszerződést a fiúkkal még 1999-ben, és aztán a következő év őszén a Warner Brothers Records oldalán az együttes kiadta az áttörő debütáló albumát, ez volt a Hybrid Theory, tehát a lemezen megtartották az előző nevüket, és

Washington elmondta a Spin magazinnak, hogy a lemez, ennek a lemeznek és a daloknak a szövegei sokkal-sokkal személyesebbek, mint amennyire politikailag voltak korábban, és a kapcsolatokra összpontosítottak, de tévedés ne essék, ugyanezt Chester is elmondta, nem a párkapcsolatokra, vagy nem csak a párkapcsolatokra vonatkozik ez, hanem az emberi kapcsolatokra, és itt is érezhető az a sok fájdalom, amit Chester Bennington magában hordozott, és amiből a dalok születtek. A zenei finomságok között jön a Linkin Park és a Lost in the Echo.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98 pontot Manna FM-en a különleges zenei órában, a zenei finomságok órájában a következő finomságot Ellie Goulding, Diplo és Sway Lee neve jegyzi. Egy különleges szerelmes dalról van szó, nagyon különleges videóklippel is készült. Nekem a színek és az egész környezet, ahogy megjelenik a klipben, ez a színesség, a rózsaszín és a nagyon zöldek és a pinkek, stb. Meg úgy egyáltalán a hangulata, ez egy kicsit olyan, mint a klasszikus házassági esküvői jelenet a Neni McPhee második részében. Aki majd látja a klipet, az érteni fogja a párhuzamot. Egy kihívó szerelmes dalként van apostrofálva ez a dal. Nagyon ügyesen párosította Ellie Goulding az ő hangját Sway Lee-vel, a rapper énekes Sway Lee-vel, akik nagyon ügyesen dolgoztak együtt Diplóval is, róla érdemes tudni. Igazából a neve egyébként Thomas Wesley Pence, tehát hogyha valaki ezt hallja, akkor tudja, hogy Diplóról van szó. 78-as születés, a Florida című remezével történt meg az ő debütálása, aztán kétszer is megjelent, ez egyszer CD formátumban, aztán készült hozzá egy DVD is, dolgozott együtt, amikor viszonylag gyorsan közismert lett, dolgozott együtt Christina Aguilera-val, Shakira-val is, és tulajdonképpen nagyon sok hölgyel szerető együtt zenélni, pontosan amiatt, mert nagyon jól kijönnek. Ő maga legalábbis a nyilatkozataiban, az interjúkban elmondja sokszor, hogy nagyon jó megérzi azt, hogy a nőknek hogyan működik a lelke. Visszatérve egy kicsit a főszereplőnkhöz, Ellie Goldinghoz, nagyon szép nőről van szó, nem véletlen, hogy ilyen szép párt alkottak annak idején, amikor a Close to Me című szám, amit hamarosan meghallgatunk tőlük, meg is jelent, mert hogy ez a dal tulajdonképpen valahogyan Kaspar Joplinghez kötődik. Ő az, aki Ellie Goulding férje lett 2019-ben, és ő az, akinek a neve ismerős lehet a műkereskedelem szempontjából vagy területéről is, a Sotheby's-nek a műkereskedője Kaspar, és nem sokkal azután jelent meg ez a dal, amikor bejelentették az eljegyzésüket. Azt is az Instán tették meg egyébként, és aztán sajnos később a szakításukat is, mert hogy külön váltak, 2019. szeptemberében házasodtak össze, ott volt az esküvőn a brit királyi család több tagja is, 2021-ben született meg a kisfiúk, nagyon szépen éltek együtt, nagyon jól zenélt együtt ebben az időszakban Ellie Goulding több kollégájával is, és aztán amikor ez a szerelmes dal megjelent az eljegyzés után, akkor senki nem gondolta volna, hogy aztán ez így ér véget, de azt mondták el annak idején az Instagramon szintén, hogy a történtek fényében úgy érzem, hogy nincs más választásom, mint hogy tudassam veletek, Kaspar és én titokban külön váltunk egy ideje, de nagyon szépen és barátságban tovább is élünk, és így neveljük a gyerekünket. Ettől függetlenül természetesen a szerelmes daloknak az aktualitása és a mondani valója soha nem veszít az értékéből, csak azért, mert az a pár, akinek a kedvéért, vagy akinek az érzelmei által ihletve megszületett, ők már nincsenek együtt. Ez egy olyan szerelemről szól, a Close to Me című dal, ami folyamatosan tüzet táplál a másikban. Egymástnak a tüzét, egymást tartják tűzben, és egymásnak a tüzét tartják életben. Nagyjából így jellemezte Ellie Goulding annak idején ezt a dalt, a Close to Me címűt, amit Diplóval és Sway Lee-vel közösen hoztak össze, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy elég jól sikerült dalról van szó, úgyhogy érdemes most is felhangosítani a rádiót, és aztán később, hogyha éppen nem vezet az ember, akkor megnézni egy kis nem tudom én, egy szusszanásnyi szünetben a munkában, vagy este majd otthon a videoklipet. Ellie Goldingról pedig érdemes tudni azt, hogy amellett, hogy egy nagyon szép hölgy, és amellett, hogy elvált, igazából már 9 éves korában, egészen pici korában elkezdett zenélni, klarinéten játszott, dalszövegeket írt, később megnyert egy dalversenyt, és aztán drámai kurzusra ment egyetemre, és ott kezdett érdeklődni az elektronikus zene iránt. Egy nagyon sokszínű, zeneileg nagyon sokszínű hölgyről van szó, egy roppant intelligens hölgyről van szó, úgyhogy érdemes úgy hallgatni ezt a dalt, a Close to Me címűt, hogy egy kicsit jobban figyelünk a szövegére, és annak fényében, hogy micsoda szerelem volt Kaspar és Ellie között akkor, amikor a dal született, mint akkor egészen más töltése van a dalnak. Úgyhogy itt jön a Close to Me, Ellie Goulding, Sway Lee és Diplo közös szerzeménye. Most a zenei finomságok között a Mannán.

Egy nagyon izgalmas eredményt dalt hozó kollaboráció következik most itt a Zenei Finomságok között a 98.6 Manna FM-en. Méghozzá Teddy Swims, a kellemes, mélyhangú, mackós férfi, és Jesse Murphy, az egészen éteri szépségű, de nagyon vagány külsejű lány közös dal az, a Dirty, amit meg fogunk hallgatni, ami egyébként egy 2000-es évekbeli tévésót gondol újra, mármint a videoklipjét illetően. A videoklipjét a dalnak Eric Rojas rendezte, ami tulajdonképpen úgy csinál, mintha egy reality vetélkedő, nem is vetélkedő, igazából hegyem egy leleplező műsorban szerepelne Jesse, akit megcsal rendszeresen minden héten, heti rendszerességgel a párja, és akkor egy ilyen kis rejtett kamerával követik a fiút, és rajta is kapják, de természetesen közben az egész dalt és a kapcsolat történetét is elénekli a lány, aztán a dal közepén egyszer csak belép Teddy Swims, aki gyakorlatilag egyfajta bocsánatkérő és magyarázkodó, úgynevezett antagonista szerepben jelenik meg. Ugye ezt érdemes tudni, hogy az antagonista az nem a gonosz szónak a szinonimája, hanem az ellenfélnek, tehát hogy ők itt már szemben állnak egymással. Ez azért fontos, hogy nem a gonoszt testesíti meg, még akkor is, hogyha megcsalásról beszélünk, hanem itt már ellentétei egymásnak, itt már ellenfelek szemben áll egymással a két ember, és ez azért fontos, mert így mind a kettő a saját igazát bizonygatja, még akkor is, hogyha a lánya fiút rajta kapja a megcsaláson. Úgyhogy pontosan ezért fogalmazott nagyon erősen a Rolling Stone magazinnak annak idején Jesse Murph, mert azt mondta, hogy amikor valaki átver, megcsal, elárul, akkor csak fetrengsz és sajnálod magad, vagy felállsz, felszívod magad, erőt veszel magadon, és sajnálatot keltesz benne azért, amit tett. Tehát, hogy te bírod őt megbánásra, te bírod rá őt arra a viselkedéseddel, az erőddel, hogy végig gondolja, hogy mit csinált, még akkor is, hogyha egyébként ez a kapcsolat azok után, vagy azután fog folytatódni. Érdekes egyébként, hogy ez a dal gyakorlatilag olyan, mintha egy vádiratot olvasna föl, vagy dalolna el Jesse Murphy. Jesse Murphyről érdemes tudni azt, ami egyébként meghatározóként láthatunk ebben, vagy hallhatunk ebben a dalban, és hogy ő a country rocknak a képviselője. Ugye a country rock az, ahogyan ezt a neve is mutatja, egy olyan zenei műfaj, ami a rockot és a countryt ötvözi, nagyon szépen olvad benne össze. Rockzenészek mondjuk úgy, hogy fejlesztették ki, vagy hozták össze a két stílust a 60-as évek végén, a 70-es évek elején, amikor elkezdtek country ízű, bizonyos country elemeket használó, vagy a rockzenébe átemelő dalokat írni, és ezek a zenészek a country témákat, énekstílusokat és a kiegészítő hangszereket legjellemzőbben például a pedálos steelgitárokat használták a rocklemezek felvételihez, ami azért fontos, mert az a hangzás, ahogyan Jesse Murphy énekel, nem csak a countryt idézi fel bennünk, de bizony Amy Winehouse is eszünkbe jut az ő stílusáról. Egyébként pedig, ami a külsejét illeti, mondtam, hogy egy éteri szépségű, tényleg egy gyönyörű szép lány, és ráadásul visszahozza az arc, szóval az arcának a finomsága és a sminkje, a Twiggy korszakot, Twiggynek a sminkjét, Twiggynek a finom arcát, miközben egy nagyon vagány, nagyon hosszú körmű, nagyon rapperes, hip-hopos ruhába, oversize jackibe öltözött csajról van szó, szóval egy nagyon sokféle, ahogyan a dal is sokféle, a lánynak a külseje is sokféle, és hát ugye itt van Teddy Swims, kedvencünk, a nagymackó, aki a tetovált külsejével, de az úriember öltözékével szintén egy nagyon sokszínű és ellentmondásos személyiségnek tűnik. Ő szintén énekes dalszerzőként azért ott van erőteljesen a country vonalon, úgyhogy nagyon szépen tudtak ők összes simulni stílusban Jesse Murphy-vel, úgyhogy most az ő közös dalukat meg is hallgatjuk. A szakításról szóló és igazságot tevő, vagy igazságot tenni próbáló dalt, ez a Dirty, itt a Zenei Finomságok között, most a Mannán. I woke up this morning kinda mad, flipped the switch, I had the urge to beat your ass.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Tisza kormány első 107 napját értékelte a miniszterelnök. Értékes nyakéket loptak el egy bécsi múzeumból. Szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. A vagyonvédelmi hivatal élére jelölt Unger Anna szívesen látná a munkatársak között Ligeti Miklóst. A Transparency International Magyarország jogi vezetője maga is jelentkezett az MVVH elnöki posztjára, de az országgyűlés illetékes bizottságában a három jelölt közül Unger Anna kapta a legnagyobb támogatást. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről ma szavaz az országgyűlés. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy a tisztséget eddig betöltő Vikon Kál Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki. A tárcavezető szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a Magyar Honvéd Egészségügy meghatározó bázisa. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város projektügyében. A tárca közölte, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás, továbbá hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználás vétségének gyanúja vetődött fel. Az Orbán kormány 2016-ban és 2017-ben összesen csaknem 25 milliárd forint támogatást biztosított az FTC-nek a Népligeti sporttelep fejlesztésére, de a Fradi város a támogatás ellenére nem épült meg. Már csaknem 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Értékes nyakéket loptak el a bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek tegnap a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot.
0: Időjárás.
1: Az ország nagy részén napos, fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A sok napsütés nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, akkor megkezdjük a bőség kosarát. Arra gondoltam, hogy most Péter Petrát hívom be vendégnek, akivel nagyon sokszor találkozunk, ő jön a stúdióból, én megyek, vagy pont fordítva. Kicsikét beszélünk, de soha nem beszélünk alaposan. Úgyhogy most éppen remek alkalom erre a bőség kosara, hogy beültessem a stúdióba, és egy picikét beszélgetünk. Nyugodjatok meg, minden a témához fog kapcsolódni. Zene, aztán érkezik hozzánk Péter Petra kolléganőm.
0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát, most verbális tartalommal töltjük meg, amíg üres kosarat. Hát mi mindig elmegyünk a stúdióban egymás mellett Péter Petrával, és arra gondoltam, hogy...
2: Nem, mi... azért megöleljük egymást.
1: Hello. Meg, persze, hello. Csak nem beszélgetünk, és mind a ketten azért szeretünk gasztrotémákról beszélni, szeretjük megkezdeni a másik a kiskertjében.
2: Szeretünk fejben főzni.
1: Igen, és most már együtt is fogunk főzni, akkor igen. Ott lesz egy mikrofon. De mindenek előtt, ha már egymás kiskertje lesz a témánk, hoztam neked, mi egy fajtamentést végzünk Zuglóban. Na. Ez piszkosalma, bőralma, Mátyás király kedvenc almája. Kóstold meg,
2: hogy bőralma, milyen... tényleg úgy néz ki, mintha bőr.
1: Igen, mintha piszkos lenne, nem? Szerintem alma a
2: köbben.
1: Alma a köbön, nem? Egy annyira töményen alma. És képzeld el, hogy ha ezt megasszalod, akkor még... Na, és hol lehet venni? Hát van egy bácsi, egy úriember, aki az Őrségben fajtamentést hajt végre, és ezeket a fákat menti meg. Nem hazudok, 200 valahány alma fája is van, és mindegyikből főz pálinkát. Amikor ott forgattam például, bementünk egy ilyen veremszerű létesítménybe, és rá kellett mutatom három üvegre, már három pálinkát meg kellett kóstolnom. Uh-huh. És apósom még ott voltak, és vették ezt a fát 10 éve, ami itt Zuglóban nem messze a stúdiót nekem nőttön nő. Na, hogy ízlik?
2: Nagyon finom, olyan, annyira koncentrált alma íze van, mint amikor a legfinomabb olyan szűretlen almalét iszta az
1: annak
2: ember.
1: Annak is az alját.
2: Igen, nagyon finom.
1: Na, beszélj már a picit.
2: Hogy ráhatok?
1: Persze, nyugodtan, ez egy gasztronomsor, Tehát mind a ketten kertes házban lakunk, mindenkinek van egy kis mesekertje.
2: Igen.
1: Hogy neked mit ad ez a kert tulajdonképpen, amikor kicsi? Van egyáltalán konyhakerted?
2: Van.
1: Van egy kis fűszerkerted?
2: Van.
1: Mik vannak benne a sorod?
2: Van veteményes, cuki kerítése, klasszik, tudod, hegyes léces kerítés, kicsi kapucska, Levi csinálta nekem.
1: A Juliska bab fölfut rá?
2: Igen, nem, igen, a bab futott rá tavaly, idén is futott bab, tényleg lesezettük a babot.
1: Az már száraz bab lesz, nem? Ez is jó.
2: Már az a jalóbab, olyan nagyot ültettünk bablevesnek. Bablevest szoktunk készíteni szilveszterkor is, korhely bablevest.
1: Aha.
2: És bablevest szoktam csinálni húsvétkor is, hogy a sonka leve ne veszten el. De ez már egy másik rész.
1: De még mindig gasztot.
2: De még mindig kaja. Most a mesekerítése, kérlek szépen, a tök futott föl a sütőtök. Mert hogy történt, hogy én tavaly ősszel az utolsó sütőtökök darabját, mert nagyon szeretem, és nagyon finom sütőtök krémlevest tudok csinálni, meg Levi anyukáját, Amarikától tanultam tökös rétest is, ami nem főzőtök, hanem sütőtök, uh-huh. És barna cukorral és fahéjjal készül, de hogyha valaki kókuszvirág cukrot tesz rá, vagy édesítőt, azzal is működik, de ahhoz kell a barna cukor, hogy ez a karamellás, és igazából csak a leveles tészta kell hozzá, majd elmondom, tök. A világ legegyszerűbb, olyan finom, hogy sírsz. Uh-huh. Nem viccelek? Kifolyik a könnyed.
1: Kimegyek hozzá sírni.
2: Belállam, sírni fogsz. Jó. Mindenki. Annyira finom. Becsukod a szemed, és Istenem.
1: Ez melyik tök ez? Az a hosszúkás, vagy a klasszikus tököt képzeljem el?
2: Nem, ez az orincs töknek hívják.
1: Igen, megvan melyik. Aha.
2: Amelyiknek főzőtök alakja van, de narancssárga.
1: Igen.
2: Hátul is van a kert hátsó részében, mert hogy ugye tavaly ősszel az egyik utolsó töklevesnek a tökének a magját, azt én fogtam, azt kidobtam a magas ágyásba.
1: A legjobb.
2: És hát mit tesz Isten, tavasszal ott lett egy tökóvoda, annyi kis tök palánta bújt ki, csak na, úgyhogy ez egész telkünk most, vagy a kertünk egy töktelep. Mindenhol van tök, ide-oda felfutott, van, amelyik sötét-zöld maradt, és círmos, uh-huh. Gondolom, neki még kell egy kis napocska, és most kezdenek el narancssárgulni.
1: Hát itt a tökszed van. Ezek a legjobbak, különben mi
2: sok paradicsom
1: magát,
2: is van.
1: Az palánta, vagy te magad ültetted?
2: Mi ültettük? Nem, kaptunk palántát Ákos barátomtól, mindig kapunk nagyon különlegeseket, kinyerjük a magját, úgyhogy mi fogunk most palántázni, csak mi picike helyen lakunk, ezért nehéz úgy megoldani, hogy mondjuk a macska ne feküdjön rá, hogy elkezd kibújni a palánta, mert ugye neki kell azért egy kis meleg, tehát hogy a fagyban nem rakhatjuk ki őket, ez nem ilyen szabadvetésű, mint mondjuk a borsó, de volt már olyan, hogy mi is palántáztunk, sőt volt olyan, simán elszórtam a magot, és gyönyörű fekete paradicsom nőtt belőle.
1: Simán elszórsz, az a legellenállóbb, hogyha néha veszel kész palántát, az, amely ki tudja, milyen bajt hozol haza. Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, látjátok, van miről beszélni. Már most jelzem, hogy kevés lesz az idő, de nem baj, majd egyszer folytatjuk talán a helyszínen. Zene, aztán folytatjuk Petrával.

0: hőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puccatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, és Remek a vendégem. Most nem csak futtában öleltük meg egymást, a folyosan végre beszélgettünk is, és ugye az a téma, hogy van mind a kettőnek kiskerti, ott tartottuk, hogy tök paradicsom. Fűszerekkel, hogy állsz fűszernövényekkel?
2: Van egy nagy, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hello, kedves hallgatók. Szóval, és ó, hello, kiskert. Van egy babérbokrom, ami ugyan edényben van, mert ő nem fagyálló, márhogy nem télálló, és akkor őt beszoktam vinni térre, gyönyörűen hozza télen is a kis leveleit.
1: Itt is van Zuglóban, nagy babérbokor.
2: Igen, de ez nem a babérmegy, hanem ez babérlevél, tehát amivel főzünk.
1: Na, azért azt mondom.
2: És kint van?
1: Nem, ugyanúgy hozzuk, visszük, anyósom kell.
2: Ja,
1: egy nagy dézsába, ez,
2: igen,
1: egy nagyobb.
2: Ez egy kisebb dézsába van.
1: Most a levele.
2: Egyelőre, és gyönyörűen lehet használni a levelét.
1: És amikor salonyán káposztát csinálunk, abból szedek, és abból teszek.
2: Igen, vagy amikor bablevest csinálunk, vagy amikor krumplifőzéket csinálunk például, ugye, sőt a csilibe is, csilis babba is nagyon jó. Az van, őt visszük, hozzuk ki be. Mindig van bazsalikom, és mindig volt oregánom, most a szegény kém az ugye eltűnt, de oregánot is szoktunk ültetni. Illetve lenni macskamenta a cicák miatt. A macskament az a macskáknak való, tehát hogy ez nem nekünk való.
1: Ők eszik, ők reggel?
2: A macskáknak ez egy kicsit ilyen pszichotikus hatása van, tehát teljesen bepörögnek tőle, így mondom. Nagy edénybe szokott lenni, és akkor megszagolják, és akkor látni, hogy dörgölőznek hozzá, mint amikor neked mondjuk azzal a fejvakaróval vakarják a fejed, na az az érzés.
1: Megvan, azt látod.
2: A macskán. És hát nagyon sokféle növény, és mi mindent mentünk, de egyébként nagyon sok olyan növény van a kertünkben, ami vadárcsőrébe potyant oda, mert hogy mi nem ültettünk el eperfát, mi nem ültettünk el, igen.
1: Ez a fa eper, arról van szó?
2: Igen, a fekete.
1: Ú, de jó, az is lehet jól lenni szedni.
2: Igen. Sőt, annak nagyon finom.
1: Az egy jó fajta.
2: És nagyon egészséges, és van egy ölelkező ostorfánk is, ami valami egész varázslatos dupla törzs, és össze vannak csavarodva. Az is madárcsőrből van, szóval, hogyha az ember hagyja a természetet, ahogy kéne tisztelnünk és szeretnünk, ahogy a japánok mondják, hogy hagyd, és megmutatja magát a kert.
1: Ezt picibe meg lehet oldani, nagyban azért nehezebb. Nekem van egy picike füvem, de az se fű. Nem. Hát az ami nő jó. De
2: az ős fű, vagy
1: Igen.
2: Ez zöld és tartós.
1: Messze van a wimbledoni fűtől, nagyon messze van, de nem is érdekes. És van egy kis rész, komposztálok, azt majd összebeásom, és azt látom, hogy nagyon szeretem a csirát például. És nem tudom, megfigyeltél-e.
2: A mikronövényeket? Meg képzeld, hogy kaptam egy csomó magot, és én is szeretném kipróbálni, de sosem mertem,
1: még
2: pedig kétféle tálam is van.
1: Na, a tálal az majd télen, hogyha bemegyünk, de most például nekem el van kerítve, tehát van borsó, retek, és a retek az két nap alatt kijön, és a levelét teszem, nem várom meg, míg gumósodik, mert az macerom, nem.
2: Tehát a pici növénynek a mini
1: levelei? Annál azt is meg lehet, de amikor
2: megnőnek.
1: Én, ha olyan helyen veszem a hónapos retket, aminek a zöldje jó, és tudom, hogy mert a néninek elhiszem, hogy nem műtrágyába, vagy ilyen tápanyag gombócba nevelt, akkor levelét is megeszem, nagyon finom. De a borsót...
2: Tudod, hogy abból lehet olyan főzeléket csinálni, a karalábi leveléből is, a retek leveléből is, a jégcsapretek leveléből is, mint a sóska főzelék, sőt, levest is. Tejszínnel, vajjal, fokhagymával, olyan finom, hogy...
1: És ezeket kidobjuk, vagy ugye nyúlnak adjuk, akinek van nyula. És a másik pedig a borsócsira, amit ilyen nagyon szuper drága étel, oda tesznek egy-egy szárat. Ott se várom, amíg hüvelyesedik, hanem magát a szárát, amikor ekkora elvágom, szeletelem, és azt...
2: Vajas kenyére, vagy pirítósra.
1: Igen, vagy bele salátába. És most, hogy kijött valami a kertből, újra forgatom, borsót szerintem még fogok ültetni, szerintem még november.
2: De van egy ládát?
1: Nem, ez a föld, szabad föld, semmi. Hát a borsó bírja hideg, a borsó az első, amit kiültetnek, azt hiszem, februárban.
2: Igen.
1: És egy borsó csira, ha megnézed, ott
2: na jó, de hogyha kis ládába teszem, az is jó, nem?
1: Az tehát, is jó, mondjuk... persze. De valakinek van, kedves hallgatóan, csak erkélye van. Vagy erkélye van, hát az is jó.
2: Vagy ablaka van, persze. Lehet kapni egyébként ezekben a... hogy mondjuk, építészeti áruházak.
1: Igen, barkácsáruházak.
2: Köszönöm, igen.
1: Vannak olyan
2: kifejezetten kis pindur, virágláda, de pindur. És lehet látni, hogy ez olyan aranyosan kicsi. Olyan mi lehet ez? Na, olyankor, amikor ilyet látunk, kell megfordítani, és ott van az alján, hogy mikronövény nevelő edény, tehát van kis tálcácskája, van kis ládika, van ilyen nekem három, a Levi direkt vette, hogy kis virág legyen benne, és nézem a múltkor, mondom, mi van ennek az alján, és ott van egy egész, hogy hogyan nevelj mikrozöldséget, igen, és valójában ennyi az egész, mert nálunk azért a cicák szeretik az ilyen, ami ilyen friss arra úgy szeretnek ráfeküdni, úgyhogy inkább ezt a magasba teszem, de olyan földet veszünk neki, ami az otthoni komposztos föld, illetve van benne egy pici alginit, ami nagyon jó, tehát hogyha bárki bármit növeszteni egészségesen szeretne, az alginit az nagyon jó. és a komposzt, meg az egészséges föld. Plusz, visszatérve még egy kicsit, tényleg kevés lesz az idő. Nem szabad engem kérdezni, mert nem hagyom abba.
1: Tudtuk ezt.
2: Bármit locsolunk otthon, mondjuk télidőben főleg, inkább igaz, a biobanán, más miatt nem. Csak a biobanánnak a helyet fogjuk, megtartjuk, ne dobjuk ki sose. Ha van ismerős, akinek pici baba van, és biobanánt, ezt kérjük el a helyet. Áztassuk be befőttes üvegbe, egy banához legalább egy 2 liter víz, tehát 5 literes kovászos uborkás üvegbe, és azzal kell locsolni. Gyönyörűen nőne.
1: Innen folytatjuk, addig ezt elképzeljük, de ki lesz próbálva. Zene, aztán folytatjuk, addig mi folytatjuk, amíg ti zenét hallgatok, addig mi meg elfogyasztjuk Mátyás Almáját. Halljátok, milyen jó. Na,

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: Tele még a szánk az almába, bocsánat.
2: Nem baj, de hát a remek zenék után vagyunk, és a vendégem Péter Peta most a Bőség kosarába ült bele. Hát ugye nem teljesen
1: egy
2: úgy
1: nagy,
2: csak...
1: Egy jó nagy kosárban.
2: Van egy jó kosár, így van. No, azt képzeld el, hogy mi akkor kezdtünk el otthon csiráztatni, amikor láttam, hogy ezek a mini tánca csiránk a szupermarketben mennyire drágák. És a legegyszerűbb dolog, van ez a dunsztos üvegszerű valami műanyag üveg, ami ugye átlátszó műanyagból készült, abba például az utifű szénamagot, a retek magot.
1: Milyen üveg?
2: Nem, ez egy csiráztató üveg. Úgy néz ki, mint egy 5 literes dunsztos üveg.
1: Igen.
2: Csak műanyagból van. Van egy teteje, ami egy ilyen szúnyoghálószerű valami van, ami hogy levegőzzön. Ebbe bele kell tenni a magot, be kell áztatni. 2 napot áztatod, ha ez megvan, akkor leöntöd róla a vizet, legyen nedves, összerázod, fölragad a falára, fény kap mindenhol, és elkezd csirázni. 3-4 nap múlva tele van csirával. Na majd hozok neki.
1: Hogy szeded ki?
2: Hát letekerem a tetejét.
1: És belenyúlsz?
2: Minden nap át kell mosni egyszer. Marad annyi nedvesség benne, hogy megforgatod, és körbe ragad a falára. Majd mindjárt megmutatom, akkor rákeresek a neten. És iszonyatosan bőséges csira van 4 nap alatt a tányérodon. Kiszeded, beteszed hűtőbe, műanyag, és jó pár napig eláll, és már is mehet be a következő. A csira igazából egy superfood.
1: Ezt akartam mondani, hogy gondoljunk abba bele, hogy mennyire egyszerű, mert egyébként bioboltokban, bionagykerekben lehet kapni direkt csiráztatásra való magot, ami szintén bio, tehát nincsen műtrágyázva, nincsen műanyaggal elfertőzve, tönkretéve. És az a lényeg, hogy gondoljunk ebbe bele, hogy egy kicsit, lehet, hogy merész hasonlat, de egy kicsit nekem olyan, mint az anyatej, vagy az anyatejnek, mint a kolosztrum, tehát az előtej, hogy ott van a mag. Minden fontos információ és a legjobbja az ott van ebben a pici növényben, mert ő növekszik még. Ezért a quintesszenciája annak ott van jelen. Tehát, hogyha valaki tényleg vissza akarja táplálni magát, akkor nézzen utána, hogy melyik növény mire van legjobb hatással, és abból csináljon csirát.
2: Na de ha már mag, én ugye mindig nézem azokat, akik kiköpik a dinnyemagot, és utána néztem, hogy a dinnyemag is egy szuperfood, minden van benne.
1: Tényleg.
2: Én örömmel ropogtatom a dinnyemagot. Sőt, a szőlőmagot is, tehát kitenyésztették emberek a magtalan szőlőt, de jó azt ropogtatni a szőlőmagból, különböző biológiai hatás és gyógyászati hatású.
1: Há, persze, kinyerik és porítják, és
2: én,
1: lehet...
2: Én örömmel ropogtatom.
1: Otelló szőlőnk van, az az igazi fekete otelló szőlő. Olyan erős, hogy igen, hogy viszket tőle a szám, és most azt találtam ki, hogy mert nagyon finom, amikor megcsípi a fagy utána,
2: igen.
1: Amikor többet lesz, igen. De hogy azért néhányat leszednék, és nem csak simán megenni, hanem tudod kipréselgetni, és akkor az, ami ott marad, a mag meg a héj, azt én kilapítom, megszárítom, leporítom, és ugyanúgy a zöld turmixba, a joghurtba, bármivel vele lehet tenni.
2: Mint egy háztartás vinénk, hát nekünk rengeteg ilyen volt, sütőpapírra tettük kilapítva, rengeteg mag meg héj volt benne, és akkor ezen bele műzlibe, ilyen házi műzlibe igazából. És
1: de leporítottad?
2: Nem, megszárítottuk sütőbe 50 fokon egy picikét, és akkor lapokra törögetve betettük egy üvegbe, és akkor ugyan bele. És érdemes utána olvasni, kedves hallgatók, hogy a szőlőmag az mire jó, az is maga egy szuperfood.
1: Az, de
2: a
1: szőlő, csodálatos.
2: Mag, minden, ami mag, hiszen a magban benne van minden, a jövő, nem? Na, hát ez ilyen.
1: Az élet ígérete.
2: Az élet. Úgyhogy ezt mind ki kell, próbáljátok ki, ezek kedves hallgatók, hogy vesztek rendes görögdinnyét, ami tele van maggal, és azt írja a fám, hogy ha megpirítod, akkor még sokkal jobb. Na de innen folytatjuk akkor vendégem Péter Peta, az idő nagyon röpül, de majd többet csinálunk ilyet, sőt azért kimegyünk egymás kiskertjébe, van nekem riporter szettel.
1: Jó, hogy.
2: Megnézzük a tököt, meg azt a tök sütjét, amit mondtál. Arra kíváncsi vagyok.
1: Azt elmondom most is, mert nagyon egyszerű,
2: de azt
1: csinálom
2: neked. Na, innen folytatjuk. A vendégem Péter Petra, a témánk pedig a mindannyiunk kiskertje.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Ismételten remek zenék után vagyunk, és remek kollégám itt a vendégem, Péter Pet. Az előbb kitaláltuk, hogy most ő van a Bőség kosarában, benne a szószoros értelemben. Engem különben a kerti munka, én egy olyan házban lakom, hogy fölöttünk a sógoromék laknak, és ők nem törődnek a kerttel. Néha lemennek, akkor inkább baj van, meg károkodás van. Ne csináljátok semmit, majd a hullik a levél, a szeditek, a kín az utcán kell, többi legyen az enyém. Engem tökre megnyugtat, de egy fűrocsolás is, egy gerebizés is, egy meccés, amikor megtanultam idén, ahogy a lugast hogy kell metszeni, hogy ilyenkor, amikor ilyen nagy melegek vannak, akkor alatta milyen jó üldögél.
3: A szőlőlugas?
2: Igen, igen. Van kutam,
3: azt majd mondd
2: el. Van kutam például, vagy rendes furt kút, és nagyon jó megtervezni. Még nincsen megtervezett locsolórendszer, ott állok, de van kis locsoló szerkezetem, ide teszem, oda teszem, fölmegyek.
3: Van villegős, meg mindenféle.
2: És ez a, én mindenfélevel el vagyok jelen szívesen, és nagyon egyszerűen megkóstoltam a kút, nem annyira jó az, de finom volt.
3: Meg lehet vizsgáltatni egyébként, hogy iható a
2: kút
3: víz.
2: Azért 6 méteren ott van már a víz, az elég magas, szóval az lehet, hogy nem olyan jó. Na szóval neked most ebből a csodakertből, mesekertből mondjuk be kellene menned mondjuk egy angyalföldi panelban, meg örülnél?
3: Nem, soha többet, nem.
2: Tehát van valami olyan kerítésen belül, ami a te világod, meg a Levi világod.
3: Konkrétan így, igen. Azt kérdezted az elején, hogy mi nekem a kert, igen. Minden. Az az én világom, az a mi buborékunk, az a nyugalom.
2: Uh-huh. Mekkora
3: kertben van szó? Meg az a biztonság, 700 valahány négyzetméter.
2: Na, az nem olyan kicsi.
3: Nem kicsi. Igen.
2: És be van,
3: van egy óriási diófa, van az öreg hölgy, akit így hívunk.
2: A aki,
3: nem, ő egy nagyjából 50-60 éves cseresznyefa.
2: Jó.
3: Nem éred át a törzsét akkor, és esernyőszerűre vágta a bácsi, aki korábban a telek volt. Van még két másik cseresznyefa, egy korán érő, meg az öreg hölgy, aki szerintem Germersdorf, mert az a nagy fekete van rajta. És van egy elképesztően finom almafa, de már olyan szépen összenőtt a lombja egy ostorfával és az öreg hölgy lombjával, hogy már kevés alma van rajta. Egyébként, amíg sütötte a nap, addig óriási gyönyörű almákat, az ott van egy zöld almafa is, de mi inkább törekszünk arra, hogy legyen egy összefüggő ernyő a fejünk felett, mert hogy így még akár 8 fokkal is kevesebb van, sokkal hűvösebb és egészségesebb idő, úgyhogy hagyjuk, hogy ők úgy nőjenek, ahogy szeretnének.
2: Ezt tapasztalom én is, nekünk is már inkább egy árnyékos erdő vesz minket körbe karikába.
3: De főleg a Levi az, aki gerebjézik, söpör, levágja a csodasövényt, rendezgeti a növényeket. Ültetni én is szoktam, meg a virágokat én is bingizgettem, meg vannak ilyen edényes szigetek, mint Olaszországban, tudod, hogy itt ott van. Tehát, hogy ez a mediterrán idézőjeles rendetlenség, amit én összeg. Igen, az jelentkezzen a kertben is. Van sásunk, amit nagyon szeretek, és van egy ősfajta, úgy kaptuk egyszer ajándékba, őszi barackfa, amin idén nincs, mert ugye volt ez a fagy, és hiába fóliáztuk le, nem maradt rajta, de tavaly volt barack. Nincs az a barack íz, mint ami ott van. Kicsit többet volt, kis olyan kis aprócska, ki olyan kis furcsácska.
2: De az íze tömény volt, mint a Mátyás
3: kedvenc almája.
2: Mint a piszkos alma. Piszkos alma. Nem hinnéd el, hogy mennyi alma fajta volt, és igazából, hogyha bemegyünk, akkor már Jonatán sincs. Azt nagyon a piac, igazi Jona Gold van, Jona Red van, Jonatán az nagyon, Golden van, ez a mucsú, van a zöld alma, van a pink alma, ami Ausztriában jön, és piszok drága.
3: A rétes almát például már sehol nem látok, pedig az az igazi finom savankás alma.
2: Igen, és jó lédes.
3: Ki kell mennünk a bosnyákra valamikor megint enni egyet, meg ezt azt csinálni. A tökös rétes.
2: Na igen.
3: Veszünk egy kész, nem rétes labból van, hanem, hogy mondják ezt, leveles tésztával. Olyan friss leveles tésztát kell venni, pucikám, amit kitekerünk, ott van alatta a sütőpapír. Oké, fogod, kitekered. Meg kell bucolni a sütőtököt, kimagozni, lereszelni a nagy lyukúreszelőn, egy kicsit hagyni állni, de csak egy kicsit hagyni állni, hogy úgy azért ne legyen annyira merev, ropogós, vagy res, de hogyha 10 percnél többet nem kell, tehát hogyha akarjuk elkészíteni, elkészítjük tök frissen, rápakoljuk a tésztára, amit először egy picit grízzel megszórunk, hogy legyen mi föl így a töknek a nedvességet. Egy picit megszórjuk grízzel, és rápakoljuk az egészre, nem csak egy csíkba, az egészre, pakolhatjuk egy csíkba, és akkor vastag körülötte a tészta. Rápakoljuk a reszelt tököt, megszórjuk barna cukorral, fahéjjal, föltekerjük, benyomjuk a végét, megszurkáljuk egy picit, hogy a gőz kijöjjön, berakjuk sülni, áldás békesség.
2: Ennyi.
3: Annyira finom lesz benne egy amit az amerikaiak ebből a can akartam mondani, konzervből szednek ki, sütőtök püré. Na lesz egy olyan püré, de édes, fahéjes, olyan, mintha az ősz leggyönyörűbb pillanatait és a karácsonyt meg tudnád enni egyszerre.
2: Áldás, békesség, sírás. Na, azt hiszem, hogy kedves hallgatók,
3: jöhetek
2: mi? Persze, Péter Petra miatt Magyarország egyik legjobb adását hallottát. Ne, jó így beszélgetni, tényleg, és pikpak elrepült ez az idő, úgyhogy...
3: Annyi mesélni való van.
2: Maradjunk az, hogy folyt kőve, a bőség kosarában mindig lesz helyed.
3: Jó.
2: Érted? Ennyi, igen. Kedves hallgatók, jelenk az jövő héten, akkor is igyekszem.
3: Tudod, mit ennék ma?
2: Mond, mit?
3: Most ebben a pillanatban enném azt az apróra vágott darabolt, nem oldalas, hanem az, amit a kínaiak, ázsiaiak is sütnek, az a, hát de mondjuk oldalas, de húsosabb oldalas. Igen, és hermelinnel lenném azzal a finom fokhagymás cseh kamamberrel, erőssel.
2: Egy igazi gurmé is volt, hogy ennek a vendégem. Nagy jövéten, semmi gond, jövő héten igyekszünk újra megtölteni érdekes és finom témákkal a bőség kosarát. Én Puccatilla voltam, és a vendégem pedig ma a mindenki Péter Petra.
3: Köszönöm szépen.

0: a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tisza kormány első 107 napját értékelte a miniszterelnök. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Marad a napos, fátyol felhős idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. Jövő szerdán Budapesten találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke. António Costa uniós körútján felkeresi a tagállamok többségét, hogy a tagországok vezetőivel tárgyaljon, egyebek közt az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről. Meghalt a norvég király. Ötödik Haraldot csaknem két hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 éves volt. A királyi palota előtt ezrek gyűltek össze, hogy emlékezzenek a reformpártiként ismert népszerű uralkodóra. 5. Harald 1991-ben édesapja 5. Uláv halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon névem. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek, az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Segítséget kapnak itthon a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Lannert Judit megjegyezte, az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenni, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. Egy újabb kétrészes epizód, egy dupla epizód következik a vendégünk Péterfi Novákéval. Vele fogunk most beszélgetni és a következő epizódban is, mert hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Éva itthon van Magyarországon, és ránk ér. Szia!
1: Ugyan, sziasztok! Üdvözlöm a rádió hallgatókat, és titeket is, Ildi és Petrus.
2: Szia, Éva!
1: Sziasztok!
0: Péterfi Novák Éváról szerintem mindenki tud valamit. Ebben biztos vagyok.
1: Jó.
0: Az írói pályafutás 2013-hoz kötődik, de Ildikónál mindig van egy összefoglaló bemutató anyag, úgyhogy hát is adom a
2: pici. Igen. Író, ugye erről már esett szó, emberi jogi aktivista, aki az Egy asszony című személyes történetből született könyvével robbant be az irodalmi életbe. Műveiben kendőzetlenül beszél traumáról, gyászról, női sorsokról, családon belüli erőszakról és azokról a történetekről, amelyekről sokáig hallgatni szokás. Írásai nem csak irodalmi alkotások, hanem társadalmi párbeszédet elindító, bátor megszólalások is. Éva története azt is megmutatja, hogy az írás nem csak önkifejezés, hanem felelősségvállalás és felszabadító erő is lehet.
1: Ó, köszönöm szépen. Nagyon érdekes, amit az első sort, amit felolvastál, ugye Szegeden most én nyitottam meg a könyvhetet, ez a tiszteletteljes kéréssel fordultak hozzám, és úgy vezetett föl ott a műsorvezető, hogy Péterfi Novák Éva író, emberjogi aktivista, és amikor kimentem, akkor mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm az emberjogi aktivistát is, mert akkor ez azt jelenti, hogy a nő is ember. Ennek örülünk.
0: Igen, ugye? Egyébként az a különös, hogy ez még egyáltalán, ahogy mondja a művelt angol, hogy ez even-en is jó, hogy ez még egyáltalán felmerülhet, igen. Nem?
1: Milyen jó lenne, hogyha ez lényegtelen.
0: Lényegtelen lenne, igen.
2: Egy picit beszéljünk erről az Egy asszony című regényedről, mert ahogy én is említettem, ez valóban egy berobbanás volt annak idején, amikor ez a könyv megjelent. És azért van már mögöttünk egy pár beszélgetés, amit ugye itt a Tudásból tőkében folytattunk, és volt egy-két olyan beszélgető társunk, aki el is hozta a könyvedet, és mondta, hogy ő többször elővette és elolvasta ezt a könyvet. De én elég sok emberrel beszélgettem már, meg beszélgetek így a munkám során, és hogyha magyar irodalomról esik szó, mai kortárs irodalomról, akkor az esetek 90%-ában ez a könyv, ez előjön.
1: Ezt most nem mondod, én erről nem tudok.
2: De.
1: Ez így nekem van. Ez most egy kicsit meglepi.
2: Ez így van, és tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy pontosan azért, mert egy olyan témát kezdtél el ebben a könyvben feszegetni, vagy egy olyan témáról írtál, ami tabu volt, amiről nem akartunk beszélni, amiről nem akarunk beszélni a mai napig sem, és talán az, hogy valaki elkezdi, és erről elkezd beszélni, az már ad egy szabadságot azoknak, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonló cipőben jártak, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy ez egy ekkora berobbanás volt, és azóta is ugye ez beszédtéma folyamatosan. A könyvnek a tartalma.
1: Ezt én nem tudom megítélni, abszolút lehet, de hogy most közben, ahogy beszéltél, az jutott eszembe, hogy oké, de vajon melyik témáról mondható ezzel a könyvből, hiszen nem egy ilyen téma van benne. Tehát ugye van benne a családon belüli erőszak, van benne egyébként egy szülészeti erőszak, és van benne egy sérült gyermek és egy gyermeknek az elvesztése. Tehát ez négy.
2: Oké, nyilván...
1: Tehát egy kicsit ez...
2: Nyilván azért, mert több réteget érint.
1: Igen.
2: Ezért is, ugye nagyon sokan hát, beszélnek
1: lehet, hogy csak
2: róla.
1: Azért beszélnek róla olyan sokan, mert ennyi mindent érint.
2: Jó, csak ugye, ahogy említettem, ezek a témák, amelyek benne vannak a könyvben, ezekről nem beszéltünk, vagy nem beszélünk eleget, pedig kellene, hiszen van miről beszélni.
1: Abszolút. Abszolút, és egyébként hát sorba is mehetünk rajta, de hogy tudjátok, mi az érdekes, hogy amikor én ezt, ugye 2013-ban került ki az első blogbejegyzés, én közel egy év alatt megközelítőleg 5000 levelet kaptam, ugye ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon sokan mondták el az ő történetüket, és ez körülbelül úgy nézett ki, hogy mondjuk minden 80. minden 100. Olyan levélre, aki szülőszobai visszaélésekről vagy szülészeti erőszakról számolt be, egy kapcsolati erőszak jutott. Tehát, hogy sokkal szívesebben és sokkal könnyebben beszéltek a nők arról, hogy mi történik velük mondjuk a szülészeten, vagy a szülőszobában, hogyan bánik velük a szülészorvos, hogyan bánnak velük akár egyébként a szülésznők és a nővérek, és ott a mondjuk a szülés után például hogyan kezelik őket a szülészeten, mint arról, hogy mi történik otthon. Mert arról viszont aztán abszolút nem akartak beszélni, és most jön az érdekes, hogy még mindig sok levelet kapok, de hogy most már egyre több. Tehát most már körülbelül fele-fele arányban van az, hogy arról is beszélnek, hogy mi történik otthon, mondjuk egy kapcsolaton belül.
0: Ez tehát, mitől függ ön vajon, hogy elkezdtek róla beszélni? Pontosabban minek lehet az eredménye? Mit gondolsz, Évi?
1: Hát szerintem az, hogy egyre többen beszélnek róla. Uh-huh. És mivel egyre többen beszélnek róla, nem félünk már megszólalni.
0: Meg nem szégyeljük.
1: Figyelj, nekem
0: magunkat,
1: is az volt.
0: Ugye?
1: Elmondom.
0: Uh-huh.
1: Igen. Tehát ez iszonyatos nagy szégyen. És ugye mit mutat a statisztika? Azt mondja, hogy mondjuk 100 kapcsolati erőszakból 96-ban a férfi az elkövető, és mondjuk 4-ben a nő. És hogy ez mennyire valid vagy nem, ezt nem tudjuk, mert ugye a férfiaknál még mindig sokkal nagyobb a szégyenfaktor. Tehát, hogy ők nagyon-nagyon kevés az a férfi, aki ezzel elő mer állni. De hogyha egyre többen beszélnek róla, és látom, hogy ez ők nem azt kapják esetleg reakcióként, hogy enye, biztos te mit csináltál, hogy veled ezt tették, de majd mesélek arról mindjárt, hogyha lehet, hogy én ezt hogy ugrottam meg, én milyen reakciókat kaptam, és nekem ezek hogy estek. Uh-huh. Tehát, hogy amikor kijött ugye a blog, kijött az első fejezet, ami azzal zárult, hogy megszületett a gyerek, és hogy igazából tudjuk, hogy kb. Mi vár ránk, de abban az első fejezetben nem esik szó családon belüli erőszakról, vagy párkapcsolati erőszakról. És ott azért én nagyon-nagyon megálltam, és nagyon-nagyon féltem attól, hogyha én elkezdek arról beszélni, hogy ott mi történt abban a házasságban, akkor az emberek rögtön azt fogják kérdezni, hogy mit tettél te azzal a szegény, jó, ártatlan emberrel, hogy ezt kellett veled tennie. Vagy meghallgatnám én az érőt is, hogy te miket mondhattál, hogy ezt kellett veled tennie, vagy biztosan nem is igaz, hogy ezt tette, meg hát ugye sorolhatnám a sorozatos ilyen megjegyzéseket, és én nekem nagyon-nagyon inamba szállt a bátorság. És tudjátok, mi volt még bennem? Az is volt bennem, hogy szegény, ugye az alatt a, nem tudom, 20 év alatt már az is lehet, hogy megváltozott, és már nem is ilyen, és akkor most én miért bántsam, és bántom-e azzal, hogy elmondom az igazat, és nekem ez 3 heten betellett, amire eljutottam oda, hogy ez a történetem része. Tehát az én lányom története egyszerűen hazugság lenne anélkül, hogyha leírnám, hogy egyébként a mi 3 fős családunkban mi történt. Mert akkor ez egy hazugság. És hogyha én egy non-fiction-t kezdek írni, ha én egy naplót kezdek írni, még a 30 évvel később is, akkor én azzal azt teszem le, hogy én az általam megélt igazságot mondom el. És hogyha elkezdek benne hazudni, akkor az nem az. Akkor azt minek írom? Akkor az hazugság. Akkor az arra nincs szükség. És hogyha, és én továbbra is azt gondolom, hogyha egy írásban nem tudsz őszinte lenni, amit te mondjuk traumaírásként, vagy tényirodalomként, vagy non-fictionként magadról akarsz írni, akkor azt ne tedd. Inkább tedd azt, hogy mérhetetlenül őszintén leírod, és utána lehúzod a vécén, vagy elégeted, és akkor az csak a tiéd, az az élmény, hogy te ezt leírtad.
2: Kiírtad magadból tulajdonképpen,
1: igen, megírtad.
2: Ez egy terápia.
1: Igen, hát nevezzük annak, de hogy érted? Szóval, hogy de hazudni, vagy kihagyni dolgokat nem érdemes, mert akkor...
0: Meg a csúsztatás, hát, vagy a szépítés is ide.
2: Hát ez önbecsapás
1: minek?
2: Is, nem?
1: Igen.
0: Meg akkor felesleges
1: igen.
0: Leírni, ha nem azt
1: ezt mondom, hogy akkor minek? Tehát, hogy akkor írj fikciót. Ha. Tehát, hogyha tényleg te egy non-fiction-t akarsz írni, vagy egy naplószerű traumaírást akarsz letenni az asztalra, akkor az legyen őszinte. És akkor ezzel meggyőztem magam egyébként, egy ilyen 3 hét kellett, és akkor vettem egy nagy levegőt, és akkor elkezdtem folytatni.
2: Most itt arról beszéltünk, hogy kiírjuk magunkból ezeket a traumáinkat, és te mondtad, hogy ha nem őszinte, akkor ugye az nem lesz hiteles, és hogyha nem akarja a nyilvánosság elé tárni, hát akkor éges el.
1: Akkor sincs semmi baj.
2: Sincsen semmi baj. Mi volt az a lépés, ami téged arra késztetett, hogy ezt mindenképpen úgy írd meg, hogy mások is el tudják ezt olvasni. Tehát, hogy nem magadnak írtad meg.
1: Nem úgy kezdtem. Tehát, hogy magamnak uh-huh. kezdtem egyébként. Ez egy terápiás folyamatnak volt az eredménye. A terapeutám kérése volt, hogy én írjam le az ott elhangzottakat, ezzel átismételve. Tehát én nem emiatt
0: idején?
1: Mentem terápiára.
0: Elhangzottakat?
1: Igen, aha. A terápia, az ülésre. Uh-huh. Tehát nem emiatt mentem, egy totál más ügyben mentem, és ilyen 6.-7. ülésen próbált ő állandóan erre visszatérni, amire én mindig azt mondtam, hogy igen, nekem volt az életemnek ez a része, velem ez történt, de hogy én ezzel már rendben vagyok. Hát a lópikulát voltam rendben, de hát ez az ember nagyképű, és próbálja nem tudom, hogy bezárni a...
0: Hát, hogy próbálja magát megölelni ezekkel a szavakkal, hogy már jobban vagyok.
1: Szóval... Hát meg próbálja, figyelj, hogyha én ezt nem teszem, akkor nekem meg kellett volna halnom. Tehát érted? Ez nem nagy szó.
2: Megpróbálod azt a egy ládába bezárni. Ezt az egész történetet, az ott van, és ezzel nem
1: foglalkozom. Az ott van, az jól van, köszönöm jó. Szépen. Igen. Hogyha én azt kinyitom, akkor nekem meg kell halni. Uh-huh. Tehát, hogy az nincs mese. És én ezt nem akartam, én élni akartam, és akkor egy szépen elzártam. És akkor ugye elkezdtünk erről beszélni, és akkor ő neki az volt a kérése egyébként csodálatosan, okosan, hogyha én ezt még leírom, miután ott megbeszéltük, akkor ugye minél többször mondasz el egy traumatikus történetet, annál távolabb kerülsz tőle. És akkor ő azt akarta ezzel...
0: Elveszed az erejét.
1: Igen. Hogy akkor én ezt, még akkor hazamegyek, akkor ezt leírom, és akkor 2013 március közepén voltunk Umbriában Gergővel, tehát hogy tök véletlen. Elmentünk Olaszországba.
0: Vagy nem véletlen.
1: Igazából nem tudom. Rómában laktunk, és akkor onnan jártunk föl egészen Firenzéig, tehát hogy így bejártunk ott Ungolberget, akkor egy nap itt aludtunk, ott aludtunk, akkor megint vissza Rómába. És akkor képzeljétek, egy Umbriában az egyik ilyen romos borgó előtti úton, ahol nagy gyönyörű umber táj, hát imádom egyébként, és akkor mondtam Gergőnek, hogy képzeld el, hogy ezt beszéltük a terapeutám, és már el is kezdtem így jegyzetelni, hogy akkor ott mi történt ugye a szülőszobán, meg hogy történt, és képzeljétek, hogy tök érdekes, hogy emlékszem a mondatokra, hogy mik hangzottak el, tehát hogy ez olyan, mintha egy billogot égettek volna belém, tehát hogy az, hogy nekem mit mondott az orvos, és mit mondott a szülésznő, hogy amikor kimondtam azt, hogy fogják hívni a lányomat, akkor a szülésznő rögtön röhögött, hogy ugye neki is az a neve, őt is Zsuzsának hívták. És akkor mondtam neki, hogy hát de megígértem, mert ugye azzal tréfálkoztunk még a szülés megindulása előtt, hogy magáról fogom elnevezni. Én tudtam, hogy ha lány lesz, akkor hogy fogom hívni, de hogy így ezzel. És akkor hát mondtam, hogy megígértem, hát persze, hát akkor Zsuzsanna. És hogy ezek ilyen iszonyú erő, és mondtam Gergőnek ott, akkor ott gyönyörködtünk a tájba, hogy hát ugye ezt kérte, és hogy én arra gondoltam, hogy én akkor ezt elkezdem írni. És hát soha nem írtam az előtt, és akkor ő mondta, hogy persze, ez milyen jó.
0: Soha nem írtál előtt?
1: Leveleket, max, de nem.
0: És nem is volt benned ez a...
1: Nem, jártam bölcsészkarra, volt kreatív írás kurzusom, Péter Figergely tanított, de nem, de azért vettem föl, mert a tankörtársaim, én felnőtt 40 pluszosan jártam, és akkor a tankörtársaim javasolták, hogy ez ingyen kredit. És tényleg úgy volt, a más egyéb órákra beadandó dolgozatokat adtam be, de nem érdekelt. Őszintén. Tényleg. Tehát, hogy nem érdekelt. És akkor én hazamentünk, vagy hazajöttünk Olaszországból, és elkezdtem írni, és akkor amikor az első fejezet így összeállt, akkor gondoltam, hogy én mindig hajnali kelő vagyok, Gergő sokkal tovább alszik, és nekem az egy ilyen ajándékidő, ez a hajnal 5 és mondjuk mit tudom én, 8-9
2: között. Ez az aranyórák.
1: Ez az arany, amikor én egyedül vagyok, és tényleg én akkor. És akkor kijött, és mondtam, hogy készen van egy nagyobb rész, hogy elolvasná-e. És akkor iszonyúan izgultam, és akkor így járkáltam a lakásba, ő ült a helyemen, és akkor így az ajtóból láttam, hogy sír. És akkor azt gondoltam, hogy akkor ez jól sikerült. Hogyha ez a...
0: Te sírtál, miközben írtod?
1: Nem, mint az állat. Rengeteget sírta, ami jó volt, mert azelőtt nem nagyon. Tehát, hogy azért én ezt végigtoltam úgy a 30 évet, hogy alig. Tehát, hogy ilyen a rezenisten arccal, ezt mondom, hát dobozban volt.
0: Ezt akartam kérdezni egyébként, hogy mióta tudsz róla síres nélkül beszélni?
1: Hát most már kevésbé tudok, mint azelőtt. Tehát most már sokkal többször sírom el magam ezen.
0: Mennyit van a láda?
1: Aha. És akkor, amikor láttam, hogy ő és azt mondta, hogy ez a szöveg, ez kiváló. És akkor neki elhittem.
0: Leültél, és elkezdted csak kiengedni magadból a szavakat?
1: Elkezdtem írni ki ezen, nem tudom, hogy hogy. És nem tudom, hogy hogy csináltam, nem tudom, hogy én azt írtam le, amit én átéltem, próbáltam szavakba tenni. Nem gondoltam arra, hogy ez most milyen minőségű szöveg. Ezzel mindig összeveszünk Gergővel, mert mindig mondom, hogy szerintem ez beszélt nyelven íródott erre, ő azt mondja, hogy nincs írott beszélt nyelv, ez hülyeség, akkor megfordítom. Ez egy olyan írás, ami a 80-as évek Benny beszélt nyelvet próbálja letenni, vagy nem tudom.
0: Keretbe, betűkbe foglalni.
1: Igen. Igen, és akkor utána aztán folytattam, és akkor azt azon a hangon tudtam folytatni végig.
0: És akkor ebből egyenesen következett a könyv, többi hogy, könyv?
1: Nem.
0: Vagy ja, a könyv
1: nem,
0: maga?
1: Nem. Ebből ugye az következett,
0: vagy ez
1: hogy
0: írás?
1: Megszületett az írás, ugye kiraktam egyszer egy másik hajnalon rá egy hétre, hogy Gergő azt mondta, hogy jó a szöveg, egyszerűen kiraktam egy blogra, én magam egyedül csináltam hajnalba egy blogot, mert valahol azt hallottam, hogy a WordPress az tök könnyű, és akkor megcsináltam, és kiraktam, és képzeljétek el, hogy olyan volt az egész, mint amikor egy húsdarabot bedobsz egy pirányával teli medencébe, 300 000-es olvasottsága lett, akkor, amikor még nem volt sem, tehát ez 2013, tehát hogy...
0: Nem volt ez, ami most van, igen.
1: Igen, és tényleg így ilyen nagyon, nagyon hamar, nagyon sokan elkezdték olvasni, és akkor én elkezdtem, amikor már majdnem készen volt, akkor elkezdtem a szöveget küldözgetni kiadóknak, senki nem válaszolt, és tök véletlenül valaki még rajtam kívül elküldte
0: sok
1: a Librinek. Várjál. Úgy, hogy a Libri vezetőjének lett volna egy megbeszélése, és nem ment el az, akivel a

0: hogy aztán a VMN kérte tőlem, hogy írjak már egy-két novellát, és akkor odaírtam egy-két novellát, és akkor utána jött a Rózsaszín ruha című novellás kötetem.
1: De azt nem mondták, hogy miről, csak hogy
0: írjak már, írjak már, igen.
2: Önazonos novellákat.
0: Azt én nem, de amúgy igen.
1: De te nem tudnál nem az lenni.
0: Nem tudok nem az, persze. És akkor utána jött ugye az Apád előtt nevetkőz, ami szintén egy forró téma, és azt gondoltam, hogy ha nekem megadatott az, hogy sokan figyelnek arra, amit mondok, mert akkor már volt a színdarab az egyasszonyból, meg tényleg nagyon-nagyon sokan beszéltek róla, akkor kutya kötelességem ezt a témát behozni. Mert ez a téma is egy ugyanolyan forró pite. És nyilván én nem tudom, tehát gyerekek, nekem nagyon-nagyon sok barátom van, nagyon-nagyon sok nő vesz körül. Nekem az 65 éves vagyok, az eddigi életemben egyetlen egy olyan barátnő van, aki azt mondja, hogy vele semmi ilyesmi nem történt, az összes többivel igen. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy mindenkit az apukája, nagyapja, vagy családon belül, egyáltalán nem erről van szó, de hogy mindenkivel történt olyan, hogy de egy tanár, egy szomszéd, nekem a szomszéd volt egyébként, és akkor elkezdtem ezután, ha nem is nyomozni, de elkezdtem így a környezetemben kérni, hogy akivel történt ilyen, akkor szeretnék velük beszélni, és akkor 7 interjú alany volt, abból egy volt az, aki bár már neki az elkövető meghalt, nagyon régen meghalt, de nem tudott még róla beszélni, képzeljétek el, és ez ilyen sok évtizedes sztori, és őhozzá is utaztam vidékre, és abban állapodtunk meg, hogy az ő most nem. De még lehet, hogy majd később ő megírja, vagy lesz még belőle, nem tudom, de úgyhogy ez 6 interjú alanynak a történetei alapján lett összerakva, egy fikciós szára van felfűzve, teljesen fikció a család, tehát hogy az nem. És Miskolcra tettem a gyárba, mert hogy én azt ismerem a világon a legjobban. A könyv az Apád előtt nevetkőz, és ez a gyerekek sérelmére elkövetett szexuális abuzus a téma.
2: Ami nagyon aktuális téma.
0: Szerintem ez világéletünkben aktuális, gyerekek, szerintem csak hol beszélünk róla, hol nem.
2: Hol nem beszélünk róla, de nyilván kell beszélni róla, és nagyon jó, hogyha egyáltalán vannak ilyen írások, vagy bármi, ami beszédindító, mert sokan nem mernek megszólalni, holott vagy részesei voltak, tehát elszenvedői, vagy
1: tanúi
2: pedig,
1: voltak,
2: vagy valamilyen módon mégis ugye kapcsolódnak ezekhez az élményekhez, és ezekről muszáj beszélni, mert ez nem csak magyarországi jelenség, hanem világjelenség.
0: Ja, ez egyértelmű, persze.
1: Egy újabb több részes epizód itt a Tudásból Tőke podcast sorozatban, a vendégünk Péter Finovák Éva írónő, vele beszélgetünk a következő epizódban is.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM-en.
4: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A jelöltek kiválasztásában és a szavazáson a Fidesz nem vett részt. Az ellenzéki párt közölte, hogy az MVVH felállításáról szóló törvény miatt alkotmánybírósághoz fordul. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 éves volt. 5. Harald 1991-ben édesapja, 5. Olaf halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon néven. Bak András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. 2 nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Hello mindenkinek, a mikrofonnál Már István Dániel, és jó étvégét, végre péntek van, már is indul a Manna délután, szokás szerint izgalmakkal, minden óra más lesz, úgyhogy nálunk az nem fordulhat elő, hogy minden délután ugyanaz szóljon. Már is egyébként időutazással startolunk, jól kinyitom az ollót. 84-ben megyünk majd három dalért, itt lesz Glenn Frey és az abszolút aktuális Edison, aztán majd jön 94. Aztán adunk még egy macsot a idei nyárnak, 6 nyári dal érkezik, kérjük a kis az All Summer Long, vagy Chris Real és a klasszikus Looking for a Summer, és aztán majd leöblítjük a mai délután az óra sztáraival, Lionel Richie és Jao 3-asa érkezik majd. Egyrőle Niall Horan indítja az órát, már is szól a Meltdown.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, hogy abból jut, vagy jó hétvégét, hogyha korábban elkezdődik. 0677098, szokás szerint ez az SMS számunk. Ide várom egyébként a közlekedési információkat. Miközben mi is közlekedünk, csak rákjárásban visszafelé az időben, 1984 három toplistás lágere. Hamarosan az éterben, aztán majd a következő körben 94-et járjuk meg, azt már egyébként csupa hazai slágerrel. Egyelőre Glenn Frey érkezik, Bryan Adams, és talán a legnagyobb sikere a Summer of 69, és aztán majd jön Nick Kershaw, és tényleg egy igazi belevaló nyári sláger, a Riddle. Na de néhány info jöjjön 84-ből, hogy el tudjunk magunkat helyezni, nagyon sokan szerintem nem is éltek akkor, hát én is 4 voltam, amikor is 84-ben január 24-én piaci forgalomba került az első Apple Macintosh számítógép, előtte két nappal pedig bemutatták a kultikus Apple 1984 Macintosh reklámot a Super Bowl reklámblokkjában. Hát itt még sem Steve Wozniakban, sem Steve Jobsban nem nagyon hittek, hogy egyébként meg tudják a piacot szorongatni, de hát azóta tudjuk, hogy ez többszörösen is sikerült, az okos eszközök forradalmával aztán tényleg felrajzolták az almás céget a térképre. Április 28-án Budapesten átadták a Skála metroáruházat, az akkori Marx téren, és május 8-án a Szovjetunió bejelentette, hogy bojkottálja a Los Angelesben tartandó 23. nyári olimpiát, és ez volt az az év, amikor felbukkant Eros Ramazzotti, hiszen megnyerte a Sanremo-i dalfesztivált. No, hát szerintem ennyi elég, hogy elhelyezzük magunkat az időségbe, jöjjenek a zenék, már is egy jó kis hőhullámos dal érkezik, abszolút aktuálisan, ez lesz a Horizon Glenn Frey slágere, aki egyébként Detroitból érkezik hozzánk, az Eagles zenekar alapító tagja volt, Frey és Don Henley volt az Eagles frontembere, akikkel közösen írták az együttes legtöbb számát, Frey gitáron, zongorán és billentyűkön játszott, ő és énekelt is, ő énekelte például a Take It Easy vagy a Peaceful Easy Feeling című muzsikát. A következő dal egyébként arról szól, hogy most vagyunk a pusztító, már-már égető hőségben, az aszfalt dübörög, bennünk is egyébként a tesztoszteron, az adrenalin abszolút felpezseg, úgyhogy ilyenkor neki kell indulni az éjszakának és élvezni a nyárból azt, ami még hátra van. Aztán majd érkezik Bryan Adams azzal a dallal, ami szerintem a legnagyobb sikere volt, de érdekes módon egyébként számtalan dallal elérte a Billboard Hot 100-as első helyét, na ezzel pont nem a Summer of 69-nal, de hát egyébként megbocsátandó lehet ez, hogyha azt veszük, hogy pontosan abban az időben, amikor kijött a stúdió, ezzel a dallal, akkor olyan slágerek mentek, mint a Dire Straits-től a Money for Nothing, Phil Collins Susu Studiója, vagy a Tears for Fears és a Shout, úgyhogy tényleg kiélezett volt a verseny, de hát az idő próbáját abszolút kiállt a Summer of 69, úgyhogy szerintem a Bryan Adams nevét említjük, akkor biztos, hogy Magyarországon ezt a dalt vágjuk rá. És aztán majd Nicholas David Nick Kershaw érkezik, egy angol zenész és énekes tini bálvány volt annak idején, 84-ben különben 62 hétig uralta ezzel a dallal az angol slágeristákat, és egyébként többek között olyan előadóknak írt még a sajátjai mellett dalokat, mint Chesney Hawkes. Elton John a 80-as években úgy nyilatkozott róla, hogy Nick a legjobb zeneszerző a maga generációjában. Volt egyébként még neki dala, úgyhogy ő nem nevezhető eslágeresnek, az I Won't Let the Sun Go Down On Me is egyébként nagy sikere volt, de most a Riddle-t készítettem be, egy kis zenei talányt. Egyelőre viszont Glenn Frey-jel indulunk a következő három előadóban, tehát a közös az év 1984, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, szerintem még nagy sláger lesz a hétvégén a Balaton. Ez talán az utolsó nagy dobás, bár azt is mondták, hogy a csúcs valószínűleg megvolt az augusztus 20-i hétvégén, de hát a víz hőmérséklete remek, ugyan alacsony, de abszolút lehet benne úszkálni, hogyha valaki a közepéig eljut, meg azért az is frissítő, hogyha belemegyünk térdig. A hétvége egyébként pazar időt hoz, szombaton a gumolyfelhőzet megnövekedett 28 fokkal, vasárnap viszont már attól sem kell tartani, és 30 fok körül lesz a maximum. Úgyhogy ott már zavartalan lesz a napsütés, így lehet kalkulálni az utolsó nyári hétvégére, már nem időjárási, hanem nagyjából kalendáriumi meg szünidei szempontból, hiszen jövő héten indul majd a tanév. Mi 1984 után 94-ben kötünk ki, filmes szempontból megközelítve első körben a Ponyvaregényt említhetem, ami ugye egy klasszikus kultfilm lett, nagyon sok szempontból az öltözeteket, a zenéket, illetőleg a főhősök táncát, illetőleg is. Illetőleg ekkor ment a Quiz Show című film is, ami egyébként egy szuper kis produkció, ha valaki otthon maradna hétvégén is, nem szeretne már napozni, nincs filmötlet, akkor szerintem ezt érdemes előböngészni. Megtalálható egyébként a streaming oldalak kínálatában is, meg szerintem úgy globálisan a neten is végignézhető. Már is zenékkel kapjuk el egyébként az évet, az talán mindig jobb. Most úgy döntöttem, hogy 94 annyira erős volt hazai könnyű zenében, minőségi zenében, hogy talán jobb, hogyha ezekkel kapjuk el az esztendőt. Dés László érkezik, Charlie, és aztán majd a végére Presser Gábor. Hát Dés Lászlónak nagyon sok produkcióhoz volt köze. Ő Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művész, jazzzenész, zeneszerző, a Kalózók, az Üvegtigris és a Miniszter félrelép című filmek, valamint a Dzsungel könyve című musical zeneszerzője is. Tanulmányait abszolút zeneorientáltan kezdte, a Bartók Béla zeneművészeti szakiskola jazz-tan szakán végezett, aztán szoprán és tenor szaxofonon is megtanult játszani. 79-től volt a Dimenzió együttes vezetője, később a Trio Stendhal zenekarban is játszott, számtalanszor dolgozott együtt Bereményi Gézával vagy Geszti Péterrel. Aztán majd Charlie érkezik hozzánk, akinek szintén nagyon kalandos a karrierje, őt is megismertük itt Magyarországon a 70-es, 80-as években, együtt dolgozott ugye Cserháti Zsuzsával is a Száguldás Porsche szerelemben. Aztán egy picit eltűnt, mert hogy külföldön játszott hajókon, meg különböző fellépéseket adott ott a külföldi hazai közönségnek, és aztán a 90-es években jött vissza, össze is dugták Tátrai Tiborral a fejüket, hogy alapítsanak egy zenekart, az lett ugye a Tátrai Band, és aztán ebből kimozogva már Charlie saját karrierjére is fókuszált, elképesztő sikeres dalokat hozott, albumokat adott ki, ilyen volt például a klasszikus Jég dupla viszkivel, itt még mindig 94-et írunk, és aztán őket majd Presser Gábor váltja, akinek egy önálló dala érkezik, a Csúnya fiúnak is van szíve. Hát Presser pici bácsi eddigre már bőven olyan karriert futott be, amire nagyon sokan csak ácsingóznak, akár magyar vagy külföldi szemléletben is, ugye az LGT-vel mindent elértek, amit tudtak, és aztán itt már ő is a szóló karrierjére fókuszált, egy nagyon érdekes hangzásvilágot képvisel a kis dörmögő hangjával, én nagyon bírom az ő stílusát így önállóan is, nem csak az LGT-ben. Szóval akkor irány 94, Dés Lászlóval, Charlieval és Presser Gáborral, most a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között.

0: Jó hétvégét a 98.6 Manna FM-en, jó hangulatú zenékkel leszünk a folytatásban is. Megállás nélkül érkeznek majd ezek a programajánlatok után. Kylie Minogue jön, aki kendőzetlen őszinteséggel nyitotta ki az életét a nagy közönség számára. A Netflixen készült róla egy több részes dokumentum sorozat, amiben egyébként nem csak a sikerekről, hanem a mélyebb pontokról is nyilatkozott, és itt derült ki, hogy igazából másodszorra is sikeresen felvette a kesztyűt a gyilkos korral, csak akkor arra nem nagyon hívta fel a figyelmet, hiszen ezt szerette volna, amikor zajlott a betegsége, önállóan vívni, már ami a csatát illeti. A Second to Midnight érkezik mindjárt.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlért két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él. 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, egyre inkább robogunk a hétvége felé, mindjárt délután 3 óra lesz. Abszolút hűen búcsúzik az évszakhoz a nyár, hiszen még az utolsó hétvégére is 30 fok feletti hőmérséklet értékek várhatóak, de majd pontosítunk a friss információk végén. És ha már így alakul, hogy búcsúztatjuk az augusztust most hétvégén, akkor arra gondoltam, hogy még azért fűtsünk be jó kis nyári rakétákkal. Jön majd a következő órában Kidra, Chrisra, de itt lesz Shawn Mendes és Lennon Stella nyári slágere is, az óra pedig Meghan Trainorral indul. Zona!

0: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demin Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
5: Nevezd személyesen a Generali Night Run Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a verseny helyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
1: Reklám hangzott el.
6: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 éves volt. 5. Harald 1991-ben édesapja, 5. Ulaf halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon néven. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A jelöltek kiválasztásában és a szavazáson a Fidesz nem vett részt. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul az MVVH ügyében. Az ellenzéki frakció Tisza AVH-nak nevezte a hivatalt, és politikai komisszárnak a szervezet megválasztott elnökét. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Plannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Idén csaknem 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a Katolikus Karitas bentlakásos és napközis táboraiban. Emellett a szervezet által támogatott 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A cél az volt, hogy a gyerekek számára a pihenés mellett kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtsanak.
0: Időjárás.
6: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
7: A mikrofonnál István Dániel, hello mindenkinek. Hozom a legnagyobb sztárokat méghozzá. Egyelőre még a nyári égisze alatt, ahogy hallottuk, jó idő lesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy méltóképp búcsúztatjuk már is az augusztust. Hat nyári témát választottam. Jó, majd hozzánk Chris Rea, itt lesz a Planet Funk, Shawn Mendes, meg Lennon Stella slágere is. Miközben egyébként lassacskán már remélhetőleg mindenhol kinyitja a hétvége a kapuit. Egyelőre Meghan Trainor indítja az órát. Jó szórakozás nekünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Izgalmas lesz a jövő hét, hiszen elindul a suli 2026-27 az új tanév, ami egyébként rövidebb lesz, mint szokott, és majd kedden startol el, szeptember 1-e, ugyanis kedre esik, tök jó fejek egyébként, nem hétfőn indították el az új tanévet, de hát ez annyit tesz, hogy ugye az augusztust viszont búcsúztatjuk, hát a nyarat korán sem, ilyenkor az ember már úgy lenne vele, hogy jó, oké, nyár, pipa, jöhetnek a kellemes beburkózós őszi hangulatú napok, hát az időjárás azért nem így működik, ilyenkor már az új klímakutatások szerint egyébként szeptember végig, október közepéig is elhúzódhat a nyár, oké, fáradtabb a nap, de azért a hőmérséklet értékek nem ezt mutatják majd a jövő héten sem. Viszont mi megadjuk azért a módját a nyár búcsúztatásnak, már is nyári slágerek érkeznek, Kid Rock, Chris Rea és Bryan Adams. Első körben itt lesz az All Summer Long, vagy a Looking for a Summer. Hát Kid Rock egyébként kétség kívül ezzel a dallal írta be magát az örökzöldek közé, pedig még csak nem is a saját daláról van szó. Aki látta egyébként a Forrest Gump című filmet, biztos emlékszik a Lynyrd Skynyrd formáció Sweet Home Alabama című slágerére, na annak a feldolgozása az All Summer Long, de azért szép új köntöst adott neki Kid Rock, aki egyébként Robert James Ritchie, amerikai zenész, énekes, rapper, több zenei műfajban is jeleskedett, hát leginkább a rockált közel hozzá, de egyébként a country, a blues is közel áll hozzá. Apja Bill Ritchie autókereskedő volt, anyukáját pedig Susan Ritchie-nek hívják, három tesója van, nevét az egyik klubról kapta, ötszörös Grammy-díj nyertes egyébként. 17 éves korában kereste meg egy replemezeket kiadó cég Kid Rockot, akivel alá is írt egy szerződést, szülei nagyon tiltakoztak, de nem lehetett őt visszafogni. Aztán nem érkezett el 97-ben az a várva várt siker, ami egyébként megillette őt, és aztán később a sok-sok műfajváltás segítségével írta fel magát a zenei térképre. Az All Summer Long érkezik, ami még egyébként szerencséje volt, hogy összejött Pamela Andersonnal, és ugye annak idején, már talán a jelen pillanatban is azért Pamela egy áklasztár volt, úgyhogy mellette úgy lehetett sündörögni, szépen megismertette a nevét a nagyvilággal. Chris Rának ilyesfajta sündörgésre nem volt szüksége, a Looking for a Summer érkezik tőle, annak idején ő egyébként csapatban kezdte, később aztán szólista lett 76-tól. Tulajdonképpen az íról a származású Chris Rát az angol Bruce Springsteennek szeretik nevezni, mind témái, mind a rhythm and blues, country és folk alapokra épülő zenéje, mind a stílusa miatt. Dallamvilága egyébként a kelta hagyományokra épül, visszatérő motívum még zenében az autózás és a vezetés, miután a zenész bevallotta nagy rajongója az autóknak. Többször is koncertezett Magyarországon, 2002-ben, 2008-ban és 2012-ben is. Sajnos ő már nincsen közöttünk, viszont elég komoly örökséget hagyott a családjára, hogyha most maradunk autóvonalon, nagyon komoly oldtimerek álltak a garázsában. És aztán majd Bryan Adams érkezik hozzánk, aki szintén számtalan szor járt Magyarországon, ingyenes koncertet is adott, privát koncertet is adott, többször fizetősen is megtöltött különböző arénákat. Hát neki aztán van miből válogatnia, számtalan slágerista vezetője volt. 84-ben például először a Run to You-val mászta meg a Billboardot, de aztán ugye jött az Everything I Do It For You, a Can't Stop This Thing We Started, a Please Forgive Me, vagy az All For Love, tehát sorolhatnám nap végéig. Szóval ő is benéz majd hozzánk harmadikként. Közös témájuk a nyár, hiszen itt van augusztus utolsó hétvégéje már a nyakunkon, ezt ünnepeljük a 98.6 Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hát nagyon nem fogja vissza a hallgatókat az, hogy az utolsó nyári hétvégét üljük. A Balaton még mindig nagy sláger, úgyhogy az M1, M7 kivezetőjén számítani kell a szokásos nyári hangulatra. Különben egyébként, hogyha valakinek van bővebb információja, akkor nekem küldje el, hiszen én adom tovább a többieknek. 0-77-98-at. Nyugodtan lehet lengén öltözni a hétvégén, marad a nyári kotta, az izzadással, 30 fok feletti hőmérsékleti értékekkel. Viszont legalább a Balaton egy picit felfrissült, jelenleg átlagosan 22 fok körüli, úgyhogy nem ez a termálvíz feeling. Oké, hogy elég sokáig kell menni, hogyha valaki hűsölni akar, mert nagyon alacsony a vízszint, de remélhetőleg majd az őszi csapadékok ezt rendbe hozzák. Mi egyébként, ha már így adódott, hogy indul az utolsó nyári hétvége, arra gondoltam, hogy nyári slágerekkel szórakoztatjuk a hallgatóinkat. Már is érkezik a Planet Funk és a Chase the Sun, itt lesz Shawn Mendes és a Summer of Love, illetőleg Lennon Stella is, majd a Scooby-Doo betétdalával, ami szintén egy jó kis nyári téma, az a Summer Feelings. Hát a Planet Funk igazából, ha létezik egy slágeres előadó, akkor őket nyugodtan ráírhatjuk a listára, de kétségkívül ez az egy slágerük nagyot ment, nem véletlenül maradt fent a rádió kínálatában. Ha nem tudnánk egyébként, hogy a napsütésről vagy a nyári feelingről szól, akkor szerintem az első néhány taktus után már rögtön érezzük. Majd ez akkor lesz izgalmas, hogyha beteszem ezt a dal decemberben, hogy akkor működik-e, mert oké, hogyha kint napsütés van és jön egy nyári dal, nem nagy kunszt, de majd, hogyha hidegebb lesz, akkor remélhetőleg felmelegít minket. Most hozom a Chase the Sun-t, aztán majd Shawn Mendes érkezik hozzánk, Kanadából jön a Summer of Love-val. Ő egyébként viszonylag civil családba született, anyukája ugyanis ingatlan ügynök, apukája pedig üzletember, aki egyébként interpi felszereléseket ad el Torontóban. Anyukája angol, apukája portugál, és van egy 5 évvel fiatalabb húga, Alia. Shawn egyébként Pickeringben nevelkedett vallásos családban, és ott is járt a Pine Ridge nevezetű középiskolába. A suriban még úgy volt, hogy lehet, hogy ilyen sportoló lesz, az iskolában ugyanis sokat játszott jégkorongot meg focit, de azért már bontogatta a színészi szárnyait, különböző órákon gyakorolta a színpadi létet, hiszen a nevelő is egyébként abszolút buzdították, hogy van benne tehetség, jó a hangja, jól mutat egyébként képen is, kamerán is, meg színpadon is, úgyhogy csinálja nyugodtan. 2016 júniusában fejezte be a középiskolát. Azóta egyébként nem csak koncerteket ad, nálunk is járt egyébként többször is, hanem különböző filmekben is láthattuk a tényleg meggyőző színészi képességeit. Minduntalan egyébként Harry Styles-szal együtt felbukkannak a következő lehetséges James Bondként. Hát nem tudom, most egyébként eléggé fordított világot élünk, hogy milyen angol vonatkozású úriember kinézetet szeretnének adni James Bondnak, de ahogy mondtam, Shawn Mendes egyébként kanadai. Hát meglátjuk, hogy ki lesz a 007-es. Én egyébként drukkolok neki, biztos abban is zseniális lenne. És aztán majd Lennon Stella érkezik hozzánk, aki annak idején az új Scooby-Doo betétdalát készítette el. Charlie Puth-szal közösen különben. Érdekes volt egyébként ez a Scooby-Doo, mert pont a legrosszabb időpontban tervezték a bemutatását. Akkor jött be a Covid vírus, és akkor még nem nagyon tudtuk, hogy mivel állunk szemben. Akkor volt a mindenki maradjon otthon szakasz, úgyhogy számtalanszor elnapolták a Scooby-Doo premierjét, de végül is aztán bemutatták, és jött ez a bizonyos dal, ami Lennon Stellának óriási sikert hozott, ez a Summer Feelings. Szóval ezekkel a nyári dalokkal mulatjuk az augusztust, vagy búcsúztatjuk, ahogy tetszik. Planet Funk, Shawn Mendes és Lennon Stella, most a 98.6 Manna FM-en.

0: What's up, it's Shawn Mendes.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a 98.6 Manna FM-en mindjárt Marshmello érkezik, aki ugye egy arcát takaró DJ, általában egy ilyen dobozszerű valamiben lép fel mindenhol. Hát sokáig jól működött egyébként ez az inkognitó dolog, addig, amíg a barátnője meg nem elégelt, hogy nem frankizhet Marshmellóval, úgyhogy egy Valentin napon kiposztolta a közös képüket, hát onnantól fogva az álca az már annyira nem működött. Mindjárt a Dreamin érkezik, ami Pinkeri Stinggel közösen készült el, hiszen eredetileg egy Sting dalról van szó, már is mutatom, hogy hogyan adott neki új köntöst Marshmello. Keep holding on, even in silence.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Viszont!
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM.
2: A budapesti régió legjobb programjai.
0: Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. A Vidá Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végig csoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: te vagy a legjobb barátom.
1: Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenékkel. Startol a hétvége, most már egyre többeknél délután 4 óra lesz, ugyanis ha esetleg dolgozni kell holnap meg holnap után, semmi pánik, a Manna FM jobb műsorokkal készül, de hogy az időjárás egyébként ez mennyiben járul hozzá, az majd kiderül a friss információk végén. Aztán, ahogy azt befejeztük, jönnek, dübörögnek az óra sztárjai, két előadó 3-3 slágerét hozom. Lana Ricci érkezik majd, újabb dalokkal, itt lesz a Just For You vagy a Time Of Our Life, és aztán majd a hazai vizekről Jao néz hozzánk be, az ő 3 slágerét is bekészítettem. Lil Nas X pedig ezzel a dallal indítja az órát.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf. Ott találkozunk.
2: Nevezz személyesen a Generali Night Run Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
1: Reklám hangzott el.
4: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a Nepál járadás áldozatainak száma. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Már csaknem 550 halálos áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy leccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Magyar Péter visszautasítja, hogy a Tisza paktumot kötött volna a Fidesszel arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök azt mondta, hogy amennyiben az országgyűlés tiszás többsége nem szavazta volna meg Unger Annát az MVVH elnökének, akkor lehet, hogy örökre lekerül a napirendről a hivatal működése. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkány drón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosszeum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. A Balaton 24, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
5: Nagy üzenet mindenkinek, megvoltak az infók, jönnek a zenék, a mikrofonnál István Dániel, tehát a fókuszban mindjárt inkább az óra sztárjai állnak majd. Lionel Richie három slágerét készítettem be, kettő újabbat és egy klasszikust, az lesz majd az All Night Long, előtte pedig majd hozom a Just For You-t, és aztán majd egy hazai hármas is érkezik Jaótól, aki az utóbbi időben szépen bemutatkozott és szóló karriert épített, amellett egyébként, hogy most már kétszeres családapa is, jön majd tőle a Hazataláltam vagy a Tükörkép. Egyelőre induljunk el Lil Nas X-szel, a többit úgyis mondom, ez már a Star Walking.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenikkel, már bekapcsoltam SMS számunkat, nyugodtan használható Viberre is be van kötve, 0-77-98-at várom a közlekedési információkat, ha lenne belőlük. Közben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is három dallal érkezik el Lionel Richie, aki nemrégiben ünnepelte a 75. születésnapját, és jelen pillanatban is igen aktív, például vendégszereplő volt Dua Lipa Los Angeles-i koncertturnéjának egyik állomásán. Hát Lionel Richie szerintem egy klasszikus figura, most már tényleg több évtizede van jelen a könnyű zenében, és igen aktív. Egyébként nem is olyan régiben még az amerikai tehetségkutatók egyikében láttam a zsűriben. Nagyon jó véleménye volt, szerették a nézők is nagyon. Hát az első emlékeim ugye 80-as évek közepén, talán 86, amikor kijött a We Are The World című dal, ami ugye neki, és leginkább Michael Jacksonnak volt köszönhető, az éhezők megsegítésére összeverbúválták az összes akkori óriási nagy sztárt. Hoffi aztán készített is ebből egy zseniális kabarét, és tényleg úgy elég nehéz volt már akkor is egy fedél alá hozni a sztárokat, de hát tulajdonképpen a nemes cél igazából jó sok munka után megtérült. Lionel Richie-nek volt mindez köszönhető. Egyébként a legfrissebb info, amit megtudtam róla, mert nyilván egy picit böngésztem, hogy a Walt Disney filmstúdió készít az életéről majd filmet, ugye ennek óriási nagy risingja van, tehát ott van Freddie Mercury életéről a Bohemian Rhapsody, aztán a Rocketman is kijött Elton Johnról, most az is frissírod, Cherről is lesz ilyen film, és Lionel Richie-ről is, biztos jó lesz, hogyha Walt Disney csinálja. Forgatókönyv egyébként Pete Chiarelli írja, az All Night Long munkacímet kapta a film, ez ugye Richie 83-as számára utal, ami annak idején felkerült a zenei toplista csúcsára, hozom is egyébként majd a következő hármas végében. A film a hollywoodi szaklap értesülése szerint az Abba dalaiból készült Mamma Mia musical filmhez hasonlóan Richie számaiból formál kerek történetet, ugyanakkor a zenész életét is beleszövi. Örülünk ennek, nem tudom, biztos, hogyha valaki Mamma Mia rajongó, akkor nagyon csípi azt a filmet, de szerintem Lionel Richie élete is annyira szövevényes és annyira kaotikus, hogy simán egy ilyen musical-mentes sztorit is megérdemelt volna. Mindegy, azért várom a Disney mozit. Az utóbbi években egyébként, ahogy mondtam, a Bohemian Rhapsody óriásit forgott, és várják a sikert, hogy Richie a 80-as évek zenei sztárja is majd a mozikba is becsábítja az embereket. Ő egyébként olyan slágereket jegyez, mint az All Night Long, a Hello, a Say You Say Me, az Endless Love és a Dancing on the Ceiling. Több mint 90 millió lemezét vették meg világszerte, és 4 Grammy-díjat nyert. Ahogy mondtam, a We Are The World című számot együtt írta Michael Jacksonnal. Egyébként pályafutása alatt csomó új lendülete volt, bekerült az American Idol zsűriébe, aztán a gyereke Paris Hiltonnal készített egy valóságshowt, ahol szintén látható volt. Később aztán a Disneyhez tartozó ABC csatornához került Lionel Richie egyébként a mai napon, miért szivatom magam, nem a mai napon, egyébként június 20-án, 72 esztendős. Az idei esztendőben 19 éves kora óta jelen van. A Commodoresban kezdte egyébként a karrierét, aztán váltotta szólóra. Na, három dal érkezik már is tőle, remélem, hogy örültök. Én nagyon, tényleg Lionel Richie az egyik nagy kedvencem, de egyébként a Commodores-os időszakot is szerettem, ott a Night Shift volt az éjszakai műszakról szóló a kedvencem, de most ez önálló karrier, végre jöjjenek a zenék Just For You, ez jön majd a modernebbek közül, aztán majd egy igazi klasszikus, szinte ilyen hajnali hangulatban, de jó esik majd itt délután is az All Night Long, és a végére a Time of Our Life. Lionel Richie hármasában mindjárt, itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást hozzám!

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Jó utat hazafelé a legtöbb hallgatónknál ez a program a fővárosból kifelé. Mi a helyzet az utakon? Szívesen veszem az infót, nem is nekem kell igazából, hanem a többieknek, de én adom tovább nekik. SMS számunk 0677098-at. Közben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is három dallal érkezik Yao, aki egyébként Feng Yao Ferenc, és 91-es születésű, abszolút Magyarországon látott napvilágot győri születésű különben. Apukája felől kínai, anyukája felől pedig magyar származású. 2012 óta különben a By The Way csapat tagja volt. Egy időszakban kiköltözött különben családjához Kínába, és pár év elteltével aztán mégis visszaköltöztek Magyarországra, pontosabban Moson-Magyaróvárra, ahol jelenleg is él családja. Jaunak van egy öccse is, akivel igen erős a testvérviszonyuk. Az énekléssel egyébként 6 éves korában már el is kezdett foglalkozni, amikor is szülei beíratták egy zeneiskolába. Itt aztán hangszereken is kipróbálta magát, majd gimnazista éveiben kezdett el foglalkozni az énekléssel, egy táborban pár barátjával pedig bandát is alapított. Ott aztán először trombitázott, majd átvette az énekesi szerepet, először csak hobbiból kezdett el énekelni, ám az idő múlásával egyre jobban megszerette az éneklést, így lett belőle énekes. És akkor ugrunk egy nagyot, méghozzá 2012-ig és a By The Way-es korszakig, akkor jelentkezett ugyanis egy régi ismerősével, Ács Dominikával a Csillag születik be, majd szintén ebben az évben feltűnt az X-faktor válogatóján is. A mentorok először nem akarták tovább juttatni, ám Keresztes Ildikó meggyőzte többi mentortársát, hogy adjanak egy esélyt neki. Így is lett. Yao bekerült a legjobb 150-be, majd később a legjobb 50-be, viszont ezután már csak úgy mehetett tovább a mentorházba, ha csapatba folytatja tovább, ami azért nem olyan rossz dolog, ha belegondolunk, hogy a One Direction is így alakult. Yao itt élt is a lehetőséggel, így alakult meg a Wonderfalls nevű formáció, a csapat viszont nem jutott tovább a 12 döntős közé, ahogy az akkori By The Way sem. Na aztán itt ismerkedett össze Szikszei Péterrel és az akkori bandataggal Patocska Olivérrel, illetve itt találkoztak először Vabra Bencével is. Az új formáció aztán 2013-ban rengeteg covert készített, melyet YouTube és Facebook oldalukon osztottak meg. Megjelent első klipjük is a Scream, mely már több 100 000-es nézettségnek örvendett. Szintén ebben az évben már újult erővel álltak az X-faktor színpadára, már a válogatón hatalmas sikert arattak, majd egyre közelebb jutottak az élő showba jutásukért. Szikora Rubi pedig úgy döntött, magával viszi a csapatot az élő showba. A srácok minden élőadásban remekeltek, ám a negyedik élő showban párbajozniuk kellett Csordás Ákos ellen, ahol az énekes jutott tovább. A srácok kiestek, a rajongóik pedig rengeteg petíciót készítettek, hogy a fiúkat viszont szeretnék látni a műsorban. A visszajutást azonban nem a rajongóknak köszönhették, hanem Bozsek Márknak, aki saját maga lépett vissza a versenytől, így átadva helyét a By The Way-nek. Ezzel a fiúk visszakerültek a műsorba, ahol a fináléig jutottak. A 2013-as X-faktort nem nyerték meg, ám a második helyezettként végeztek. Aztán később a tagok valami oknál fogva külön folytatták tovább, tulajdonképpen a legnagyobb sikereket Yao érte el, aki azóta egyébként már apuka is lett, úgyhogy a magánéletében, illetőleg a zenei karrierjében is sikeres és abszolút, gondolom, boldog családapa. Nem sokára érkezik az ő hármasában a Hazataláltam, a Tükörkép és a Tűz. Itt a 98.6 Manna FM-en, hiszen most Yao az óra sztárja.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és mindjárt a Maroon 5 egy dalával jön majd a Memories. Hát ők az utóbbi időben mindent elértek, amit csak tudtak. Mondjuk az utóbbi idő az nagyjából 25-26 év, hiszen 2001-ben jelent meg a legsikeresebb albumuk. Addig is léteztek, csak Carras Flowers néven, aztán azt úgy döntöttek, hogy változtatnak Maroon 5-ra, és ez a név hozta meg aztán számukra az igazi sikert. Többek között ennek egyik nagy állomása volt ez a Memories.
1: Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
2: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Szeptember elején háromnapos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a háromnapos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncáza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egésznapos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban. Ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort. Jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek

0: után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis péntek délutánunk volt, szerintem így aztán el lehet indítani a hétvégét. Jó hétvégét kívánok egyébként mindenkinek, meg jó szórakozás. Mi itt leszünk rendületlenül, jobbnál jobb műsorokkal és az életöröm zenékkel. Mi pedig majd remélhetőleg hétfőn újból találkozunk, 2-kor akkor jövök. István Dániel viszont most búcsúzik.
1: Manna Morzsa. Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói NBA Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
8: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
3: Reklám hangzott el.
9: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110.000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkány drón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény.
2: Időjárás.
9: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk.
2: Manna Hits! Manna Hits!

0: a Manna hit.
1: Hey, this is Francesca Battistelli, and this is the story behind my new song, God is Good.
2: God is good.
1: A few years ago, a good friend of mine went
3: Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom tragédián ment keresztül, ezért tiszteletünk jeléül írtuk neki a God is Good című dalt. Mindenki életében eljön az az időszak, amikor nehézségeken megy át. Az elmúlt évek is arra tanítottak bennünket, hogy az élet tele van hullámvölgyekkel. De van valami, ami állandó. Van valaki, aki nem változik. Ő Isten. Aki mindig jó és folyamatosan ugyanúgy szeret minket. Azért imádkozom, hogy akár mind mész is ma keresztül, ez a dal bátorítson és emlékeztessen arra, hogy Isten veled van, volt és lesz az idők végezetéig. Nem számít, merre vezet az utad.

0: Vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartásokból származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkány drón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számítható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: I'm Meredith Andrews, and this is the story behind my song Make Room. Absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
2: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

0: Anna Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Manna FM.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Legkevesebb 575 halálos áldozata van a nepáli természeti katasztrófának. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. Itthon a Katolikus Karitas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett. Állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnalban 16-23, Szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Cinem Anna mai vendége egy vitalitással teli színész, aki minden találkozásunk alkalmával meglep a benne rejlő energiákkal. Beszélgetésünkben ennek a titkáról is kérdezem majd, de előtte következzen rövid bemutatása. Vendégem a Szovjetunió területén született, a magyar határ közelében. Színészi pályafutása a kezdetektől összefonódik a Beregszászi I. és Gyula Színházzal, amelynek alapítói közé tartozik. Az intézményben bemutatott darabok nemzetközi elismeréseiben jelentős szerep jutott neki is. A Beregszászi lehetőségeknél nagyobb kihívásokat keresve a 2000-es évek elején a debreceni Csokonai Nemzeti Színházba került, majd onnan 2013-ban a Fővárosi Nemzeti Színházba szerződött. Színpadi alakításai közül nehéz csak párat említeni, de talán a legfontosabbak az Ember tragédiájában megformált Ádám és Lucifer alakításai is, de harmadik Richardként vagy a Tóték őrnagya és Molière tartüfjeként is korszakosnak említette a kritika. Filmszerepei közül a Töredék, a Kaméleon, a Bunkerember, a Mancs, majd legutóbb a Magasságok és Mélységek emelhetők ki. Eddig. Jelenleg a Hadik című kosztümös magyar film címszerepében láthatja őt a közönség. A színjátszás terén nyújtott elhivatottságát a Jászai Mari díjjal 2003-ban, az Érdemes Művész elismeréssel 2012-ben, majd a Kiváló Művész címmel 2014-ben ismerték el. Szeretettel köszöntöm a Cinem Anna vendég mikrofonjánál Trill Zsoltot!
5: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
4: Jó, most bekonferáltalak itt nagy svunggal, hogy milyen energiákkal vagy.
5: Erre visszafogom magamat.
4: És amikor beléptél az ajtón, akkor is akkora energiabombát dobtál le itt rögtön, és most megszólalsz, hogy rám cáfolsz?
5: Nem cáfolok rá, csak ez egy más közeg, és én mindig rettegek ettől a világtól. Tehát amikor mikrofon van, kamera van, azért nekem idő kell hozzá, hogy én megszokjam.
4: Tényleg?
5: Abszolút. Mindig is az volt bennem.
4: Mert most ez tényleg...
5: Szinkronizálni ezért nem megyek. Aha. Például. Tehát, hogy másoknak az idegrendszerét én tönkre tegyem, azért én nem megyek.
4: De ez az energia, amivel beléptél az ajtón, ahogy megérkeztél. Tehát én még soha életemben nem láttalak téged fáradtnak, kedvetlennek, lehangoltnak. Tehát mindig egy ilyen hihetetlen vitalitás van benned. Honnan szerzed ezt?
5: Biztos, hogy ez genetikai alakjön. Tehát apám is haláláig egy... csodálatos fickó volt, soha nem volt szomorú. Soha. De nekem az egész környezetem, meg most is, ahogy a fiúkkal vagyunk odahaza, Pilisboros Jenőn is festünk, folyamatosan kacagunk. Hogyha elrontjuk, akkor is kacagunk. Tehát másképp nem lehet ezt az egészet átvészelni, de igazság szerint biztos, hogy genetikailag jön meg abban a közegben, ahol én felnőttem, az egy végtelenül boldog, tele gonddal, meg nyomorúsága minden, de lényegét tekintve egy nagyon pozitív és nagyon-nagyon izgalmas közeg volt, és szerintem ez mind onnan jön, hogy az ember nem hagyja magát, hogy elsodorják a szürke hétköznapok, és igen, néha már rajta kapom magamat, hogy miért akarok én mindig vidám. Nem is akarok lenni, hát ez vagyok, csak hogy miért kell nekem, mondjuk ha egy társaságban vagyunk, miért kell nekem felvidítani az embereket. Pedig nem álszálnék magad, amikor ül 4-5 ember, és nem beszélnek, és nézik egymást, annak semmi értelme nincs. Hát nem, hát annak, nem. Hát a vendégség az arról szól, hogy jól érezzük magunkat. Ezért is van nálunk rengeteg vendég mindig a házban.
4: Mi az, ami téged pihentet egyébként? Vagy honnan, tehát mi az, amikor azt mondod, hogy jó, most akkor pihenek, vagy mi az, ami fáraszt például?
5: Hát a pihentetés az legtöbbször az szokott lenni, hogy amikor este, vagy előadás után, vagy egy sima nap, hogyha nincs munka, akkor mondjuk olvasok. És az olvasás az végtelenül megnyugtat és kikapcsol. De amikor próbafolyamat van a színházban, akkor például, amikor volt televíziónk, meg most megint lett, de nem ilyen televízió, nem csak ez a YouTube-os, akkor azt szoktam csinálni, hogy hazamegyek, természetesen éjszaka teleszem magamat, úgy, ahogy kell.
4: Tehát, nem látszik.
5: Igen, de tehát azért, mert muszáj húst tennem, mert azt érzem, hogy nincs energiám. És akkor eszem, és akkor az van, hogy bambulok, tehát így csak kapcsolgatom, nincs semmilyen célom. Amikor filmet nézek, vagy valamit meg akarok konkrétan nézni, ez egy másik eset. De valamikor azt nézem, hogy csak így bambulok előtte. De igazság szerint az olvasás az kapcsol ki a legjobban, meg amikor a kertben oda-haza vagyunk, és akkor csak szöszmötölünk, ide-oda teszünk dolgokat, fának a gaját összeszedem, felaprítom, tehát mindig van valami. Az nyugtat.
4: Mit olvasol most?
5: Thomas Mann-t vettem megint le, és csak a novellákat vettem, most nem merek még, a festés miatt nem nagyon merek belekezdeni egy nagyobb lendületű dologba, de őt mindig is nagyon szerettem. Nekem a másik, tehát Dostojevszki, Móricz, meg ő, ez a három, nekem csodálatos. Valami olyan plusz tudnak adni, és mind a színpadra kell. Tehát mindig azt érzem, hogy annyi információt adnak nekem a munkámhoz, hogy nagyon szívesen olvasom őket.
4: Milyen egy ideális nap Petril Zsoltnak?
5: Hát az ideális nap az biztos, hogy úgy néz ki, hogy el kell menni a színházba, és dolgozni kell. De amikor azt mondom, hogy munka, akkor lényegét tekintve én még ezt mindig szeretem. Tehát reggel felkelünk, elintézzük a dolgokat, vagy elszaladok piacra, a Békási piacra járok, ott nagyon sok ismerősöm van, és akkor ott pikpak, meg elintézek mindent, és aztán a 10-re beérünk a színházba, 2-ig próba megy, és a próba után, amik a gyerekek velünk voltak, addig mindig szaladgáltunk, és vittük őket össze-vissza, hova épp kellett. Sportra, vagy zenére, vagy bárhova. És akkor 6-kor pedig újra kezdődik vagy a próba, vagy pedig előadás. De hogyha előadás van, akkor sokkal hamarabb bemegyek. Tehát, hogyha egy 7 órási előadásunk van, vagy egy 7:30-as, akkor én biztos olyan 5 óra előtt én már jóval benn vagyok, 5:30, nem nagyon. Szeretek ott lenni.
4: A piacról kérdezem, hogy mész a piacra, és utána főzöl is? Vagy azt meghagyod Nellinek?
5: Egy teját nem tudok megcsinálni. Semmi, ezt nem értek. Mindent Nelli csinál.
4: És akkor lista alapján vásárolsz?
5: Hát ugye elmondja, hogy mi kell, de akkorára, amire odaérek, már is felejtettem, ezért mindig fölhívom, és akkor zaklatom, akkor újra elmondja, hogy mit kell, és akkor megveszem. Mindent ő csinál, és csodálatosan főz. Aha. Isten ilyen nagyon jó főz, és akkor az történik meg, hogy amikor jönnek a vendégek, akkor mindig elmondom, hogy én vettem hozzá valókat, tehát azért azt tudni kell, hogy kitől vásárolsz, és hát mindig a magam oldalára fordítom a dolgokat.
4: Jó, hát azért ennyi lehet. De akkor mondhatjuk, hogy te azért a színház megszállottja vagy?
5: Hát ha én nem mondanám, hogy megszállottja vagyok.
4: Hát
5: én
4: egy ideális nap szeretem. Az nem pihenéssel, hanem színházzal, piaccal, színházzal töltődik.
5: Nem minden nap megyek a piacra, de csak hirtelen ez eszembe jutott, de valójában a napunknak a nagy részét azt tényleg a színház tölti meg. És én nagyon szeretem a színházat. Ennyi.
4: Mit szerez benne a legjobban?
5: Ahogy öregszem, a próbákat is nagyon-nagyon szeretem, ahogy változik, ahogy alakul, ahogy nem érem.
4: Volt korábban, hogy például a próbákat nem szeretted?
5: Szerintem fiatalon pikpaktúl akartam lenni rajta, és már csak játszani, de most már ez megfordul, úgy tűnik.
4: Igen?
5: Igen. Játszani is szeretek, mert azért az minden este más, tehát nem, soha nincs egyforma előadás. És én folyamatosan azt keresem, és azt tanulmányozom, hogy létezik az, hogy megpróbálok ezerre belemenni a dologba, és mégsem sikerül úgy, mint a tegnap előtt este, vagy egy héttel azelőtt, ugyanaz az előadás. Hogy mi az az anyag, Az a valami, amit én vagy rosszul fogok meg a lelkemben, vagy fizikailag is rosszul fogok meg valamit, és nem úgy sikerül. A néző lehet, hogy ebből nem érez semmit, nem lát belőle semmit, de mi tudjuk, hogy ez valamiért más.
4: És akkor ez képes téged mondjuk napokra foglalkoztatni, abszolút, nyomasztani?
5: Abszolút. Tehát van olyan előadás, amit nem értek, tehát hogy nem értem, hogy miért nem működik mondjuk az egész előadás, talán soha nem sikerült. Uh-huh. Tehát mondom, a nézőben nem is, soha nem sikerült, és mi az, hogy nem akar összejönni. Tehát azok, amit feladatokat mi kapunk, célokat a rendezőtől, vagy közösen tűzünk ki magunk elé, azokat miért nem tudjuk megvalósítani? Uh-huh. És van úgy, hogy megyek haza, és legszívesebben átharapnám a kormány. Most ez lehet, hogy bután hangzik, vagy túlzásnak hangzik, de tényleg az van, hogy napokon keresztül le tud kötni. Mm-hmm. És van úgy, hogy nem is gondolok rá, de tudat alatt működik. Ha. Azért is szeretem azokat a próbafolyamatokat például, ami nincs a filmben. Mm-hmm. Tehát azért szeretem azokat a próbafolyamatokat, amelyik mondjuk próbálunk egy hónapot, és akkor van egy kéthetes, vagy akár több hónapos kihagyás is, mert az alatt, az idő alatt, az dolgozik bennem. Az uh-huh. folyamatosan a szervezetem, mindenem gondolkodik uh-huh. rajta. Ezért szoktam, mivel hogy öregszem, és nagyon nehezen tanulom a szöveget, ezért az van, hogy mindig előre elkérem a szöveget, és megtanulom. Uh-huh. Nincs semmilyen koncepcióm. Csak az, hogy tudjam én a szöveget, hogy amikor elkezdünk dolgozni, akkor ne azon járjon a fejem, hogy mi a francot kell most mondanom.
4: Aha. És ezeken a góc pontokon fogalmazzunk így, úgy érzed, hogy az évek óta megszerzett elképesztő rutinod meg tudásod, az nem tud átsegíteni?
5: Nem.
4: Vagy az már baj, hogyha az embernek egy ilyen rutinja van, hogy jó, hát ezt megoldom rutinból?
5: Hát nem oldja meg a rutin, semmit nem old meg, mindent újra. Ez nem vicc, ez tényleg uh-huh. minden nap újra kell csinálni az egészet. Persze vannak dolgok, amik jobban jönnek. Igen, benne van a rutin, tehát ez a butaság lenne azt mondani, hogy nem. De lényegét tekintve az sem oldja meg. Uh-huh. Tehát ez valamilyen végtelenül összetett dolog, idő, tér, ahogy, uh-huh. hogy sikerüljön. És hogyha sikerül, akkor frenetikus érzés. De a rutin valahová jó. Részegységekben lehet, aha. besegít, de az egészet nem tudja megoldani.
4: Aha, értem.
5: Nekem kell, mindannyiunknak kell valahogy ráhangolódni. Meg a nézőknek. Tehát egy annyira összetett dolog. Ott ül lent a néző, és úgy tűnik, mintha nem reagálnának. Erre a végén végtelen nagy taps van. Tehát nem tudsz, uh-huh. tehát annyira kell figyelni, annyira résen kell lenni.
4: Uh-huh. Neked milyen szerető a színház? Hagyott már cserben?
5: Nem. A színház engem nem hagyott cserben. Lehet, hogy én hagytam a színházat bizonyos soha nem váltunk el, uh-huh. de biztos, hogy volt olyan, amikor én cserben hagytam a tehetségből kifolyólag. Arra nem futotta a tehetségemből, amikor én hagytam őt cserben. A színpadot cserben hagytam, de a nézőket, de hogy is mondjam, erről nem is nagyon beszél az ember, uh-huh. mert ezek annyira belső dolgok, aha. meg ami nekem cserben hagyás, vagy elhagyom, az lehet, hogy másnak az semmi, uh-huh. vagy a néző nem úgy fogja. De igen, hogyha a lelkem mélyére nézek, akkor igen, volt már, persze, sajnos.
4: De aztán mégis visszataláltál.
5: Persze, de én tehát soha nem gondoltam, tehát ahogy öregszem, akkor nagyon sokszor az jár a fejembe, hogy meddig lehet ezt csinálni, vagy meddig érdemes úgy csinálni, hogy teljes erőbedobással, vagy mennyi időt ad még a jó Isten, hogy ezt tényleg tud csinálni. És akkor amikor elszomorodom, akkor van egy olyan pillanat, hogy azt mondom, hogy hát lehet, hogy abba is kéne hagyni. De az nagyon sokszor van.
4: Tényleg?
5: De az nem cserben hagyás. Aha. Az biztos, hogy valami félelem, valami rettegés, mert az van az emberben. Legalábbis bennem végig van.
4: De most már beszélgetésünk elején tartunk kvázi, és most már sokat gyára hivatkozol arra, hogy öreg vagy. De hát nem vagy öreg, hát nem vagyunk öregek, Zsolt.
5: Nem vagyunk öregek, csak amikor megnéz, nem szeretem a fotókat például. Na, én nagyon ritkán nézek fotókat. Hogyha a gyerekek nézik, vagy valaki, és akkor ránézek ott magamra, mit tudom én, hogy 25 évvel ezelőtt egy nyári színházi estén Nellit-em elgettem, és ilyen rövid nadrágban voltunk Esztergomban. Nem Esztergomban, hanem Egerben. Agria játékokon játszottuk a Carmina Buránát, és ott megnézem magamat, hogy egy annyi felesleg nincs rajtam, hogy az döbbenet. És akkor egy pillanatra úgy elbizonytalanodom, hogy mi lesz, hogy lesz.
4: De hát kvázi ez az életrendje, de hát jó karban tartod magad, hát most jöttél egy akciófilmnek a forgatásáról.
5: amire fel is kellett készülni, amikor vége volt, azért nem kellett sokat ledobnom, de azért megkillasztott bennünket. Aha. Hát azokban a cuccokban fölugrani alóra, leugrani alóról, azért az megterhelő volt, tehát ott nyújtani kellett. Uh-huh.
4: Jó, hát azért a filmről kérdezek még, de a színház érdekelne egy picit még, hogy szinte az összes nagy klasszikusnak a darabjaiban láthatott a közönség, de például játszottál Székely Jánost, Kis Csabát, Hály Jánost is. Kik a kedvenc színházi szerzőid? Ugye itt az előbb mondtad, hogy három nagy szerződ, akiknek a könyveit olvasod, de színházi szerzőid vannak, akiket így preferálsz?
5: Hát
4: akiktől mondjuk sokat kaptál például?
5: A Székely János, a Kaligulát, amikor csináltuk, én akkor döbbentem rá, hogy szerintem az egyik legnagyobb magyar drámaírónk, amúgy is írott, de hogy ez egy tökéletes művet írt például. Hát én igazság szerint én 30 évem talán, nem tudom, talán 30 éve csináljuk ezt a dolgot, ezt a színházasdit. Ez alatt az idő alatt én egy kezemen meg tudom számolni, hogy mit nem szerettem.
4: Igen?
5: Egy kezemen. Pedig azért nagyon-nagyon sok bemutatóban vettem részt.
4: Hát,
5: de azokat én nem fogom felsorolni.
4: Nem is akarom, hogy felsorolod.
5: De Dostojevszkijtől megkezdve Shakespeare-t is nagyon szeretem. Azért, mert végtelenül, tök egyszerűnek tűnik, de olyan bonyolult, hogy Shakespeare-t mindent játszottunk. Igen, nem is tudom, Oblomovot játszottam, az is egy csodálatos anyag, az Oblomov, de mindent, én mindig azt szeretem, amivel épp foglalkozom. Most a kaukázusit csináltuk, egészen lenyűgözött, hogy milyen pontosan ír és fogalmaz.
4: És ugye, ha jól tudom, ugye te nagyon sokat jártál az ország határon kívül is színházakkal, meg különböző országoknak a színházi életébe is belekóstoltál. Onnan miket kaptál magadra útravalónak?
5: Hát valójában ez a dolog, ez már elkezdődik a Kievi Színművészeti Főiskolán. Ugye azzal, hogy minket még a Szovjetunióban, ahogy te is említetted, tehát valójában az egész nekünk az ott kezdődik meg, hogy a Kievi Színművészeti Főiskolán is, aztán jöttünk Budapestre, itt is voltunk, ott is voltunk. Ez a két dolog már rögtön nagyon izgalmas volt. Megtapasztalhattuk mind a két világot. És mind a kettőnek volt pozitív és volt negatív oldala is. De például volt egy nemzetközi színházi fesztivál negyedéveseknek, akik az országból, a Szovjetunióból hozták el a végzős előadásokat, és én ott zseniálisabb előadásokat láttam. Ezek végzős negyedikesek voltak. Tehát ez a nyitottság, ez a több oldalról kapkodás a fejünk, azt se tudtam, hogy merre járok, meg mit látok. Ez már ott megkezdődik. Aztán, amikor mi Beregszászba megyünk, és a Beregszászi Színházat elkezdjük csinálni, akkor meg egy olyan jó 2,5 év után mi már elkezdünk egész Magyarország területén majd játszani. Felvidék, Erdély, Vajdaság, mi nagyon sok helyen játszottunk, és aztán volt egy nemzetközi Franciaországtól minden, Finnországon keresztül, nagyon sok országban, mindenütt voltunk, Novoszibirsztől megkezdve fesztiválokon, színházi fesztiválokon, és azért ott egy csomó mindent láttunk, másfajta színházi gondolkodás, másfajta nyelvet, másfajta temperamentumokat. Tehát amikor, amikor láttam egy grúz színházat, hát az lenyűgöző. Különben a miénk egy kicsit hasonlít hozzájuk. Ők még temperamentumosabbak szerintem, de azért mi azért közel állunk hozzájuk. Úgyhogy ez már akkor elkezdődik. Aztán ugye az én életemben még majd 2000-ben 5 évig voltam, Beregszáz és az Új Színház között ingáztam, és akkor ugye itt meg már a budapesti életet is be tudtam kapcsolni az én életembe. Az mondjuk az 5 év az lenyűgöző volt. Az egy boldogságos 5 év volt az életemben. Én végig röhögtem az egész 5 évet. Komolyan, pedig minden volt.
4: Pedig benne. Olyan búskobott természet volt.
5: Nem. Fantasztikus volt. Aztán ugye elmentünk Debrecenbe. Debrecenben megint kinyílt egy világ, mert ugye Attila akkor ott elkezdett egy fesztivált csinálni, és a fesztiválnak az volt a lényeg, hogy minél több országból jöjjenek, és minél mindenféle dolog jöjjön, és akkor ott is azokat is mindegyiket végignéztük. Tehát ott is pacekba kaptuk. És most itt a Nemzetiben, ez a Nemzetközi Madács Színházi Fesztivál, ez most lesz, azt hiszem, a Covid miatt egy év kimaradt. 9. alkalommal itt 9 év alatt láttam legalább 20 zseniális előadást. De tényleg szuper előadást. És ez lényegét tekintve a kérdésedre válaszolva, ez mindig is benne volt az én életemben. És ez engem végtelenül inspirál. Inspirál, hogyha egy német színházat látok, de tehát nem leszek fanatikus rajongója, hanem én megpróbálom számomra a legizgalmasabb dolgokat belőle kivenni és megtapasztalni. De hogyha látok egy orosz színházat, az meg a másik véglet, a másik csoda. Úgyhogy én mindegyiket ilyen tanulmányként kezelem. És megpróbálom, az igazán jó előadások azok rögtön elvisznek. Tehát ott már nincs nézés, hogy miért kell ezt nézem. Ott már visz a lendület.
4: Az, hogy a színház az ugye egyszeri és megismerhetetlen, a film az meg ugye mégiscsak valamilyen módon egy lenyomata az adott pillanatnak, ami bármikor visszakövethető, hogy ez a fajta szembenállás a színház és a film között téged mennyiben foglalkoztál?
5: Hát bennem nagyon erősen bennem van, és nagyon, hát hogy is mondjam, keresem, vitázik bennem a dolog, mert én tényleg szeretek filmezni, de a színház az én terület, azt szeretem, az egészen közel áll hozzám, de a filmmel kapcsolatban az van, hogy kimarad a film, nekem kimarad a filmből azaz egy-két hónap próba. És ugye nagyon sokszor vannak filmrendezők, akik azt mondják, hogy azért nem kell próbálni, mert hogy ott majd helyben majd megszületik. Igen, ám csak én azt hiszem, hogy ugyanúgy, mint a színházi színész, a filmszínés az is egy szakma. Tehát vagy vegyük együtt, ez egy szakma. Tehát nekem mindig úgy kell a színpadon is csinálnom, mintha én azt életemben először mondanám ki, és életemben először csinálnám. A nézőben azt kell, hogy kiváltsa. Tehát egy sok-sok minden mellett, hogy hova megyek, mit fogok mondani, hová visz a cselekmény, még ezt is az agyban be kell rakni, hogy ez most és itt történik meg. Ezért is van az, hogy sok mindenre tudunk reagálni, amikor van egy, a nézőtéről akár jön egy impulzus, bármi. egy cukorkának a kibontása, ez nagyon izgalmas, az egy fontos dolog. Igen.
4: Hagyni kell a nézőt, kezdi az előadás.
5: Pavlovi, itt valaki ezt kitalált, egyszer, itt vannak, akik kitaláltak dolgokat, és egy ilyen Pavlovi Rexlegből kifolyólag neki ki kell bontani akár több cukorkát is egy előadás alatt, de hát ha ki kell bontani, akkor ki kell bontani. Nekem megreagálnom kell. Na mindegy. És akkor az a folyamat, ez a folyamat a filmben nincs meg. Uh-huh.
4: A mozit nézőtérre se tudsz kiszólni a filmből, hogy ne egyenek kukoricát.
5: Nem.
4: Egyébként te színpadról szóltál már így le, hogy tessék abba hagyni a csörgést?
5: Nem. Hát azt nagyon kell érezni, hogy melyik közönséggel lehet kommunikálni, és melyikkel nem. Uh-huh. Tehát olyan volt már, hogy csörgött a telefon, és mondtam, hogy nyugodtan tessék fölvenni, uh-huh. mert lehet, hogy fontos. Én megvárom csak. De ahhoz az kell, hogy például legyen egy Csehov egyfelmarásosokat játsszuk, uh-huh. és van benne a medve és a leánykérés közé be van ékelve a dohányzás ártalmasságáról a világ egyik legszebb monológia. Uh-huh. Egy kisembernek a monológia. Uh-huh. És az a kisember, hogyha találkozik egy ilyen csörgéssel, egy telefoncsörgése, vagy bármivel, az butaság lenne nem kihasználni. Uh-huh. Mert hát végig a nézőkkel beszélgetek. Uh-huh. Nekik mondom el a történetemet. Uh-huh. És akkor a filmre visszatérve, hogy ugye ott meg az történik meg, hogy itt nem nincs meg ez a nem is tudom, felkészülés, nem tudom, nem is tudom, hogy minek, igen. Uh-huh. Ezért is azt érzem folyamatosan, hogy lényegét tekintve, hogy miért van az, hogy a nyomorult amerikai filmekben színészeknek lehet figurákat csinálni, lehet hol ilyet, hol olyat, hol idősebbet, hol fiatalabbat, hol mindenféle figurát lehet. Itt nálunk meg az van, hogy mindig csak, minthogyha csak én kellenék, csak Trizs volt, és nem pedig, amit esetleg másat is tudok. De ahhoz meg rengeteg idő kellene, hogy azokat kidolgozzuk, kipróbáljuk. Tehát a színházban bátran megmerek tenni, mindent megmerek tenni. Uh-huh. Mert az egy olyan közeg, ami az életben nekem soha semmi nem adatna meg.

0: folyamatosan, ugye amikor legelőször hallottam ezt, hogy ne ráncold a homlokot, hát közben nézem, az összes amerikai színész ráncolja a homlokát, az bármi, világ bármelyik, mindenütt. Itt mindig ilyen ne játsz, nem is mondom, hogy kiné voltam castingon. Felesleges, tehát egyszerűen, minthogyha vagy egy véglet van, vagy ez a véglet van, hogy ne játsz, nem szinte semmi, csak úgy vagy ott, meg sírni kell. Én mert rosszul vagyok, sok filmek, hát az életben is nagyon-nagyon kevés pillanatkor sírunk, de itt ennyi van. Vagy egy nagy őrjöngés, vagy egy nagy őrjöngés, egy ilyen, de nekem sok, aha, sok, de lehet, hogy bennem van a hiányosság, lehet, hogy én nem tudok megfelelni, és én nem tudok úgy létezni. És, de közben mondom, hogy ott van a színház. A színházban ott van az a bizonyos idő, akár hónapok. Nekem, én ezt csodával hallgattam, hát mindegy, ezt elmondom, csodával hallgattam, éveken keresztül mondtam, főleg a fiatal filmrendezőknek, hogy Márknak, Bodzsár Márknak, mindegy. Mondtam, hogy próbálni kéne, sokat kéne, nagyon sokat próbálni előtte. Mondta, hogy igen, ezzel egyetértek, de hát ez nem megfizethető meg. Vannak technikai, de szerintem, hogyha van film, és van előtte próba, az már nem lényeges, csak forogjon a film. Tehát nem mindent a pénzt fog megoldani. És ugye nagy lendülettel hallgattam Mundrucó Kornélnak az Amerikában forgatott filmjét, ahol őrületes gázsiért ment el a fiatal, vagy nem tudom milyen színésznő, és az mondta, hogy micsoda csoda, hogy mennyit próbáltak előtte. És én itt téptem a kocsiban a kormányt, hogy hát ezt mondom már mióta, ez miért nem lehet itt megcsinálni? Mi a francnak kell elutazni több ezer kilométert Amerikába, amit itt is meg lehetne csinálni? De most ezt nem bántásként mondtam, bocs Kornél, ne haragudj, csak van egy olyan érzésem, hogy mindig felfedezzük a...
1: Igen, ezt annak idején filmforgalmazóként én is többször megtapasztaltam, hogy XY külföldi filmforgalmazó milyen jót mondott a filmjére, hogy hogyan lehetne ezt nemzetközileg eladni. És akkor én is visszakérdeztem, hogy igen, és mást rajta kívül megkérdeztél? Nem, de hát ő olyan jókat mondott, de hát mondom, ha megkérdeztél volna mást, akkor honnan tudod összevetni, hogy tényleg mennyire jók, amiket mondott, mert ugye egy újszülöttnek minden vicc új, ugye, igen. És akkor most más ne is mondjunk ezzel kapcsolatban. Szóval meg tudom érteni mondjuk így a felháborodásodat, mondhatjuk ezt ez egy picit így, vagy inkább megütköztél ezen a...
0: Talán egy pillanatra megütköztem, vagy lehet felháborodás is, csak az a helyzet, hogy már lassan 50 éves vagyok, most már alig maradt időm hátra, és volt egy csomó idő, amikor lehetett volna bátrabban. Amúgy is castingolni végtelenül rosszul castingolok, tehát elmegyek minden castingra, mert ha ők gondoltak rám, és megkértek, és elhívtak, akkor én elmegyek. Tehát ezzel nekem soha nem volt gondom, de tudom, hogy rosszul castingolok engem az... Na mindegy, úgyhogy csak ez is hozzátartozna szerintem.
1: Jó, de hát ettől függetlenül, ha most az utóbbi filmográfiádat megnézzük, Elkúrtuk, Nagy Karácsony, Magasságok és Mélységek, érkezik a Tüneményes Utazás, azért ez nem kevés. Tehát, és ugye hát most majd a Hadikról is fogunk beszélgetni nyilván, tehát azért ez nem kevés. Egyébként neked hogy sikerül egyeztetned a színházzal?
0: Attila mindig is mindenki a színházban, akik dolgoznak színészekkel kapcsolatban, mindenkihez zseniálisan állt. Akinek van forgatása, azokat mindig úgy szervezik, hogy el tudjanak menni.
1: Én már panaszkodtam, lehet, hogy a kedves hallgatók erre talán emlékeznek, hogy én már panaszkodtam, hogy amikor annak idején készítettük és volt szerencsém részt venni a Mária Terézia sorozatba, akkor az osztrák, a lengyel, a cseh, a szlovák színészek egy évre előre tudták a programjukat, és tudták, hogy mikor és mit fognak, hol, miként játszani, és emiatt nagyon könnyű volt az egyeztetés velük. A magyar színészekkel meg gyakorlatilag egy hónapra előre kellett, vagy lehetett csak tervezni, és a ruha próbától kezdve az összes próba folyamatig egészen elképesztő, hogy mennyi problémába ütköztünk, mert ugye hogy a magyar színházi rendszer csak egy hónapra

0: Előre, vagy maximum két hónapra tervez?
1: Két hónap, max. Három, de szerintem vannak már próbálkozások erre. Tehát azért...
0: De hogy ez miért van így, hogy ebben, tehát hogy ez ilyen kis királyok gyülekezete, hogy ezen nem lehet túllépni?
1: Szerintem ez mindig az igazgatótól függ. Hogyha az pozitívan áll a dologhoz, akkor az megy, ha nem, akkor meg bármit fogunk tenni, úgyse fog menni. Uh-huh. Attila mindig Debrecenben, Beregszázban, bárhol dolgoztunk, ő mindig uh-huh. segített. Soha nem tett keresztbe.
0: Aha.
1: De a kiskirályokról én most nem tudok neked vélni.
0: Jó, ne is. Engem meglepett, hogy ugye a Kameleon című filmben, amióta mi mondhatjuk úgy, hogy szorosabban ismerjük egymást, hogy ez egy múltkor beszélgetésünkben szóba került, és hogy jól értettem, hogy te azt mondod, hogy azt a filmet te nem láttad.
1: Nem láttam.
0: Én, tényleg?
1: Lényegétekintve,
0: hogy tudtad elkerülni?
1: Lényegétekintve én akkor nézem meg a filmet, amiben benne vagyok, akár kicsi szerep, vagy nagyobb, teljesen mindegy, hogyha szembe jön velem. De én nem nagyon szeretem visszanézni magamat.
0: Tényleg? Nem, és akkor elmész a moziba, és akkor bekonferálnak, és inkább kimész, és...
1: Nem, nagyon sokszor, ugye most itt a Hadiknál, tehát azért, és a mélység, meg a, bocsánat, a Már Gyulának a töredékét, amikor forgattuk, azt azért mentem el megnézni, az uh-huh. pont a filmszemlén volt a bemutatója, az csak Már Gyula tiszteletére, tehát az aha. csak azért mentem el. Tehát én megpróbálom mindig valahogy úgy szervezni, hogy csak a végén érjek oda.
0: Tehát, hogy nem szereted visszanézni magad, hogy ezt lehetett volna így, úgy, amúgy?
1: Igen, én szerintem az tudatalatt az van, hogy...
0: Amúgy?
1: Igen, én szerintem az tudatalatt az van, hogy ez biztos lehetett volna jobban is, vagy másképp. A riportokkal vagyok még így. Képzeld el, hogy az történt, hogy nem nagyon szeretek riportot. Tehát most például itt végtelenül jó, itt nálatok is, tényleg komolyan. És nem mindig vagyok ott se ilyen, se nem rugalmas, mindig valahogy ilyen feszengés van bennem, és akkor visszafogottabb vagyok. De egyszer csináltak velem név nélkül egy riportot, és az fönt van, az majdnem egy órás, és fönt van a YouTube-on. És az történt meg, hogy mondom, minek kell ez nekem, mi a fan? És elkezdődött a beszélgetés, és annyira izgalmas volt, hogy behúzott az egész. És most a hogy is hívják alatt, a Covid alatt valahogy odáig jutottam, és megnéztem, és úgy röhögtem magamon, hogy valaki el tudta velem felettetni azt, hogy riportot készít. Aha. És ott röhögtem magamon, hogy mekkora hülye vagyok én, hogy miket beszélek itt össze-vissza, de hogy laza volt az egész, és ez nekem, én akkor szeretem az egészet.
0: A Hadikot megnézted egyébként?
1: A hadikot már elfből, már csak azért, hogy aha. már az előszele miatt is, hogy mi lesz a kritika, meg mindenkinek a véleménye, ezért Szalma Tamás mondta, hogy nyugodtan Zsoltikán megnézheted. Ő volt az első vetítésen, és a premieren beültem, és végignéztem.
0: Te egyetértesz azzal, hogy a Hadik az a magyar történelem Drake kapitánya volt? Vagy Drake admirálisa pontosabban?
1: Most ha én egyetértek vele, vagy nem értek egyet vele, az a fontos, amit emberekből kivált. Hogyha valaki azt gondolja, hogy az, akkor az, aki meg azt mondja, hogy nem, az megölheted, akkor is azt fogja gondolni. Tehát ez, én azért tartom fontosnak, mert egy tökös csávó lehetett. Aki ezt végigcsinálja, aki ebbe a buliba belemegy, és szerez maga mellé egy pár ezer embert, és végigcsinálja, az tud valamit. Tehát az egy személyiség. Engem ez a legizgalmasabb szerintem benne. Azután, hogy milyen karriert fut, az meg egy különleges dolog. Uh-huh. Meg az, hogy egy nemesi családból, de végül is egy huszár tisztként hová jut el, meg hogy honnan indul. Uh-huh. Egy felvidéki ugyanolyan semmi helyről mondjuk, mint én. Egy ezer lakosú pici faluból jöttem, és ez szerintem ez valahol, én nem vagyok huszár, az egy nagy dolog, pláne meg abban az időben, na de

0: fontos az út, hogy mit jár be, és ez egy útról szól, egy embernek, egy közösségnek a történetét mutatja.
1: Engem meglepett, mert ugye tudom rólad, hogy nagyon pacifista gondolkodású vagy, és tehát most megint egy lovaglás, kardforgatás van az életedben a vásznon, meg hát ugye ott van a szürke senkik például, vagy az idegenföld, ahol még a hadiknál is sokkal agresszívabb katonát játszol, hogy van ebben valami karmikus, hogy igen, pont téged találnak igen meg ezek a szerepek?
0: Igen, igen, de az is benne van, hogy biztos, hogy benne van az is, hogy ha kell, akkor biztos, hogy hülye és vad is tudok lenni. Uh-huh. Tehát a színházban is volt, és remélem, hogy lesz is olyan szerep, amelyikben összetett figurák vannak, amelyikben nem csak az van, hogy ez most megy, és akkor csak szúrvág, hanem van mögötte valami. Uh-huh. És nem kell lehet ahhoz jelenet sem, hanem elég csak a figura, tehát te magad. És ebben biztos, hogy van valami karmikus, hogy ezek engem totál megtalálnak. Tehát ott abszolút mindig. De én meg ezt élvezem. Uh-huh. Tehát ha valamiért érdekes ez a pálya, úgy a színházi, mint a filmes pálya, akkor pont az, hogy olyanokat kell csinálnom, amit én az életbe, én biztos, hogy hát a fiam elment Erdélybe, mit tudom én, hatodikosok voltak, jöttek vissza Erdélyből az egész osztály iskola, és egyszer csak látom, hogy az új ajtónkba, a bejárat ajtóba csillagot vágnak bele. Meg bicskát hoz, bicska, az életemben nem vettem bicskát a kezembe, meg csillagot, ő meg így, és ilyenkor minden az agyadba jön, tudod, hogy én, aki ne, honnan van ez benne.
1: Kire ütött ez
0: a gyere? Kire ütött, igen. És akkor kapsz egy ilyen kölyköd, de szerintem ő is ez, tehát ő sem egy ilyen, hanem egy olyan közegben volt, és ő meg akar fel. De közben meg tényleg az van, hogy megtalálnak ezek a figurák. És amikor Kovács István, amikor jött a először a kisfilmmel, ugye?
1: Igen, az idegenfölddel.
0: Így az idegenfölddel, akkor azt mondtam, hogy de hát miért ne?
1: Igen.
0: De miért
1: ne próbáljuk nagyon meg? Remek, tehát remek a film is, meg az alakítás is.
0: Úgyhogy én ezeket nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy ezek megtalálnak. Ahogy a másik is megtalál, ez is nyugodtan megtalálhat.
1: És mekkora kihívás volt neked most lóra ülni, kardot forgatni?
0: 50 évesen, ugye?
1: Hát amikor... Ne gyere vár ezzel a koroddal.
0: Hát hogy ne? Hát
1: nem én, vagyok hajlandó.
0: Hát én tudom, hogy miről beszélek.
1: Jó,
0: hát amikor
1: tudom.
0: Azt mondja, hát amikor Szikora János fölhívott, és az Szikora János, ugye mi Jánossal ismertük egymást, soha nem dolgoztunk együtt, és azt mondja, hogy Zsoltikám, Hadik, ugye, és rögtön beugrott Hadik, aki fönt van a várban, ugye, akinek szokták simogatni a heréit, mielőtt mennek be vizsgázni a diákok, rögtön beugrott, és mondja, hogy Hadik, és hogy film, és stb., és hogy kérdezi, hogy tudsz-e lovagolni. Hát mondom, János, az a helyzet, hogy én még sohasem lovagoltam, de én biztos vagyok benne, hogy én tudok lovagolni. De nem azért mondtam, mert hogy én meg akartam a szerepet kapni, vagy nem, hanem ugye az a történet ugrott be, hogy ezt mondtam, amikor Roberto Zuccot próbáltunk Vinyászkival az új színházban, és Bubik Pistával, Isten nyugosztalja, a színpad elején ültünk. És kérdezi Pista tőlem, hogy Zsoltikám, mi ez a szöveg, amit mond? Azt mondom, ez olaszul van, mondom, de milyen régi nyelvezettel, és a helyzet az, hogy a Katona József színházból a dramaturg csajjal lefordította minden, de valójában csak körülbelül tudom, hogy mit jelent, de mondom, nem tudom szóról-szóról neked így elmondani. Azt mondja, na, ez a színész. Nem tudja, hogy mit mond, de ahogyan mondja, ez a lényeg. Uh-huh. Kicsi szünet, azt kérdezi tőlem. Zsolti, tudsz lovagolni? Mondom, Pista, én még sohasem lovagoltam, de szerintem én tudok lovagolni. Azt kérdezi tovább, hogy és kardozni? Mondom, szerintem azt nem. Azt mondja, akkor lovagolni se tudsz. És ez annyira megmaradt bennem. És rögtön, amikor azt mondták, hogy ló, és akkor tudtam, akkor mondta János, hogy nincs mese, hát akkor el kell kezdeni tanulni. Ez történt május elején. Én június elején elkezdtem lovagolni, a többiekkel együtt elkezdtünk lovagolni, mondom, Isten az ég, hogy mibe kezdtem én bele, ez mire kellett ez nekem? De közben, amikor már ott vagy, és körülötted vannak emberek, mint ahogy a filmforgatáson is, akár több száz ember, nem kérdezed meg, hogy ugorj, bele kell ugrani a kútba, akkor most hogy ugorjak bele, vagy mi? Nem teszel fel, kérdezni, beleugrasz, hát ez így megy. És ugyanígy voltam a lovaglás, hát mondom, hát hogy ha valami bajnak kell történni, az akkor is megtörténik velem, az sima utcán is megtörténik, de nem kell nekem lóra ülnöm. És egy csodálatos három, hát inkább két hónapot jártunk és lovagoltunk és tanultunk lovagolni.
1: Több olyanról is tudok, akinek így a lovak így felbunkantak az életébe, és azt utána örök életre ott is maradt a ló az életben, hogy te ezzel a kérdéssel hogy állsz?
0: Képzeld el, hogy az történt meg, hogy a filmforgatáson az egyik kaszkadőrnek van egy, szerintem még mindig megvan egy idős lova, és ő felajánlotta, hogy Zsolti, ingyen neked adom a lovamat, egy kérek, hogyha tényleg. Ha tényleg, mert neki több van, és ugye szerintem sajnálta a lovát bármire is. És akkor mondta, hogy felajánlom neked is, de te akkor tényleg gondoznod kell. De arra gondoltam, hogy kutya, macska, gyere, tehát ezekkel foglalkozni kell, ez nem úgy van, hogy én most alszok 7-ig vagy 8-ig,
1: az és akkor forma.
0: Igen, hát az nem úgy megy. És akkor, de mindig van... Vannak olyan dolgok, ugye Pilisborosenőn, ahol lakunk, azért több száraztartáson vannak lovakként, meg van egy csodálatos barátunk is van, akinek van. Van lova, és ő most fog külön venni a területet, úgyhogy néha megfordul a fejembe, de hát nem hiszem, tehát nekem a színház annyira leköt, hogy ha én nem akarok el feleslegesen belebonyolódni. Az, hogy kimegyek és lovagolok, az egy másik dolog.
1: Az persze nyilván. Igen. A filmben kétszer is kellett a László Zsolttal igen komoly adokkapokba belemenni. Ez volt a legnehezebb jelenete, a két jelenete a filmnek? Számodra?
0: Hát Igen. Az biztos, hogy az mind a kettő nagyon megterhelő. Az első, amikor ott már gyenteljük egymást lent a földön, az nagyon komoly volt. Hát én 4 napig azt se tudtam, hogy ébredek. Mindenem fájt. Torkom, azt hittem, hogy mindenem szétreped. És nem azért, mert rossz kondiba voltam, hanem mert annyira gyilkoltuk egymást. Meg hát ugye felszeretik, meg hát tele volt veszélyed. Márk azt mondja, hogy föltesznek a kamerám elé, föltesznek egy ilyen vas szerkezetet. És kezdjem el azt csápolni a karddal, mondom, Márk, az Isten áldjon meg. Hát csak egy darab törjön le. Hát az agyadat széthasítja. Azt mondta, nem foglalkozz vele, te csak azt csápold. Hát mondom, hadd neked ezt kell, hát, ha neked, akkor hadd szóljon. De igen, mind a kettő nagyon megterhelő volt. De végig azért 12 órán keresztül ott ülni, akár csak állni végig, és figyelni egy másik állatra, vagy a többiekre, azért az egy nem, leszívja a nap végére az embert. De egy végtelenül nagy élmény volt. Esküszöm, tehát én nem mondanám ezt. Minden porcikája, az összes nehezebb is, meg olyan dolgokat is, ugye, amit nem engedtek meg nekünk, tehát azok, amikor ott jönnek fölfelé, a szakadékból. Én azt is kipróbáltam volna, de nem engedték meg. Tehát ez nem úgy megy, tehát végtelenül vigyáztak ránk, de lényegét tekintve a 95%-át a dolgoknak azt mit csináljuk? Előről, oldalról és hátulról is. Hát a fiam kijött velem, és azt mondta, apa, nem tudsz lovagolni. Mondom, jó, kimentünk Babatpusztára, kijött velem, amúgy is nagyon szereti a forgatást, az egésznek a hangulatát, más filmekben is volt kint, és akkor kijött, 3 órát álltunk beöltözve, amire rám került a sor. És mondja Gulyás Kis Zoli, hogy Zsolti, akkor most van a Berlinban, a nagyvágta befelé. És ugye a quad mellettünk megy, és úgy vett föl bennünket. Egyszer, kétszer, három, vagy talán 4-szer mentünk rá, 4-szer odáig elmentünk vágtába. Gödöllőről, Pilisborosenőig Berti fiam egy mondatot nem szólt. De különben, tényleg, azt, ha nekem valaki május elején azt mondja, hogy én körülbelül október végén dombról lefelé vágtába, bele kell a kamerába sziszegnem, ugye a kislánynak. Ha nekem azt valaki azt mondja, hogy én azt meg fogom csinálni, és ki kell hajolnom, ugye, a nyerekből azért elég szépen vágtába, ha nekem azt valaki azt mondja, hogy én ezt meg fogom csinálni, biztos kirögöm. Tudja, hogy kirögöm.
1: Pedig hát lassítva ott van a film.
0: Persze, tehát az egy speciális effektű. De hát ott az a lényegben, hogy ezerrel kell menni.
1: Igen.
0: Óriási élmény. Meg ezek a srácok, ezek a lovasok, a kaszkadőrök, óriási világ. Hát azok, amikor legelőször megláttak, hát engem biztos, amikor legelőször megláttak Babat pusztán, kérdezték, hogy te ki, mondom, Hadik, és rám néztek, összenéztek, atya úristen, mi lesz ebből? De kint a terepen az már egészen más. És segítenek, mindenbe segítettek. Aha. Tehát soha nem éreztem azt, vagy nem éreztük azt, hogy ezek most nekük keresztbe akarnak, de soha egyetlen egy porcikájukkal sem, mindenki segítette a dolgot, hogy előre menjen.
1: Profán a kérdés, de hogyha lenne Hadik 2, benne lennél?
0: Hát, azt szeretném megkérdezni, mikor kezdjük? Persze, én abszolút fontosnak, aha, meg az, hogy kellenek-e történelmi filmek. Én azt mondom, mindig vannak periódusok, most ez van. Uh-huh. Szerintem nekünk ezt most el kell fogadnunk, és ebbe kell lubickolnunk. Lehet 5 év múlva, 10 év múlva jön egy másfajta gondolkodás, másfajta igény, akkor meg ahhoz kell. Én ezt nem tartom rossznak, tehát az, hogy most végig azon rossz hangulatoskodjunk, hogy minek kellenek ezek a történelmi filmek, meg kellenek egyáltalán, szerintem ennek semmi értelme nincs.
1: Egyébként is nekem például pont amikor a Hadik premierjén beszélgettünk, és szóba hoztad édesapádat, és ugye most is utaltál már rá, meg ahogy a fiadról, meg a családodról beszélsz, nekem egyértelmű, hogy számodra a múlt és a jelen az a családon keresztül is nagyon-nagyon fontos.
0: Persze, meg hát minden onnan jön. Hát bárhová megyek, mindig van egy hasonlítási alapom, ahonnan jöttem, akik engem körülvettek, a szüleim, a mostani családom, ha színpadra lépek, minden ötletem a gyerekkorból jön. Ha filmre megyek, ha filmre megyünk dolgozni, az is mindent onnan kell elővenni. És a kettő keveredik, tehát a múlt és a jelen az én életemben abszolút együtt van. Tehát szerintem, de hát sokunk életében, tehát ez semmi extrát nem mondtam szerintem.
1: Nem vagyok hajlandó elfogadni továbbra sem, hogy azt mondtad, hogy öreg vagy, meg az sem, hogy öregszel. De ha mondjuk most újra kezdhetnéd a karrieredet, akkor belevágnál, lennél színész?
0: Bele. Csak nem kellene tudnom semmiről. Tehát nekünk azért volt számunkra izgalmas és fontos ez a dolog, mert egy csomó mindent nem láttunk, nem tudtunk. Tehát azt is nagy bajnak tartom, hogy titoktalanítják ezt a világot. Mindenhová mindenkit beengednek, mindenkinek tudni kell mindenről, nyitni kell. Nem biztos, hogy jó, hogy a mi titkainkat, hogy készül egy előadás, azt mindenkinek tudnia kell. Vagy akár egy film. Tudom, hogy ez nem a reklám helye, de tudom, hogy ez a reklámról szól, tehát, hogy majd felfuttatni meg minden, csak valami meg elvesztik. De hogy igen, most így mindjárt 51 évesen azt tudom neked mondani, hogy igen, biztos, hogy ezzel foglalkoznék, ha éreznék magamban tehetséget. Tehát, hogyha nem éreznék, akkor azt nem szabad csinálni. De ez mindennel így van. Tehát egy jó szobafestő is tud zseniális lenni. Nem?
1: Lényeg, hogy szeresse azt, amit csinál.
0: Pontosan. Tehát ez meg munka. Tehát azért ez munka. Tehát azért minden nap leülni és szöveget tanulni. Azért én, aki egy marha lusta ember vagyok, azért mégiscsak dolog. dolog ez, meg amikor már ott vagy, és akkor nem csak végig blöfölni, hanem azért megizzadni. Uh-huh. Ezért, de vállalnám.
1: Hát akkor azt kívánom, hogy vállald még sokáig, és a mostanihoz hasonló, meg a színpadi sikerekhez hasonlóak találjanak meg a jövőben is téged. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jól éreztem magamat.
1: Köszönjük.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Eddig tartott a beszélgetésünk Trill Zsolttal. Köszönöm, hogy velünk voltak. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig továbbra is külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megközelítette a 600-at a nepáli földrengés halálos áldozatainak száma, és csaknem 2000 embert eltűntként keresnek, köztük 3 magyart. Napközben egy időre le kellett állítani a mentési munkálatokat az újabb árvizek veszélye miatt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett a természeti katasztrófában. Itthon a Katolikus Karitas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoralja új helyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a táboraiban. Összeöntötték a magyarok kenyeréhez felajánlott búzát. Az ünnepélyes eseményt a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián tartották. Több ezer magyarországi, határon túli és diaszpórában élő magyar gazda vett részt az akcióban. A gabonából készülő liszttel rászoruló családokat támogatnak majd.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, akkor megkezdjük a bőség kosarát. Arra gondoltam, hogy most Péter Petrát hívom be vendégnek, akivel nagyon sokszor találkozunk, ő jön a stúdióból, én megyek, vagy pont fordítva, kicsikét beszélünk, de soha nem beszélünk alaposan. Úgyhogy most éppen remek alkalom erre a bőség kosara, hogy beültessem a stúdióba, és egy picikét beszélgetünk, nyugodjatok meg, minden a témához fog kapcsolódni. Zene, aztán érkezik hozzánk Péter Petra kolléganőm.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát. Most verbális tartalmat töltjük meg, amíg üres kosarat. Hát mi mindig elmegyünk a stúdióban egymás mellett Péter Petrával, és arra gondoltam, hogy...
2: Nem, azért megöleljük egymást.
1: Hello. Meg, persze, hello. Csak nem beszélgetünk, és mind a ketten azért szeretünk gasztrotémákról beszélni, szeretjük megkezdeni a másik a kiskertjében.
2: Szeretünk fejben főzni.
1: Igen, és most már együtt is fogunk főzni, akkor igen. Ott lesz egy mikrofon. De mindenek előtt, ha már egymás kiskertje lesz a témánk, hoztam neked, mi egy fajtamentést végzünk Zuglóban. Na. Ez piszkosalma, bőralma, Mátyás király kedvenc almája. Kóstold meg,
2: bőralma, tényleg úgy néz ki, mintha bőr.
1: Igen, mintha piszkos lenne, nem? Szerintem alma a
2: köbben.
1: Alma a köbön, nem? Egy annyira töményen alma. És képzeld el, hogyha ezt megasszalod, akkor még... Na, és hol lehet venni? Hát van egy bácsi, egy úriember, aki az Őrségben fajtamentést hajt végre, és ezeket a fákat menti meg. Nem hazudok, 200 valahány alma fája is van, és mindegyikből főz pálinkát. Amikor ott forgattam például, bementünk egy ilyen veremszerű létesítménybe, és rá kellett mutatom három üvegre, már három pálinkát meg kellett kóstolnom. Uh-huh. És aposom, még ott voltak, és vették ezt a fát 10 éve, ami itt Zuglóban nem messze a stúdiót, nekem nőttön nő. Na, hogy ízlik?
2: Nagyon finom, olyan annyira koncentrált alma íze van, mint amikor a legfinomabb olyan szűretlen almalét iszta az
1: annak
2: ember.
1: Annak is az alját.
2: Igen, nagyon finom.
1: Na, beszélj már a picit.
2: Még beláthatok?
1: Persze, nyugodtan. Ez egy gasztronomsor. Tehát mind a ketten kertes házban lakunk, mindenkinek van egy kis mesekertje.
2: Igen.
1: Hogy neked mit ad ez a kert tulajdonképpen, amikor kicsi? Van egyáltalán konyhakerted?
2: Van.
1: Kis fűszerkerted?
2: Van.
1: Mik vannak benne a sorolt?
2: Van veteményes, cuki kerítése, klasszik, tudod, hegyes léces kerítés, kicsi kapucska, Levi csinálta nekem.
1: A Juliskaba fölfut rá?
2: Igen, nem, a bab futott rá tavaly, idén is futott bab, tényleg lesezettük a babot.
1: Az már száraz bab lesz, nem? Ez is jó.
2: Már az a jaló bab, olyan nagyot ültettünk bablevesnek. Bablevest szoktunk készíteni szilveszterkor is, korhely bablevest.
1: Aha.
2: És bablevest szoktam csinálni húsvétkor is, hogy a sonka leve ne veszten el. De ez már egy másik rész. Bármi.
1: De még mindig azt
2: tudom. De még mindig kaja. Most a mesekerítése, kérlek szépen, a tök futott föl a sütőtök. Mert hogy történt, hogy én tavaly ősszel az utolsó sütőtökök darabját, mert nagyon szeretem, és nagyon finom sütőtök krémlevest tudok csinálni, meg Levi anyukáját, Amarikától tanultam tökösrétest is, ami nem főzőtök, hanem sütőtök, uh-huh. És barnacukorral és fahéjjal készül, de hogyha valaki kókuszvirágcukrot tesz rá, vagy édesítőt, azzal is működik, de ahhoz kell a barnacukor, hogy ez a karamellás, és igazából csak a leveles tészta kell hozzá, majd elmondom, tök. A világ legegyszerűbb, olyan finom, hogy sírsz.
1: Uh-huh.
2: Nem viccelek? Kifolyik a könnyed.
1: Kimegyek hozzá sírni.
2: Belárám, sírni fogsz.
1: Jó.
2: Mindenki. Annyira finom, becsukod a szemed, és Istenem.
1: Ez melyik tök ez? Az a hosszúkás, vagy a klasszikus tököt képzeljem el?
2: Nem, ez az orincs töknek hívják.
1: Igen, megvan melyik. Aha.
2: Amelyiknek főzőtök alakja van, de narancssárga.
1: Igen.
2: Hátul is van a kert hátsó részében, mert hogy ugye tavaly ősszel az egyik utolsó töklevesnek a tökének a magját, azt én fogtam, azt kidobtam a magas ágyásba.
1: A legjobb.
2: És hát mit tesz Isten, tavasszal ott lett egy tökóvoda, annyi kis tök palánta bújt ki, csak na, úgyhogy ez egész telkünk most, vagy a kertünk egy töktelep. Mindenhol van tök, ide-oda felfutott, van, amelyik sötét-zöld maradt, és círmos, uh-huh. Gondolom, neki még kell egy kis napocska, és most kezdenek el narancssárgulni.
1: Hát itt a tökszezon. Ezek a legjobbak, különben mi
2: sok paradicsom
1: magát,
2: is van.
1: Az palánta, vagy te magad ültetted?
2: Mi ültettük? Palántát? Nem, kaptunk palántát Ákos barátomtól, mindig kapunk nagyon különlegeseket, kinyerjük a magját, úgyhogy mi fogunk most palántázni, csak mi picike helyen lakunk, ezért nehéz úgy megoldani, hogy mondjuk a macska ne feküdjön rá, hogy elkezd kibújni a palánta, mert ugye neki kell azért egy kis meleg, tehát hogy a fagyban nem rakhatjuk ki őket, ez nem ilyen szabadvetésű, mint mondjuk a borsó, de volt már olyan, hogy mi is palántáztunk, sőt volt olyan, simán elszórtam a magot, és gyönyörű fekete paradicsom nőtt belőle.
1: Simán elszórsz, az a legellenállóbb, hogyha néha veszel kész palántát, az, amely ki tudja, milyen bajt hozol haza. Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, látjátok, van miről beszélni. Már most jelzem, hogy kevés lesz az idő, de nem baj, majd egyszer folytatjuk talán a helyszínen. Zene, aztán folytatjuk Petrával.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, és Remek a vendége. Most nem csak futtában öleltük meg egymást, a folyosan végre beszélgettünk is, és ugye az a téma, hogy van mind a kettőnek kiskertje, ott tartottuk, hogy tök paradicsom, fűszerekkel, hogy állsz fűszernövényekkel?
2: Van egy nagy, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hello, kedves hallgatók. Szóval, és ó, hello, kiskert. Van egy babérbokrom, ami ugyan edényben van, mert ő nem fagyálló, máhogy nem télálló, és akkor őt beszoktam vinni térre, gyönyörűen hozza télen is a kis leveleit.
1: Itt is van zuglóban, nagy babérbokor.
2: Igen, de ez nem a babérmegy, hanem ez babérlevél, tehát amivel főzünk.
1: Na, azért azt mondom.
2: És kint van?
1: Nem, ugyanúgy hozzuk, visszük, anyósom kell.
2: Ja.
1: Egy nagy dézsába, ez,
2: igen,
1: egy nagyobb.
2: Ez egy kisebb dézsába van.
1: Most a levele.
2: Egyelőre, és gyönyörűen lehet használni a levelét.
1: És amikor saronyan káposztát csinálunk, abból szedek, és abból teszek.
2: Igen, vagy amikor bablevest csinálunk, a vagy friskor. Amikor krumplifőzéket csinálunk például, ugye, sőt a csilibe is, csilis babba is nagyon jó. Az van, őt visszük, hozzuk ki be. Mindig van bazsalikom, és mindig volt oregano, most a szegény kém az ugye eltűnt, de oregánót is szoktunk ültetni. Illetve lenni macska menta a cicák miatt. A macska menta az a macskáknak való, tehát hogy ez nem nekünk való.
1: Ők eszik, ők reggel?
2: A macskáknak ez egy kicsit ilyen pszichotikus hatása van, tehát teljesen bepörögnek tőle, így mondom. Nagy edénybe szokott lenni, és akkor megszagoljak, és akkor látni, hogy dörgölőznek hozzá, mint amikor neked mondjuk azzal a fejvakaróval vakarják a fejed, na az az érzés.
1: Megvan,
2: azt látod a macskán. És hát nagyon sokféle növény, és mi mindent mentünk, de egyébként nagyon sok olyan növény van a kertünkben, ami vadárcsőrébe potyant oda már, hogy mi nem ültettünk el eperfát, mi nem ültettünk el, igen.
1: Ez a fa eper, arról
2: igen.
1: Van szó?
2: Igen, a fekete.
1: Ú, de jó, az is lehet jól lenni, szerintem.
2: Igen, sőt, annak nagyon finom.
1: Az egy jó fajta.
2: És nagyon egészséges, és van egy ölelkező ostorfánk is, ami valami egész varázslatos dupla törzs, és össze vannak csavarodva. Az is madárcsőrből van, szóval, hogyha az ember hagyja a természetet, ahogy kéne tisztelnünk és szeretnünk, ahogy a japánok mondják, hogy hagyd, és megmutatja magát a kert.
1: Ezt picibe meg lehet oldani, nagyban azért nehezebb. Nekem van egy picike füvem, de az se fű. Nem. Hát az, ami nő jó. De
2: az ős fű, vagy
1: Igen.
2: Ez zöld és tartós.
1: Messze van a wimbledoni fűtől, nagyon messze van, de nem is érdekes. És van egy kis rész, komposztálok, azt majd összebeásom, és azt látom, hogy nagyon szeretem a csirát például. És nem tudom, megfigyeltél.
2: A mikronövényeket? Meg képzeld, hogy kaptam egy csomó magot, és én is szeretném kipróbálni, de sosem mertem,
1: még
2: pedig kétféle tálam is van.
1: Na, a tálal az majd télen, hogyha bemegyünk, de most például nekem el van kerítve, tehát van borsó, retek, és a retek az két nap alatt kijön, és a levelét teszem, nem várom meg, míg gumos, mert az macerom, nem.
2: Tehát a pici növénynek a mini levelei?
1: Annál azt is megnézem, amikor megnőnek. Én, ha olyan helyen veszem a hónapos retket, aminek a zöldje jó, és tudom, hogy mert a néninek elhiszem, hogy nem műtrágyába, vagy ilyen tápanyag gombócban nevelte, akkor levelét is megeszem, nagyon finom. De a borsó...
2: Tudod, hogy abból lehet olyan főzeléket csinálni, a karalábi leveléből is, a retek leveléből is, a jégcsap retek leveléből is, mint a sóska főzelék, sőt, levest is. Tejszínnel, vajjal, fokhagymával, olyan finom, hogy...
1: És ezeket kidobjuk, vagy ugye nyúlnak adjuk, akinek van nyula. És a másik pedig a borsócsira, amit ilyen nagyon szuper drága étermek, oda tesznek egy-egy szárat. Ott sem várom, amíg hüvelyesedik, hanem magát a szárát, amikor ekkora elvágom, szeretelem, és azt...
2: Vajas kenyere, vagy pirítós.
1: Igen, vagy bele salátába. És most, hogy kijött valami a kertből, újra forgatom, borsót szerintem még fogok ültetni, szerintem még november.
2: De van egy ládát?
1: Nem, ez a föld, szabad föld, semmi. Hát a borsó bírja hideg, a borsó az első, amit ültetnek, azt hiszem februárban.
2: Igen.
1: És egy borsócsira, ha megnézed, ott
2: na jó, de hogyha kis ládába teszem, az is jó, nem?
1: Az tehát, is jó, persze. De valakinek van, kedves adatom, csak erkélye van. Vagy erkélye van, hát az is jó.
2: Vagy ablaka van, persze. Lehet kapni egyébként ezekben a hogy mondjuk, építészeti áruházak.
1: Igen, barkácsáruházak.
2: Köszönöm, igen. Vannak olyan kifejezetten kis pindur, virágláda, de pindur. És lehet látni, hogy ez olyan aranyosan kicsi. Olyan mi lehet ez? Na, olyankor, amikor ilyet látunk, kell megfordítani, és ott van az alján, hogy mikronövény nevelő edény, tehát van kis tálcácskája, van kis ládika, van ilyen nekem három, a Levi direkt vette, hogy kis virág legyen benne, és nézem a múltkor, mondom, mi van ennek az alján, és ott van egy egész, hogy hogyan nevelj mikrozöldséget, igen, és valójában ennyi az egész, mert nálunk azért a cicák szeretik az ilyen, ami ilyen friss arra úgy szeretnek ráfeküdni, úgyhogy inkább ezt a magasba teszem, de olyan földet veszünk neki, ami az otthoni komposztos föld, illetve van benne egy pici alginit, ami nagyon jó, tehát hogyha bárki bármit növeszteni egészségesre szeretne, az alginit az nagyon jó. és a komposzt, meg az egészséges föld. Plusz, visszatérve még egy kicsit, tényleg kevés lesz az idő. Nem szabad engem kérdezni, mert nem hagyom abba.
1: Tudtuk ezt.
2: Bármit locsolunk otthon, mondjuk télidőben főleg, inkább igaz, a biobanán, más miatt nem. Csak a biobanánnak a helyet fogjuk, megtartjuk, ne dobjuk ki sose. Ha van ismerős, akinek pici baba van, és biobanánt, ezt kérjük el a helyet. Áztassuk be befőttes üvegbe, egy banához legalább egy 2 liter víz, tehát 5 literes kovászos uborkás üvegbe, és azzal kell locsolni. Gyönyörűen nőne.
1: Innen folytatjuk, addig ezt elképzeljük, de ki lesz próbálva. Zene, aztán folytatjuk, addig mi folytatjuk, amíg ti zenét hallgatok, addig mi meg elfogyasztjuk Mátyás almáját. Halljátok, milyen jó. Na,

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Tele még a szánk az almával, bocsánat.
2: Nem baj, de hát a remek zenék után vagyunk, és a vendégem Péter Peta most a Bőség kosarába ült bele. Hát így nem teljesen
1: egy
2: úgy
1: nagy,
2: csak...
1: Egy jó nagy kosárban.
2: Van egy jó kosár, így van. No, azt képzeld el, hogy mi akkor kezdtünk el otthon csiráztatni, amikor láttam, hogy ezek a mini tánca csiránk a szupermarketben mennyire drágák. És a legegyszerűbb dolog van, ez a dunsztos üvegszerű valami műanyag üveg, ami ugye átlátszó műanyagból készült. Abba például az utifű szénamagot, a retek magot.
1: Milyen üveg?
2: Nem, ez egy csiráztató üveg. Úgy néz ki, mint egy 5 literes dunsztos üveg.
1: Igen.
2: Csak műanyagból van. Van Igen. egy teteje, ami Igen. egy ilyen szúnyoghálószerű valami van, ami Igen. hogy levegőzzön. Ebbe bele kell tenni a magot, be kell áztatni. 2 napot áztatod, ha ez megvan, akkor leöntöd róla a vizet, legyen nedves, összerázod, fölragad a falára, fény kap mindenhol, és elkezd csirázni. 3-4 nap múlva tele van csirával. Na majd hozok neki.
1: Hogy szeded ki?
2: Hát letekerem a tetejét.
1: És belenyúlsz?
2: Minden nap át kell mosni egyszer. Marad annyi nedvesség benne, hogy megforgatod, és körbe ragad a falára. Majd mindjárt megmutatom, akkor rákeresek a neten. És iszonyatosan bőséges csira van 4 nap alatt a tányérodon. Kiszeded, beteszed hűtőbe, műanyag, és jó pár napig eláll, és már is mehet be a következő. A csira igazából egy superfood.
1: Ezt akartam mondani, hogy gondoljunk abba bele, hogy mennyire egyszerű, mert egyébként bioboltokban, bionagykerekben lehet kapni direkt csiráztatásra való magot, ami szintén bio, tehát nincsen műtrágyázva, nincsen műanyaggal elfertőzve, tönkretéve. És az a lényeg, hogy gondoljunk ebbe bele, hogy egy kicsit, lehet, hogy merész hasonlat, de egy kicsit nekem olyan, mint az anyatej, vagy az anyatejnek, mint a kolosztrum, tehát az előtej, hogy ott van a mag. Minden fontos információ és a legjobbja az ott van ebben a pici növényben, mert ő növekszik még, ezért a quintesszenciája annak ott van jelen. Tehát, hogyha valaki tényleg vissza akarja táplálni magát, akkor nézzen utána, hogy melyik növény mire van legjobb hatással, és abból csináljon csirát.
2: Na de ha már mag, én ugye mindig nézem azokat, akik kiköpik a dinnyemagot, és utána néztem, hogy a dinnyemag is egy szuperfood, minden van benne.
1: Tényleg?
2: Én örömmel ropogtatom a dinnyemagot. Sőt, a szőlőmagot is, tehát kitenyésztették emberek a magtalan szőlőt, de jó azt ropogtatni a szőlőmagból, különböző biológiai hatás és gyógyászati hatású.
1: Hát persze, kinyerik és porítják, és lehet...
2: Én örömmel ropogtatom.
1: Otelló szőlőnk van, az igazi fekete otelló szőlő. Olyan erős, hogy igen, hogy viszket tőle a szám, és most azt találtam ki, hogy ne, mert nagyon finom, amikor megcsípi a fagy utána, amikor többet lesz, igen, de hogy azért néhányat leszednék, és nem csak simán megenni, hanem tudod kipréselgetni, és akkor az, ami ott

0: marad, a mag meg a héj, azt én kilapítom, megszárítom, leporítom, és ugyanúgy a zöld turmixba, a joghurtba, bármivel lehet tenni.
1: Mint egy háztartás vidénkátek, rengeteg ilyen volt, sütőpapírra tettük kilapítva, rengeteg mag meg héj volt benne, és akkor ez ment bele műzlibe, ilyen házi műzlibe igazából. És
0: örömmel de leporítottad?
1: Nem, megszállítottuk sütőbe 50 fokon egy picikét, és akkor lapokra törögetve betettük egy üvegbe, és akkor ugyan bele. És érdemes utána olvasni, kedves hallgatók, hogy a szőlőmag az mire jó. Az is maga egy szuper fú.
0: Az csodálatos.
1: Minden, ami mag, hiszen a magban benne van minden, a jövő, nem? Na, hát ez ilyen.
0: Az élet ígérete.
1: Az élet. Úgyhogy ezt mind ki kell, próbáljátok ki, ezek kedves hallgatók, hogy vesztek rendes görögdinnyét, ami tele van maggal, és azt írja a fám, hogy ha megpirítod, akkor még sokkal jobb. Na de innen folytatjuk akkor vendégem Péter Peta, az idő nagyon röpül, de majd többet csinálunk ilyet, sőt azért kimegyünk egymás kiskertjébe, van nekem riporter szettel.
0: Na jó, hogy.
1: Megnézzük a tököt, meg azt a töksütjét, amit mondtál. Arra kíváncsi vagyok.
0: Azt elmondom most is, mert nagyon egyszerű, de azt
1: sírni akarok. Na, innen folytatjuk. A vendégem Péter Petra, a témánk pedig a mindannyiunk kiskertje.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Ismételten remek zenék után vagyunk, és egy remek kollégám itt a vendégem, Péter Pet. Az előbb kitaláltuk, hogy most ő van a Bőség kosarában, benne a szószoros értelemben. Engem különben a kerti munka, én egy olyan házban lakom, hogy fölöttünk a sógoromék laknak, és ők nem törődnek a kerttel. Néha lemennek, akkor inkább baj van, meg károkodás van. Ne csináljátok semmit, majd a hullik a levél, azt szeditek, a kinn az utcán kell, többi legyen az enyém. Engem tökre megnyugtat, de egy fűracsolás is, egy gerebzés is, egy meccés, amikor megtanultam idén, ahogy a lugast hogy kell mecceni, hogy ilyenkor, amikor ilyen nagy melegek vannak, akkor alatta milyen jó üldögélni.
3: A szőlőlugas?
2: Igen, igen. Van kutam,
3: azt majd mondd el.
2: Van kutam például, vagy rendes furtkút, és nagyon jó megtervezni. Még nincsen megtervezett locsolórendszer, ott állok, de van kis locsoló szerkezetem, ide teszem, oda teszem, fölmegyek.
3: Meg billegős, meg mindenféle.
2: És ez én mindenfélevel el vagyok, jelen szívesen. És nagyon egyszerűen megkóstoltam a kút, nem annyira jó az, de finom volt.
3: Meg lehet vizsgáltatni egyébként, hogy iható a
2: azért 6 méteren ott van már a víz, az elég magas, szóval az lehet, hogy nem olyan jó. Na szóval neked most ebből a csodakertből, mesekertből mondjuk be kellene menned mondjuk egy angyalföldi panelban, meg örülnél?
3: Nem, soha többet, nem.
2: Tehát van valami a kerítésen belül, ami a te világod, meg a legyi világod.
3: Konkrétan így, igen. Azt kérdezted az elején, hogy mi nekem a kert, igen. Minden. Az az én világom, az a mi buborékunk, az a nyugalom.
2: Uh-huh. Mekkora kertje
3: van szó? Meg az a biztonság, 700 valahány négyzetméter.
2: Na, az nem olyan kicsi.
3: Nem kicsi. Igen.
2: És ez be van kerítve?
3: Van egy óriási diófa, van az öreg hölgy, akit így hívunk.
2: Aki, a
3: nem, ő egy nagyjából 50-60 éves cseresznyefa.
2: Jó.
3: Nem éred át a törzsét akkor, és esernyőszerűre vágta a bácsi, aki korábban a telek volt. Van még két másik cseresznyefa, egy korán érő, meg az öreg hölgy, aki szerintem Germersdorf, mert az a nagy fekete van rajta. És van egy elképesztően finom almafa, de már olyan szépen összenőtt a lombja egy ostorfával és az öreg hölgy lombjával, hogy már kevés alma van rajta. Egyébként, amíg sütötte a nap, addig óriási gyönyörű almákat, az ott van egy zöld almafa is, de mi inkább törekszünk arra, hogy legyen egy összefüggő ernyő a fejünk fölött, mert hogy így még akár 8 fokkal is kevesebb van, sokkal hűvösebb és egészségesebb idő, úgyhogy hagyjuk, hogy ők úgy nőjenek, ahogy szeretnének.
2: Ezt tapasztalom én is, nekünk is már inkább egy árnyékos erdő vesz minket körbe karikába.
3: De főleg a Levi az, aki gerebjézik, söpör, levágja a csodasövényt, rendezgeti a növényeket. Ültetni én is szoktam, meg a virágokat én is bingizgettem, meg vannak ilyen edényes szigetek, mint Olaszországban, tudod, hogy itt ott van. Tehát, hogy ez a mediterrán idézőjeles rendetlenség, amit én nagyon szeretem. Igen, az jelentkezzen a kertben is. Van sásunk, amit nagyon szeretek, és van egy valami ősfajta, úgy kaptuk egyszer ajándékba, őszi barackfa, amin idén nincs, mert ugye volt ez a fagy, és hiába fóliáztuk le, nem maradt rajta, de tavaly volt barack. Nincs az a barack íz, mint ami ott van. Kicsit többet volt, kis olyan kis aprócska, kis olyan kis furcsácska.
2: De az íze tömény volt, mint a mátyás kérdő kedvenc almány.
3: Mint a piszkos alma.
2: Rondalma, bőralma, piszkos alma. Nem hinnéd el, hogy mennyi alma fajta volt, és igazából, hogyha bemegyünk, akkor már Jonathan sincs. Azt nagyon a piacra, igazi Jona Gold van, Jona Red van, Jonathan az nagyon, Golden van, ez a mucsú, van a zöld alma, van a pink alma, ami Ausztriában jön, és piszok drága.
3: A rétás almát például már sehol nem látok, pedig az igazi finom savankás alma.
2: Piacon lehet, igen, igen, és jó léd.
3: Ki kell mennünk a Bosnyákra valamikor megint enni egyet, meg ezt azt csinálni. A tökös rétes.
2: Na igen.
3: Veszünk egy kész, nem rétes labból van, hanem, hogy mondják, ezt leveles tésztából. Olyan friss leveles tésztát kell venni, pucikám, amit kitekerünk, ott van alatta a sütőpapír. Oké, fogod, kitekered. Meg kell bucolni a sütőtököt, kimagozni, lereszelni a nagy lyukureszelőn, egy kicsit hagyni állni, de csak egy kicsit hagyni állni, hogy úgy azért ne legyen annyira merev, ropogós, vagy res, de hogyha 10 percnél többet nem kell, tehát hogyha akarjuk elkészítjük tök frissen, rápakoljuk a tésztára, amit először egy picit grízzel megszórunk, hogy legyen mi föl így a töknek a nedvességét. Egy picit megszórjuk grízzel, és rápakoljuk az egészre, nem csak egy csíkba, az egészre, pakolhatjuk egy csíkba is, akkor vastag körülött a tészta. Rápakoljuk a reszeltököt, megszórjuk barna cukorral, fahéjjal, föltekerjük, benyomjuk a végét, megszurkáljuk egy picit, hogy a gőz kijöjjön, berakjuk sülni, áldás békesség.
2: Ennyi.
3: Annyira finom lesz benne egy, amit az amerikaiak ebből a Ken akartam mondani, konzervből szednek ki, sütőtök püré. Na lesz egy olyan püré, de édes, fahéjes, olyan, mintha az ősz leggyönyörűbb pillanatait és a karácsonyt meg tudnád enni egyszerre.
2: Áldás, békesség, sírás. Na, azt hiszem, hogy kedves hallgatók,
3: jöhetek most, mi?
2: Persze, Péter Petra miatt Magyarország egyik legjobb adását hallottál. Ne, jó így beszélgetni, tényleg, és pikpak elrepült ez az idő, úgyhogy
3: annyi mesélni való van.
2: Maradjunk az, hogy folyt kőve, a bőség kosarában mindig lesz helyed.
3: Jó.
2: Érted? Ennyi, igen. Kedves hallgatók, jelenk az jövő héten, akkor is igyekszem.
3: Tudod, mit ennék ma?
2: Mond, mit?
3: Most ebben a pillanatban enném azt az apróra vágott darabolt, nem oldalas, hanem az, amit a kínaiak, ázsiaiak is sütnek, az a, hát de mondjuk oldalas, de húsosabb oldalas. Igen, és hermelinnel enném azzal a finom fokhagymás cseh kamamberrel, erőssel.
2: Egy igazi gurmés volt, ugyanakkor tulajdonképpen a vendégem. Na, jövő héten, semmi gond, jövő héten igyekszünk újra megtölteni érdekes és finom témákkal a bőség kosarát. Én Puccatilla voltam, és a vendégem pedig ma a mindenki Péter Petra.
3: Köszönöm szépen.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást. Hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezést holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Tovább nőtt, megközelítette a 600-at a nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Több mint 100 munkás egy alagútban rekedt, de több száz embert a környékről sikerült kimenekíteni. Az Európai Unió egy 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak, itthon is több szervezet adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Aki akadályozza az MVVH munkáját, az a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, lehet és kell is a hivatalt kritizálni, ellenőrizni, de aki politikai érdekből hitelteleníti vagy akadályozza a munkát, aki titkos háttéralkukról hazudik, az tudatosan árt és rombol. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A jubileum alkalmából több emlékérmet bocsátott ki a Nemzeti Bank, és a posta is emlékbélyeg blokkal tiszteleg a hősök előtt. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoralja új helyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a táboraiban.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
5: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, I'm Matthew West, and I want to share with you the inspiration behind my new song, My Story, Your Glory.
3: Ezt a dalomat az a podcast sorozat ihlette, amit néhány évvel ezelőtt indítottam. Ebben a vendégeimmel megosztjuk egymással a megtérésünk és az Istennel való járásunk, a hitünk történetét. Ezeken a beszélgetéseken keresztül mindannyian újra és újra szembesülünk azzal, ahogyan Isten munkálkodik. Az életünk történeteit, fejezeteit, még akkor is, hogyha töredezettek és nem túl dicsőségesek, Isten tudja használni, meg tud gyógyítani rajtuk keresztül másokat. A mi életünk példáján keresztül meg tud váltani embereket, és az életük repedésein keresztül megismerteti velük az ő végtelen kegyelmét és szeretetét. Egy életet kapsz, és ez a te történeted az ő dicsőségére.
2: You get one life, and it's your story for his

0: Rózsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.

0: Manna Morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Manna.
0: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezés szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Közérdekű adatigénylés nyújt be az MVVH vezetői pályázata ügyében Hadházi Ákos. A korábbi független országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, nyugtalanító információkat kapott a pályáztatás körülményeiről, ezért a miniszterelnökséget vezető minisztertől annak a pontrendszernek a megismerését kéri, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a nyilvánosságra hozott 4 jelöltet. Közben az átlátszó.hu az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságához fordult, azzal a kérdéssel, hogy megismerhető-e, milyen folyamat alapján választották meg a hivatal elnökét. Hantosi István, a bizottság Tiszás elnöke a portál megkeresésére közölte, nem adhatóak ki a zárt ülés dokumentumai, ezért a pontozó sablon és a jelöltek sorrendje is sem ismerhetőek meg. Létrejött a megállapodás az állam és a MOL között a társaság közérdekű vagyonkezelő alapítványával kapcsolatban. Az Új Európa Alapítvány tulajdonában álló részvények mintegy 40 milliárd forintnyi egyéb pénzügyi eszköz, valamint körülbelül 300 millió forintnyi tárgyi eszköz kerül a MOL tulajdonába. Az alapítványi közfeladatok jogutódként a magyar államra szállnak. A MOL társadalmi felelősségvállalásával összhangban álló célokat a vállalatcsoport viszi tovább. A kekvák megszüntetéséről a kormány július közepén döntött. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Manna Manna Manna

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Taylor from Thrive Worship. Nothing matters more. Our song Coming Back was born from a desire.
2: Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett. Simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni. Nothing matters more.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Micah Tyler.
3: 'Cause God loves people like me.
2: All over this world, I meet people just like.
4: Az egész világon találkozom hozzám hasonló emberekkel, akik szeretik Jézust és megerősödtek a hitükben, felemelték a fejüket és hisznek a Bibliában. Azt mondják, hogy mindig higgyünk és bízzunk, de ahogy a világot jártam, olyanokkal is találkoztam, akiknek hozzám hasonlóan voltak nehézségeik, magányosak, olykor félnek és aggódnak. Én nem merültem ki, vagy nem fáradtam el abban, hogy folyamatosan ragaszkodjak ahhoz az ígérethez, amelyet Isten adott nekünk. Ezért abszolút áldás tudni, hogy Isten ugyanúgy szereti az embereket. Mindenkit, egyformán. Az új People Like Us című dalom egy emlékeztető, hogy nem számít hol vagy, és nem számít hogy voltál. És ha elfelejtetted, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szereti az embereket, csak úgy, mint téged, és engem is.
2: Just like you and me both. Thanks so much for listening to my new song, People Like Us.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Ez

0: Kisfejér tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: De az Efézus 6 azt mondja, emeljétek fel a hit pajzsát. Nem azt mondja, hogy vonszoljátok magatok után. Nem is azt mondja, hogy csak így. Ja, itt a pajzsom. Igen, uram, nálam van a hit pajzsa. Hú, hittel teli nő vagyok. Nos, tehát felemeled-e a hit pajzsát, amikor egy tüzes nyíl közeledik? Nos, atyám, köszönjük neked az igédet. Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk ma. Köszönjük, hogy még megvan a szabadságunk ilyen alkalmakat szervezni ebben az országban, és imádkozom, hogy soha ne is veszítsük el a szabadságunkat. Taníts ma minket az igéddel Jézus nevében. Amen. Nos, vissza a Márk 11:22-höz. Ma a hit pajzsáról fogunk beszélni. Tudjátok, a keresztények sokat beszélnek a hitről. De az egy dolog, hogyha hiszünk Jézusban, mint megváltónkban. Ez egy dolog, amiben gyakoroljuk a hitünket, de aztán sok egyéb dolog is van, ami talán hiányzik az életünkből, és amiben fel kell szabadítanunk a hitünket. Például sok ember van, aki hisz Jézusban, és mégis állandóan vádlás alatt él. Ezért, ha igazán használni szeretnéd a hitedet valamire, akkor miért nem használod arra, hogy megszabadulj a bűntudattól és a kárhoztatástól? Ha hiszed, hogy Isten megbocsájtott, amikor a bűneid bocsánatát kérted tőle, és olyan messzire vetette őket, mint amilyen messze a kelet van a nyugattól, akkor miért éreznéd magad bűnösnek továbbra is? Azt próbálom elmondani, hogy bár van hitünk, és azt mondjuk, én hiszek Jézusban, de azzal még nem ér véget a hit.

lehet, hogy kap-e jutalékot, vagy pedig fizetést, tudjátok, csak csevegtünk, és azt mondta, nos, a dolgok nem mennek túl jól. Azt mondta, van egy kvóta, amit teljesítenem kell. Őszintén szólva, nem is tudtam teljesíteni, és félek, hogy elveszítem az állásomat. Azt feleltem, nos, miért nem imádkozol, hogy Isten tegye vonzóvá az üzletet, és az emberek bejöjjenek ide vásárolni. Tudjátok, számomra ez teljesen normális dolog volt, mert megtanultam, hogyan használhatom a hitemet ilyen dolgokban is. Ő meg rám nézett, és azt mondta, nos, egész életében hívő volt, rám nézett, és azt kérdezte, nos, szerinted rendjén van az, hogy pénzt kérjünk Istentől? Pedig keresztény volt. Állandóan gyülekezetbe járt. Hitt Krisztusban, de nem tudta, hogy olyan egyszerű dolgokban is használhatná a hitét, mint az anyagi gondoskodás. Vagy hogy Isten vevőket küldjön az üzletébe. Nincs olyan dolog, ami miatt ne imádkozhatnánk. Nincs olyan szükség, amit ne emelhetnénk fel Istenhez. Nem azt mondom, hogy mindent megkapunk majd, amit akarunk, de amikor a szükségeinkről és az ellátásunkról van szó, akkor használhatjuk a hitünket. De fel kell azt szabadítani. És őszintén szólva, időnként kissé lustává válunk. Ezért ma lesz néhány szavam a lusta emberekhez. Tudom, hogy itt senki sem lusta. Te jó ég, korán keltetek, eljöttetek, ezért nem hinném, hogy lusták vagytok, de lehet, hogy valaki néz minket a tévén keresztül. Európában, Afrikában, Indiában, Ausztráliában, vagy Amerikában, aki egy kicsit lusta. Aki nem szereti a túlzott erőfeszítéseket. Például vegyünk egy egyszerű dolgot, mint az ételért való ima. Jobb, ha őszintén imádkozunk, mert egy csomó olyan dolog van benne, ami a halálunkat okozhatja, ha nem imádkozunk. Tehát mit teszünk? Én is hibás vagyok ebben. Köszönöm, Uram, ezt az ételt, áld meg a testemben, Jézus nevében, amen. Vagy időnként, ha már megettük a felét, azt mondjuk, áldjad lelkem az Urat, és legyen áldott az is, ami már bennem van. Nos, tudjátok, egy dolog ezt kötelességből vagy megszokásból elimádkozni, de a hit nem működik, ha legalább egy pillanatra nem gondoljuk ezt komolyan. Atyám, imádkozom ezért az ételért. Köszönöm neked, és kérlek, hogy ha van benne bármilyen káros anyag, akkor ne engedd, hogy az ártson nekem Jézus nevében. Amen. Tehát az egy dolog, ha van hitünk. És egy másik dolog, ha használjuk és gyakoroljuk a hitünket. Tehát a Biblia beszél a hit pajzsáról, a Márk 11:22-ben, ami ma az alapigénk, és amiben az áll. Higgyetek Istenben folyamatosan. És Jézus így válaszolt nekik, higgyetek Istenben folyamatosan. Szeretem ezt az igét. Nem csak néha, nem csak időnként, nem csak addig, amíg már belefáradtok, hogy az áttörésre várjatok, hanem higgyetek Istenben folyamatosan. Nos, tanuljunk meg néhány dolgot a hitről. Először is a hit növekedhet. Nézzük meg a 2 Tesszalonika 1:3-at. A hit növekedhet, de csak akkor, ha használjuk. Hányan szeretnétek nagyobb izomtömeget, mint amivel most rendelkeztek? Nos, tudjátok mit? Ezt nem lehet leimádkozni. Nem számít, mennyi hited van. Még egy csoporthittel teljes hívőt is egybegyűjthetsz, azok sem tudnak nagyobb izmokat leimádkozni számodra. Csak egy módon fogsz szert tenni rájuk erőfeszítések árán. Amen. Használnod kell azt az izmot, és minél többet használod, az elkezd növekedni, aztán ha még nagyobbra akarod növelni, akkor még nehezebb dolgokat kell emelgetned, vagy nehezebb dolgokat kell megtenned. Miért gondoljuk, hogy ha keresztül megyünk valamin, végre túljutunk rajta, akkor azt mondhatjuk, ah. Aztán jön egy még nehezebb dolog, mint az előző. Oké, ezen keresztül megyünk, és azt érezzük, ah! Aztán jön egy másik dolog. Nos, tudjátok, mire ide felérünk, addigra ezek a dolgok itt lent már többé nem zavarnak minket. Amen. Amikor először elkezdtem edzőterembe járni és tornázni, akkor azokkal a kis kutyacsontszerű súlyokkal kezdtem, amik 1,5 kilót nyomtak. Nos, tudjátok, most 10 vagy 12 kilósokkal edzek, és ha olyan kicsi súlyzót veszek a kezembe, akkor úgy érzem, hogy az semmiség. Tudod, ha tovább növekszel hitben, akkor

0: néhány dolog, amin most mész keresztül, az később semmivé válik. Észre sem veszed őket. Tudjátok, elképedek azon, hogy régen milyen dolgok idegesítettek fel. Visszanézek, és arra gondolok, micsoda ostobaság, hogy egész álló napig szerencsétlenül éreztem magamat egy ilyen nevetséges dolog miatt. Tehát 2 Tesszalonika 1-3. Hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Tehát Pál azt mondja, a hitetek is nő, meg a szeretetetek is nő. A hitetek is nő, meg a szeretetetek is. Tudjátok mit? A hit nem nő a szeretet nélkül. Azt kérdezed, hogy érted ezt? Nos, először is, ha azt akarjuk, hogy növekedjen a hitünk, akkor növekednie kell a megértésednek és az én megértésemnek is arról, hogy Isten mennyire szeret minket. Minél inkább hiszed, hogy valaki szeret téged, annál inkább hajlandó leszel belévetni a bizalmadat. Ezért azt mondom, hogy ha gondod van a hittel, akkor tedd félre ezt a dolgot egy kicsit, és inkább tanulmányozd, hogy mennyire szeret téged Isten. Gyökerezz bele, és alapozódj meg az ő szeretetében, és utána már nem lesz olyan nehéz, hogy belévesd a hitedet. El kell fogadnunk Isten szeretetét, és meg kell tanulnunk kiegyensúlyozott módon szeretni önmagunkat, szeretnünk el Istent, és engednünk kell, hogy ez a szeretet kiáradjon másokra is. A Galata 5-6 szerint a hit szeretet által működik. Ezért van, hogy a Márk 11 azt mondja, amikor imádkozol, és panaszod van valaki ellen, engedd el, hagyd ott, tedd le, és bocsáss meg neki. Miért? Mert a hit nem működik szeretet nélkül. Ha haragszunk valakire, ha mérgesek vagyunk valakire, akkor eldugul a bensőnk. A szeretet nem tud áradni bennünk, és a hitünk sem fog működni. Tehát azt mondja, hálás vagyok, amiért növekszik a hitetek, és az egymás iránti szeretetetek is egyre inkább növekszik. Úgy hiszem, az elmúlt 25 évben az egyházban sokkal több figyelmet szenteltünk a hitnek, mint a szeretetnek. Újra elmondom ezt. Úgy hiszem, az elmúlt 25 évben az egyházban sokkal több figyelmet szenteltünk a hitnek, mint a szeretetnek. Talán még harmadjára is elmondom. Úgy hiszem, hogy az elmúlt 25 évben az egyházban sokkal több figyelmet szenteltünk a hitnek, mint a szeretetnek. Miért? Mert nagyjából megtanultuk, hogy a hitünk használatával hogyan kapjuk meg a vágyott dolgokat. És bár Isten talán ezt használta arra, hogy megtanítson a hitre, a hit mégis sokkal fontosabb dolgokra való, mint hogy megkapjuk, amit akartunk. Igen, hihetünk abban, hogy megkapjuk majd azt, amit akarunk, és amire szükségünk van. De a hit elsősorban arra való, hogy segítsen átmenni dolgokon, hogy stabilak és erősek maradjunk, bármi is történjék. Tudjátok, mire vágyik Isten mindennél jobban? Szeretne egy világméretű egyházat, amely tele van emberekkel, akik fényesen világítanak, és mindenki bámul, hogy hogyan tudsz ilyen lenni, miközben ezek folynak a világban. Mindennél inkább azt akarja, hogy stabilak legyünk, szeretetben járjunk, békességünk és örömünk legyen. Ezek egyszerű kis dolgok. A Zsoltárok 102 azt mondja, örömmel szolgáljátok az Urat. Tehát hit és szeretet. Ne próbálj több figyelmet fordítani a hitre, mint a szeretetre. A hit egy másik tény a hittel kapcsolatban, hogy a hitet a beszédből lehet meghallani. 2 Korintus 4.13. Tudom, hogy ez jó, mert ma reggel megkerestem. Azt mondja, mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Ha igazán szeretnéd tudni, hogy mennyi hited van, vagy másnak mennyi van, akkor hallgasd a beszédüket. Főleg a nehéz időkben. Főleg akkor, amikor hosszabban kell várnod, mint szeretnél. Főleg akkor, mikor más ember kapja meg azt, amit te szeretnél, és te még nem kaptad meg. És főleg akkor fülelj, amikor valaki rosszul bánik veled, és Isten nem szolgáltad neked igazságot olyan gyorsan, mint te szeretnéd. Ilyenkor jövünk rá, hogy mennyi hitünk is van igazán. Újra szeretném megkülönböztetni azt a hitet, amit Krisztus által kaptunk. Hiszünk Krisztusban, hiszük, hogy meghalt értünk, hiszük, hogy ő az egyetlen reménységünk az üdvösségre, és ha még nem tetted, akkor azonnal rendezheted ezt azzal, ha behívod Krisztust az életedbe. Ismerd be, hogy bűnös voltál, és hogy el akarsz fordulni a bűneitől. Sajnálom, Istenem, kérlek, jöjj, élj a bensőmben, és ments meg engem. Olyan egyszerű ez, hogy sokan elmennek mellette. Tehát itt van ez a hit, amivel rendelkezünk, aztán meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell hitáltal élni, hogy hogyan gyakoroljuk azt a hitet az életünk minden egyes területén, és ez koncentrációt és odafigyelést igényel. A hit kiűzi a félelmet és az aggódást. A Máté 6.30 azt mondja, ne aggódjatok tehát a holnapért. Elég minden napnak a maga baja. Ne aggódjatok a holnapért, ne aggódjatok a tegnapért. Minden nap gyakoroljátok a hiteteket, egyszerre csak egy napra figyelve. Tudjátok, nekem is vannak problémáim, ahogy nektek is. Épp most is van néhány helyzet az életemben, melyek kissé feszültek, olyan dolgok, amelyekben az én felelősségem, hogy elrendezek bizonyos helyzeteket, amikben nem is tudom egyáltalán, hogy keveredtem bele, de tudjátok, hogy megy ez. Ezek azok a miért én helyzetek. Tudjátok, miért nekem kell ezzel foglalkoznom, de már benne is vagyok, és végig kell csinálnom. Szóval a dolgok időnként zavarosak, felkelsz reggel, megpróbálsz imádkozni, majd elkezdesz gondolkodni. Nos, ezzel meg azzal most mi lesz? És ahogy nektek is, nekem is azt kell mondanom, nem, a hitemet használva fogom megélni a mai napot. És holnapra majd meg lesz, ami holnap kell. Mindannyiunknak így kell tennünk, de ez egy olyan dolog, amiben tudatosnak kell lennünk. Tudatosan gyakorolnod kell a hitedet ezeken a területeken. Meg kell tanulnod, hogy miként beszélj önmagadhoz, és hogyan emlékeztesd magad olyan igékre, hogy nem kell aggódnom a holnapért. Isten jobban szeret engem, mint egy madarat. És én még sohasem láttam egy madarat sem idegösszeroppanást kapni egy ágon, csak mert nem tudta, honnan fog előkerülni a következő kukac. Isten azt mondja, hogy ő megeteti a madarakat. Semmi sem szebb a virágoknál, de Isten gondoskodik róluk. Ezért nekünk sem kell aggódnunk afelől, hogy Isten gondoskodik rólunk, és bár nem kell aggódnunk emiatt, mégis fel kell szabadítanunk a hitünket ebben. És tudjátok, szerintem ezt szoktuk ellustálkodni. Úgy vagyunk vele, ó, igen, Isten gondoskodik erről. Nos, megkérted már? Imádkoztál ezért? Összhangban vannak a szavaid azzal, amit elvileg hiszel? Ezek azok a területek, amikben gyakorolhatjuk a hitünket, és ha mi megtesszük a részünket, akkor Isten sem mulasztja el megtenni az övét. Jézus azt mondta a tanítványoknak, amikor féltek a viharban, hogy ha elég hitetek lenne, akkor nem félnétek a vihartól. Ha bíznátok bennem. Miért engedi Isten, hogy keresztül menjünk dolgokon? Azért, mert a hit az Istennel való tapasztalatszerzésben növekszik. Az én hitem sokkal erősebb most, mint 36 éve volt, amikor komoly kapcsolatot kezdtem Istennel, pedig már jóval ezelőtt keresztény voltam, mielőtt komolyan vettem volna ezt. Ha-ho! Ezek szerint a tévé előtt ülőkhöz beszélek. És ne kapcsoljátok ki a készüléket. Már régen keresztény voltam, mire elkezdtem komolyan venni a hitemet. Épp csak annyira hittem Istenben, hogy megmeneküljek a pokoltól, de nem eléggé ahhoz, hogy győzelemben járjak. Gyerünk! Ne csak annyira higgy Istenben, hogy a hited távol tartson a pokoltól, hanem eléggé ahhoz, hogy győzelemben járhass, és valaki mást is magaddal vihess a mennybe. Nos, én örülök, hogy kitartottam, és engedtem, hogy Isten érettebbé tegyen egy kicsit. Csupán csak tegnap este 1100 ember fogadt el Krisztust. Csak tegnap este. Tudjátok, éveket töltöttem azzal, hogy nem túl komoly keresztényként minden héten elmentem a gyülekezetbe, majd vissza. Amennyire én tudom, senki sem tért meg általam. De tudjátok, ha egyszer komolyra fordítjátok a dolgokat Istennel, ha igazán elkezditek gyakorolni a hiteteket, és mindent elhisztek, amit ő mond, akkor a hit egy olyan erővé válik számotokra, ami sok mindent megváltoztat az életetekben. A hit meggyógyítja a betegeket. Nem számít, mennyire elérhető ma számunkra a klinikai orvoslás, és nem számít, mennyi kezelésben veszünk részt. Ne felejtsük el, hogy elsősorban és mindenek előtt Istenben bízunk, hogy ő tart minket egészségesen. Amen. Ha nem tudod, hogy Isten meg akarja gyógyítani a betegeket, akkor olvasd el a Máté 8. fejezetéből az első 17 verset, és látni fogod, hogy Jézus lépten nyomon betegeket gyógyított. De a hitetlenség akadályozhatja Istent abban, hogy megtegye, amit akar. Nézzük meg a Máté 13:58-at. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt, mert nem hittek Jézus isteni küldetésében. Tehát Isten állandóan cselekszik, de amit ő tesz, azt hit által tudjuk elfogadni. Fel kell szabadítanunk a hitünket. És azt kell mondanunk, Istenem, hiszek az ígédben, és a magamévá akarom azt tenni. Néhány dolog, amit a hit végez el. A hit elfogadja a gondoskodást. A hit megment a bűntől. Hit által teljesen szabadon élhetünk a bűntudattól. Wow! A hit betölt minket Szent Szellemmel. Hit által hihetjük, hogy kedvesek vagyunk Istennek, még tökéletlenségünkben is. A hit megtisztítja a szívet, megszenteli az embert, kijelentést nyer számunkra, igazzá tesz minket, és általa bemehetünk Isten jelenlétébe. Hit által igazak vagyunk Isten szemében. A hit biztonságot és magabiztosságot ad nekünk, áldást hoz számunkra, és reményt, jó cselekedeteket eredményez, épít minket, megtart minket Istennél, és megoldja az ellenség tüzes nyilait. De az Efézus 6 azt mondja, emeljétek fel a hit pajzsát. Nem azt mondja, hogy vonszoljátok magatok után. Nem is azt mondja, hogy csak így. Igen. Itt a pajzsom. Igen, uram, nálam van a hit pajzsa. Hú, hittel teli nő vagyok. Nos, tehát felemeled-e a hit pajzsát, amikor egy tüzes nyíl közeledik? Itt jön egy újabb hazugság. Nem, ezt nem hiszem el. Itt jön egy újabb támadás. Nem, ezt sem hiszem el. Efézus 6:16. Ezt itt hagyom, hogy lássátok. Efézus 6:16. A magyarázó Biblia szerint azt mondja, vegyétek fel mindenképpen a hit oltalmazó pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. A régi angol fordítás azt mondja, mindenek felett. Mondjátok azt, mindenek felett. Mindenek felett vegyétek fel a hitnek pajzsát, melyel képesek lesztek kioltani a gonosz minden tüzes nyilát. Újra mondom, ez a pajzs, vagyis a hit semmi hasznunkra nem lesz, ha nem vesszük fel, nem emeljük fel, nem szabadítjuk fel, nem engedjük szabadjára. És hogy szabadítjuk fel a hitünket? Imádkozás és megvallások által, illetve hittel teli, Istentől ihletett cselekedetekkel. Nem csak akármilyen cselekedetekkel, hanem hittel teli, Istentől ihletett tettekkel. Mit mond a Biblia Jakab 1-ben? A hit halott cselekedetek nélkül, nem a test cselekedetei, hanem az olyan cselekedetek nélkül, amiket Isten mond nekünk. Ezért tehát nem lehetünk lusták. Hadd mondjam azt, hogy nem elég, ha gyülekezetbe jársz, és leteszed a hátsó feledet a székre. Nem érdekel, ha négyszer mész is egy héten, azért, hogy valaki, aki erőfeszítéseket tett, és nem volt lusta, az megetessen téged az Isten igéjével, kanállal letessen az Isten igéjéből, majd hazamész, és jövő héten újra megjelensz az etetésre. Ez nem lesz elég. Ez jó kezdet, de nem elég. Jó ez, de nem elég. Akkor mit akarsz, mit tegyek? Nos, kezdheted azzal, hogy jegyzetelsz, vagy megveszed a hallott üzenetek felvételeit, hazamész, és magad is tanulmányozod a témát. Ha meghallgatod, ahogy valaki mond neked valamit, az az első szint, de amikor te magad tanulmányozod, az kijelentéssé válhat számodra. Ne maradj egész életedre az az ember, aki felé szolgálni kell. Hadd mondjam újra, néhányatok számára ideje lenne a váltásnak. Tudjátok, mi szolgálni akarunk az emberek felé, de ne légy az az ember, aki egész életében csak fogadni akarja a szolgálatot. Légy az, aki segít valaki másnak. Sőt, én azt mondom, hogy eljuthatunk arra a pontra, amikor már nem tudunk többet fogadni, amíg nem adunk ki magunkból valamit. A hit halott. Cselekedetek nélkül. Nincs ereje. Semmi ereje. A hitnek mindig meg kell előznie a cselekedeteket. De nem hagyhatjuk ki a tetteket. Az pedig erőfeszítést igényel, igaz? Hányan tudjátok, hogy helyesen cselekedni erőfeszítést igényel? Ne elégedj meg annyi hittel, ami távol tart a pokoltól. Legyen elég hited, és kezd el felszabadítani arra, hogy győzelemben járj, és hogy áldás légy valaki más számára. Szerintem nem is kéne, hogy úgy teljen el egy nap, hogy azt nem mondhassuk, úgy örülök Istenem, hogy megengedted, hogy ma áldás legyek valaki számára. Képes voltam bátorítani őt, képes voltam felemelni őt, képes voltam betölteni egy szükséget, képes voltam megosztani a hitemet valakivel. A lusta keresztények soha nem lesznek védettek a gonosz mesterkedéseitől és a terveitől. A lusta az egy jó szó, igaz? A 2 Péter 1.5 azt mondja, teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetek mellett kifejlődjön, teljes igyekezettel. Ezért az isteni ígéretek miatt szorgalmasak legyetek. Tehát ígéreteket kaptunk Istentől. De itt azt mondja, teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy a hitetek mellett kifejlődjenek bennetek bizonyos erények. Kiválóság, határozottság, keresztény erő, aztán még egyéb dolgokkal folytatja. Az a lényeg, hogy erőfeszítést kell tenned azért, hogy gyakorold a hitedet. Jó dolog a remény. De ha csak abból áll, hogy bárcsak, a reménység szoros rokonságban áll a hittel, és szerintem nem lehet hited remény nélkül, mert a reménység az egy pozitív várakozás, hogy valami jó fog történni, és erre szükségünk van, mielőtt felszabadítanánk a hitünket. De sok emberben nincs meg ez, ők csak vágyakoznak. Ó, bárcsak. Nem elég vágyakozni, akarni is kell. Képesnek kell lennünk felállni, és azt mondani, Isten ereje által megteszem a saját részemet. Minden reggel, amikor felkelsz, tölts 10-15 percet azzal, hogy hálát adsz Istennek azért, amit cselekszik, dicséred őt, és szabadítsd fel a hitedet abban, amire szükséged van aznap, meg abban, ami előfordulhat, és nem is tudod, hogy szükséged van rá, és szabadítsd fel a hitedet, hogy keresztényként viselkedj a nyilvánosság előtt. Tölts időt Isten jelenlétében, és kérd, hogy töltsön be a Szent Szellem erejével. Nagyon szeretem az Efézus 3-at, amiben az áll. Pál azt imádkozta, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, és a Szent Szellem töltse be a legbenső lényet és személyiségeteket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én ismerek olyanokat, akiknek jól jönne egy jó nagy adag Szent Szellem a személyiségükbe.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits. There was...

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
0: Időjárás.
1: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
2: Zavaros az este,

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről íres a mai nap, augusztus 28-a. Szent Ágoston ünnepe ez 1596 éve, hiszen éppen ezen a napon hunyt el. Szent Ágoston lelkesen tanulmányozta Platón és a neoplatonisták munkásságát, később figyelme a Biblia vizsgálata felé irányult, végül 387-ben vált keresztényé. Később pappá szentelték, majd 396-ban hippói püspök lett. 397-ben írta híres önéletrajzát, a Vallomásokat, majd 413 és 426 között a keresztény egyház igazolását. A kereszténység kétségtelenül legnagyobb filozófusa volt, életművéből táplálkozik a középkor ideológiája, és hatása szinte napjainkig érvényesül. 226 éve született Szenvei József költő, műfordító, újságíró, szerkesztő és akadémikus a mai napon. A Kisfaludi Társaság tagja volt, később a Társalkodó, a Világ, a Budapesti Híradó, majd a Pesti Napló szerkesztője. Választékos nyelvi és formai ízlésről tanúskodó verseiben főként divatos rokokó témákat dolgozott fel. 168 éve a kőolajtermelés és a modern bányászat születésnapja is a mai nap, csaknem 5 hónapig elhúzódó, ám kitartó munka eredményeként a 21 méter mély kőolajkút száján kibudjant a fekete arany. Edwin Laurent and Drake a Pennsylvania Rock-Oil Company-val 1858 májusában kötött szerződése értelmében Titusville mellett megszervezte a fúrásokat. Közel egy évi előkészület után 1859 április 1-én kezdődött a munka, amely eredményeként 59. augusztus 27-éről 28-ára virradóan a 21 méter mélyük száján kibudjant a fekete arany. Ez a nap lett a kőolajbányászat születésnapja. Drake a tragikus sorsú felfedező később visszatért New Yorkba, ahol pénzét a tőzsdén elvesztette. Elfeledve a legnagyobb nyomorban hunyt el 1880-ban. 1934-ben az első kút fúrásának 75. évfordulóján Titusville-ben felállították Drake szobrát, hogy ezzel emléket állítsanak a kőolaj hősének. A fekete aranyat már az ókorban ismerték, Hérodotosz megemlékezik a Zakintus csodás nafta forrásáról, Plinius pedig Agrimentumról tesz említést, ahol bőségesen terem égő folyadék. 141 éve született Sándor Erzsé, szoprán, operaénekesnő, az első magyar királyi kamara énekesnő. Születésének dátuma a különböző források szerint 1883 vagy 85, a hónap július vagy augusztus, a nap 20 vagy 28, teljes neve az viszont biztos, Lókodi Sándor Erzsi. 79 éve Pécsett született Gotár Péter, kossuthdíjas filmrendező, díszlet és jelmeztervező, a nemzet művésze. 2013-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Pályafutását 1968-ban a Magyar Televízió rendezőasszisztenseként, majd rendezőjeként kezdte. 1979 óta a Kaposvári Csíki Gergely Színház főrendezője. Elnyerte a Veszprémi TV találkozó fődíját, a legjobb rendezésdíját, velencei Aranyoroszlán, chicagói Ezüstügó díjat, a Tokiói Fesztivál fődíját. Balázs Béla is ifjúsági díjas érdemes művész. 97-ben még Kossuth díjat is kapott. Paszport című filmje 2001-ben az Európai Filmfesztivál fődíját, az Aranyolajfát nyerte el. 63 éve indult a Malév első Európán kívüli járata, egy IL-18 típusú gép repült Athénba és Kairóba. A Budapest-Athén-Kairó útvonalon közlekedő menetrend szerinti járat hetenként egyszer indult. Budapestről Athénbe, illetve Kairóba minden kedden, Kairóból, illetve Athénból szerdán érkezett Budapestre. A repülőgép egy 4 légcsavaros, gázturbinás IL-18-as típusú, 89 személyes gép volt. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc, Athén és Kairó között 2 óra, a teljes Budapest-Kairó közötti, beleértve az athéni tartózkodást, 5 óra 10 perc volt. És 143 éve hunyt el Petzval Ottó mérnök, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus a mai napon, a József Ipartanoda mechanika géprajz tanára is volt, később a Budapesti Tudomány Egyetemen a felső mennyiségtant tanította, elemi mennyiségtan című munkájával elnyerte az akadémiai nagydíjat.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Például arról, hogy közös munkacsoportot hoz létre a kormány és a Wizz Air a Budapest éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatásából. A tárcavezető és Váradi József a légitársaság vezérigazgatója közötti egyeztetésen a legfőbb célkitűzés a mélyalvási időszak nyugalmának biztosítása, valamint a repülési szabályok szigorú betartása volt. A megbeszélésen a budapesti és debreceni fejlesztések mellett kiemelten foglalkoztak a főváros környéki légtér éjszakai terhelésével. A miniszter egyértelművé tette a légitársaság számára, hogy a kormány elvárja az éjszakai repülésekre vonatkozó előírások maradéktalan betartását. Az újonnan felálló közös munkacsoport feladata az lesz, hogy megvizsgálja, milyen további lépésekkel mérsékelhető a zajterhelés a legérzékenyebb időszakokban. A helyzetet javítja, hogy a Wizz Air a teljes magyarországi flottáját Airbus A321 Neo típusú repülőgépekre cserélte, amelyek zajkibocsátása a korábbi modellekhez képest 50%-kal alacsonyabb. A miniszter az idei nyári szezont értékelve kitért arra is, hogy a légi közlekedésben a korábbi évekhez képest jóval kevesebb volt a késés. A 2026-os szezon zöggenőmentesebb utasforgalma nagyrészt a Hungarokontrollnál végrehajtott kapacitásfejlesztéseknek köszönhető. Tovább mérséklődtek a lakásárak éves emelkedésének üteme, miközben havi összevetésben az egyes országrészek között jelentős eltérések alakultak ki az ingatlan.com júliusi lakás árindexe szerint. Országosan júniusban még 6%-kal, júliusban már csak 1%-kal nőttek az árak, az éves drágulás üteme pedig 12,2-ről 11,9%-ra lassult. Budapesten a júniusi 1%-os mínuszt júliusban 9%-os emelkedés követte. Az éves drágulás tempója ugyanakkor 8,3%-ra mérséklődött. A lakáspiacon egyre markánsabban látszik, hogy az elmúlt időszak gyors áremelkedése veszített a lendületéből. Budapest júliusi drágulása inkább korrekciónak tekinthető az előző havi enyhe csökkenés után. A területi különbségek azt mutatják, hogy az elérhetőbb lakásárakkal rendelkező lokációk továbbra is fontos szerepet játszanak a piacon, és ezek az otthonstart program szempontjából is előtérbe kerülhetnek, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, a regionális különbségek alapján most azok a népszerű városok és agglomerációs övezetek jelentik a lakáspiac motorját, ahol az árszintek megfizethetőbbek és az otthonstart hitel is elérhető. A régiók közül Pest megye különösen erős júliust zárt, a havi drágulás a júniusi 2%-ról 1,2%-ra gyorsult, éves összevetésben pedig 14-ről 15,6%-ra nőtt az áremelkedés üteme. Máshol jóval változatosabb volt a kép. Nyugat-Dunántúlon a júniusi 1,7%-os visszaesés után júliusban 3%-kal nőttek az árak, a Délalföldön viszont az előző havi 3,2%-os emelkedést 2,9%-os csökkenés követte. Augusztus 24-én megkezdődtek a munkálatok a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A Buda felől érkező autósokat érintő korlátozás várhatóan 6 hétig tart, és különösen a reggeli, illetve délutáni csúcsforgalomban hosszabb menetidőt okozhat. A kivitelező az eredetileg tervezetnél egy héttel korábban kezdte meg a munkálatokat. Ennek célja, hogy a forgalom szempontjából legkritikusabb munkafázisokból minél több elkészüljön még az iskola kezdés előtt, amikor Budapest útjain ismét jelentősen megemelkedik a forgalom. A tanévkezdés már valóban nagyon közel van, szeptember előtt már a családok napi rutinját is érdemes fokozatosan visszaállítani. A munkálatok a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak, a Rákóczi híd lehajtójának térségében a vasúti pálya vízzel vezetésének kialakításához szükséges munkákat végzik. A nagyobb beruházás során Kelenföld és Ferencváros között közel 3,8 km hosszúságban újul meg a vasúti infrastruktúra. Több mint 11 ezer igazoltatást, 252 elfogást és 195 előállítást hajtottak végre a rendőrök egy átfogó budapesti közterületi ellenőrzés során. A budapesti rendőrfőkapitányság július közepén indított rendészeti fellépésének első hónapjában a rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak. 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azt is írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket, a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján a BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével. A tájékoztatás szerint az elfogottak és előállítottak között rablás lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. A BKK a legmodernebb adatelemzési módszereket alkalmazza, hogy a közösségi közlekedés minél jobban kövesse az utazási igényeket. A korszerű közlekedés szervezésben kiemelt szerepet kapnak a mobilitási adatok. Segítségükkel nem csak az látható, hogy hányan használják a közösségi közlekedést, hanem az is pontosabban megérthető, hogyan változnak az utazási szokások a különböző napszakokban és időszakokban. A BKK ezért folyamatosan alkalmazza azokat az innovatív technológiai megoldásokat, amelyek támogatják Budapest közlekedésének adatvezérelt fejlesztését. Ennek egyik eszköze a mobilcella technológia alapú utasforgalmi adatok elemzése, amely nagy mennyiségű, anonim és összesített adatok alapján pontosabb képet alkot az utasforgalom időbeli alakulásáról, így minden korábbinál részletesebben látható, hogy a nap különböző időszakaiban mikor és melyik irányba változik az M4-es metró kihasználtsága. A módszer olyan helyeken és időszakokban is értékes információkat nyújt, ahol nem áll rendelkezésre automatikus utasszámlálás, ezáltal kiegészítheti, illetve részben ki is váltatja a helyszíni kézi forgalomszámlálásokat. A BKK szakemberei több mint 200 nap utasforgalmi adatait dolgozták fel, így már olyan összefüggések is láthatóvá váltak, amelyeket rövidebb időszakokat vizsgáló hagyományos forgalomszámlálásból nehezebb lenne azonosítani. A vizsgálat egyik fontos megállapítása, hogy az iskolaszüneti péntekek forgalma eltér az iskolaszünet többi hétköznapjától, és több szempontból inkább a tanítási időszak pénteki forgalmához hasonlít. Ráadásul a délutáni utazási igények az M4-es metró két végállomásának irányában sem egyformán alakulnak. Az elemzések kimutatták, hogy a nyári iskolaszünetben iránytól függően óránként átlagosan 2000-2500 utas utazik a vonalon, ugyanakkor Kelenföld felé a 3400-4000 utas körüli csúcsforgalom már 14 órától jelentkezik. A mobilcella alapú elemzések eredményeit helyszíni ellenőrző mérések is megerősítették. Ezek együttesen azt mutatták, hogy érdemes a menetrendet is az iskolaszüneti pénteki napokon jellemző, eltérő időpontokban jelentkező utazási igényekhez igazítani. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 28-a van, péntek, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Új időpontban rendezik meg a Budapest Borfesztivált. Ősszel indulhat a budai fonódó villamoshálózat bővítése. Hosszabb útvonalon jár majd a 81-es troli. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új időpontban rendezik meg idén a Budapest Borfesztivált. A 35. alkalommal megtartott esemény szeptember 9-e és 12-e között várja majd a látogatókat a budai várban. A fesztiválon több mint 1000 féle bort és pezsgőt lehet megkóstolni, a hazai pincészetek mellett pedig ezúttal az amerikai kontinens borvidékei is bemutatkoznak. A borok mellett széles gasztronómiai kínálattal készülnek, így különböző ételek és borpárosítások is helyet kapnak a programban. A szervezők interaktív programokkal, kvízekkel és ügyességi játékokkal is várják a közönséget, esténként pedig koncertek egészítik ki a kínálatot. A 4 napos rendezvény szeptember 12-én zárul. Megkezdődhet a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása, miután aláírták a fejlesztéshez szükséges támogatási szerződést. A beruházás több mint 32 milliárd forintos uniós forrásból valósulhat meg, az előkészítő munkák pedig várhatóan már idén ősszel elindulnak. A fejlesztés keretében új villamos kapcsolat épül a Szent Gellért tér és a Kopaszigát térségek között, a Műegyetem rakpart a Budafoki út és a Dombóvári út érintésével. Az új 2,8 km hosszú kétvágányú szakasz jelentősen javíthatja a dél-budai városrészek, az Egyetemi negyed, az Infopark és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek közösségi közlekedési kapcsolatát. A beruházás részeként 7 pár akadálymentes villamos megálló épül, füvesített villamospályát alakítanak ki, emellett új rakparti sétány és kerékpáros útvonal is létesül. A tervek szerint a fejlesztés során fákat és cserjéket ültetnek, valamint közvetlen kapcsolat jön létre az egyes villamossal és a Nádorkert térségében tervezett új vasúti megállóval is. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a kivitelezés várhatóan 2026 őszén kezdődik el, a projekt pedig 2029 végére készülhet el. A fejlesztés hosszabb távon megalapozhatja a dél-budai villamoshálózat további bővítését, akár a Budafoki úton a Savoya Park irányába is. Hivatalosan is átadták Csepelen, Királymajorban az új sétányt, amellyel befejeződött a Brenner János Park több éve tartó fejlesztése. A csaknem 370 millió forintos beruházást teljes egészében a 21. kerületi önkormányzat saját forrásból finanszírozta. A munkálatok során új utak és járdák épültek, megújították a parkolókat, korszerű ledes közvilágítást alakítottak ki, valamint felújították a rózsalugast. Fedett kerékpártárolót és új hulladékgyűjtőket is kihelyeztek, a közterület több pontján pedig új utcabútorok kaptak helyet. A beruházás egyik legfontosabb része a zöld felületek fejlesztése volt. A park

0: eszterci szerzetes és Rába kerthelyi káplán, akit 1957. decemberében gyilkoltak meg. A mostani fejlesztéssel az önkormányzat szerint teljessé vált a park megújítása, és Király Major egy korszerűbb, rendezettebb közösségi térrel gazdagodott. Új Dunapart születhet Dél-Budán. Hosszú évek óta várnak erre a környéken élők. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepció terve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat, és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagy részt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felületek megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepcióterv elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére, valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenlegi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű park fejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján ma nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke lehetne. A most bemutatott koncepció célja éppen az, hogy a lakók, a sportolók, a családok és a kerékpárosok számára is újra élhető és könnyen megközelíthető közösségi térré váljon a Dunapart. Várhatóan augusztus végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz Budapesten. A járat az Ősvezér tere és a Mexikói út mellett már a Dózsa-György út metróállomást is eléri, így közvetlen kapcsolatot teremt Zugló, Angyalföld és a 3-as metró között. A változtatásról a Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetést tartott, amelynek során a beérkezett vélemények többsége támogatta az útvonal meghosszabbítását. A tervek szerint a 81-es trolli a Mexikói úttól az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül haladt tovább a Váci úti irodanegyed felé, végállomása pedig a Dózsa-György út M lesz. Az új útvonal egyik legfontosabb előnye, hogy átszállásmentes összeköttetést biztosít Angyalföld és Zugló között, valamint közvetlen kapcsolatot teremt az M3-as metróval. Emellett a Mexikói út térségéből egyszerűbben elérhetővé válik a BVSC úszoda is. A meghosszabbított 81-es a hét mindennapján nagyjából hajnali 5 órától éjfélig közlekedik majd alacsony padlós, légkondicionált trollibuszokkal. Hétköznap reggel 12, napközben 20, délután és késő este pedig 15 percenként indulnak a járatok. Hétvégén várhatóan 20 perces követési idővel lehet számolni. Nem mindennapi helyzet alakult ki a múlt hétvégén Budapest belvárosában. Egy Porsche vezetője a Fővám tér közelében ráhajtotta a villamos sínekre, majd azokon tovább haladva az aluljáróba is behajtott. Az autó végül ott akadt el, a történtek során azonban szerencsére senki sem sérült meg. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset augusztus 22-én hajnali 3:43 körül történt. A nő a Belgrád rakpart 24-es szám közelében hajtott fel a sínekre, majd a villamos útvonalát követve jutott el egészen az aluljáróig. A kiérkező rendőrök megszondáztatták a sofőrt, az alkoholszonda pedig pozitív eredményt mutatott. A nőt előállították további mintavételre. A budapesti rendőrfőkapitányság az eset körülményeit két eljárásban vizsgálja, szabálysértési eljárás mellett büntető eljárás is indult. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szeptember elején háromnapos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a háromnapos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncáza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzuk társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egésznapos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort. Jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút rendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardi legendás szállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a Westernházban lévő szálloda, a Hotel Westend lett. A garnisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a Westendház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A Westendház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a Westendház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Már is van egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudott maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassenstét állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Benicki Pál elhunyt, de édesanyját Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madács Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madács 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madács rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ez még megérte Verespálné is. Egy évvel később hunyt el Vácz Hartyán.

0: Budapest Update.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum Centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória, pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig budai, erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Velhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne. Egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbólhapiac, szabadtérjátékok és mászófal is szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este, Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust. Ugye?

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett. Állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
0: Időjárás.
4: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
5: Manna FM, Manna magyarok.
0: Manna.
5: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
5: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: kísér. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunkban ma Katona Csaba történésszel a gasztrosztorikról beszélgetünk, hiszen azt szerintem mindannyian tudjuk, hogy van egy csomó olyan étel, sütemény és számos sztori, illetve személy, akihez jelentős és fontos ételek és ételhez kapcsolódó történetek tartoznak. Szia Csaba, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szerbusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: No, mi az, ami neked a legkedvesebb sztorit? Kezdjük mondjuk ezzel, mert ugye léteznek olyan budapesti városséták is, amik gasztroséták, és van olyan, ami kifejezetten a budapesti, illetve a magyar gasztrokultúrához kötődik, de biztos, hogy azokból a történetekből van neked is kedvenced.
2: Kétségkívül, tehát nyilván ezeken a túrákon igyekszünk megismertetni egyrészt a magyarországi hagyományosan tekintett konyha kialakulását, tágabban pedig az osztrák-magyar monarchiáit, hiszen a kettő az nagyon szoros szimbiózisban és kölcsönhatásban volt egymással. Ami pedig a kedvenc történetet illeti, az számomra egyértelmű a válasz, ez a Rigójancsi. Igen. Hát ugye itt olyan történetről beszélünk, ami egy olyan süteménynek adott nevet, ami a mai napig ismert és híres, de, és akkor hátulról közelíteném meg a dolgot, nem pedig előről, ez arról szólna, hogy ez a sütemény, amit mi egyértelműen magyar süteménynek tekintünk, és nem is ok nélkül, két városban, ami nem Magyarország területén található, mai napig a helyi gasztronómia sarkalatos része. Az egyik ilyen az Rijeka, másként Fiume, Horvátországban, a másik pedig Triest, Olaszországban. Ugye az egyik Corpus Separatumként Magyarország kikötője volt egészen az első világháború végéig, a másik pedig olasz egység ide vagy oda, az meg a osztrák-magyar monarchiái. És ennek a monarchiabeli gasztronómiai hagyománynak a öröksége, a továbbélése ragadható meg abban, hogy mindkét helyen lehet kapni ezt a süteményt. Nem úgy írják, hogy mi, Rigójancsi, így egybeírva kis errel. A horvátok még egy hacseket is tesznek a csébetűre, az olaszok nem. De hát miért pont ez a prímás adta a nevét? Azért, mert ő 1896-ban megszöktette a férjétől a belga felsőház tagjának, egy belga főhercegnek a felesége, Clara Wardot, egy detroiti amerikai milliómos lányt. Ez önmagában is botrány lett volna, de állítólag mindketten elváltak, majd össze is házasodtak. Ez pedig, ez a lépés, ez olyan szinten tematizálta a közbeszédet, hogy Ausztráliától Amerikáig mindenhol róluk cikkeztek. Ők ezt kihasználva felléptek a Moulin Rouge-ba, a berlini Wintergartenbe, óriási hírnévre tettek szert, és valahogy valamikor ekkor nevezték el róluk a süteményt.
1: És akkor, amikor a sütemény megszületett, akkor ugyanolyan volt, mint amilyen most? Tehát mi az eredeti verzióját ismerjük ízösszetételben, vagy a hozzávalókat tekintve?
2: Na, ez egy nagyon fontos kérdés, és itt fogunk eljutni a történészi megismerés korlátaihoz. Ugyanis mi az, amit tudunk? Azt, hogy amikor ez a botrány a csúcson van, és mindenki Clara Wardról és Rigójancsiról beszél, akkor bukkan föl ez a sütemény. De mi az, amit nem tudunk? Hát először is az, hogy volt-e egy olyan sütemény, ami már korábban is létezett, csak korábban más volt a neve, de új nevet kapott, Rigójancsi. Vagy ez egy új recept, de hát az új recept hogy kapta a nevét, hogy valaki tudatosan megérezte a Rigójancsi nevében rejlő marketingerőt, és így nevezte el, és betolta a közvéleménybe, vagy úgymond a néphajkán született a neve, ezt már megint nem tudjuk. És hogy mennyit változott a recept, ezt meg már megint nem tudjuk, hiszen ha van is egy ős recept, az nem azt jelenti, hogy mindenki mindent ugyanúgy csinál meg, gondoljunk abba bele, hogy ezt tudnak veszni magyar családok azon, hogy melyik az igazi pörkölt, melyik az igazi halászli, és így tovább. Úgyhogy igazán ezt nagyon-nagyon nehéz követni, hogy az echte eredeti első Rigójancsi hol, hogyan, mikor született meg, és milyen volt. Ezzel együtt már van egy standardizált Rigójancsi recept, de annak is van sokféle verziója.
1: Katona Csaba történész a vendégem a Manna délutánban, vele beszélgetünk a budapesti történeteken belül, a budapesti gasztrotörténetekről és ételek történeteiről, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek Katona Csaba történésszel itt a Manna délutánban, és tessék figyelni, mert itt van egy hely, több hely is van, ami a gasztrotörténetekhez kapcsolódik, de van egy igen jelentős, ami szintén Csaba kedvence is.
2: Nem ok nélkül ez a úgynevezett 100 éves étterem, ami persze nem 100 éves, de valamikor megkapta ezt a nevet, hogy 100 éves étterem, és természetesen ezt a márkanevet megtartotta. Végre elég botor dolog lett volna folyamatosan újra keresztelni, hogy akkor kérem szépen 100 éves, 101 éves, 102 éves. Ez Budapest egyik legrégebbi épülete a pesti oldalon, amelyik nem egyházi célt szolgál. Ugye egy nagyon fontos hely a budapesti, közelebb a pesti gasztrotörténet szempontjából, nem csak azért, mert hogy nagyon régi, nagyon hagyományos, tradicionális étteremről beszélünk, hanem más miatt is. 1686-ban, amikor nemzetközi csapatok felszabadították Budavárát, ugye a hosszú török uralom arról, vagy oszmán uralom arról pontosabban, 1541-ben csellel foglalják el ugye az oszmán csapatok Budát. Nos, akkor az oszlomban harcol egy Jakob Proberger nevezetű bajor ember, aki túl azon, hogy kiváló katona, felcser, tehát tudja gyógyítani a bajtársait, de legeslegfőképpen serfőző. Mm-hmm. És ez az ember az újjáéledő Pesten, hiszen Pest is felszabadul, ugye nem csak Buda, a szemben levő város is. Nos, ott ő fogja magát, sörfőzdét nyit, és ez a sörfőzde nagyjából a mai városháza helyén állott, sikeresen működik, és lesz neki egy magánháza is, ugye kell, és hát kérem szépen, ez az épület, ez bizony ennek a mai száz éves étteremnek a helyén állott, sőt nagy valószínűséggel az alapjai még mindig ehhez a házhoz tartoznak. Nyilvánvalóan nem beszélhetünk arról, hogy úgy néz ki, mint a 1600-as évek végén, 1700-as évek elején, de az biztos, hogy 1831-ben ezt az épületet már Budavárosához címezték, és utána nagyon sokáig működött itt. 1860-as évektől 1940-es évekig szűk 100 éven át a Kriszt család 3 generációja vezette különféle néven. Neveken egy idő után Kriszt lesz a neve, majd úgy ismét Budavárosához címezték, de végsősorban 1931. évi centenáriumon, amikor már biztos, hogy 1831-től tételen működött, kapta a 100 éves nevet, és azóta is így hívják, lassan a 200. évehez közelít, de nem csak arról van szó, idézőjelben csak, hogy ez egy étterem, hanem hogy ez a török ura felszabadítása utáni Pest sörfőzésének az egyik legrégebbi emléke.
1: Mik a legextrább finomságok ott?
2: Alapvetően a magyar étlapot célozták meg, tehát itt nagyon fontos dolog, hogyha van egy tradíció, akkor érdemes abba az irányba elindulni, trendek ide, trendek oda, hogy a hagyományos konyhát próbáljuk meg megjeleníteni. Persze arról elbeszélgetni, hogy mi a hagyományos konyha, de azt gondolom, és az étterem ezt is szem előtt tartja, hogyha egy külföldi idejön, és meg akar ismerkedni a helyi ízekkel, akkor lehetőleg ezekkel találkozom. Nyilvánvalóan a 21. század követelményeinek megfelelően.
1: Amikor klasszikus vagy monarchiabeli magyar ételekről beszélünk, vagy ilyen süteményekről, vagy bizonyos elkészítési módokról, azokból van olyan, mert én remélem, hogy van, amik megmaradtak, és a mai napig ugyanúgy készítjük, vagy mondjuk vannak helységek, helyek Magyarországon, vagy sokkal inkább mondom Budapesten, ahol ugyanúgy készítik, mint a saját idejében?
2: Nagyjából ugyanúgy, ugye minden változik, tehát azt ne felejtsük el, hogy teljesen ugyanúgy senki semmit nem fog elkészíteni, de a hagyománynak, a élő hagyománynak a lényege, hogy mindig visz magával valami újat, valami olyat, ami alkalmazkodik a kor kihívásaihoz, az alapok azonban nem változnak. Vannak ilyen éttermek, ilyen például egyik személyes kedvencem Budán a Csalánosi, ahol tényleg abszolút mértékig ezt a hagyományos magyar konyhát célozták meg. Tegyük rögtön hozzá, hogy a hagyományosnak tekintett magyar konyha az nagyon-nagyon a monarchia konyhának a hatása alatt állt. Például, hogyha eszünk egy vadast, ami egy kiváló magyar ételnek is tekinthető, ugye zsemlegombóccal, lényegében ebben a formában megkapjuk Bécsbe, de Szvicskovár néven egy kis tejszínhabbal meg áfonyavédő bizelekvárral például Csehországban is meg fogjuk kapni. A szalontüdő, a savanyú szalontüdő, a pájsli, ami ugye a német bájsli szóból ered, Krúdi gyönyörűen tud róla írni, de ez is bécsi hatásra jelent meg Magyarországon, hát nem beszélve a minden magyar ember vasárnapi gyerekkori emléke, amikor leülünk a vasárnapi ebédhez, és akkor a gyöngyöző húsleves után jön a rántott hús, ugye uborka salátával és krumplipürével, hát ugye a rántott húsnak a lánykori neve Wiener Schnitzli. Tehát igazából ezek a tradíciók megvannak. 1945 után, ugye egy vesztes világháború után jóvátételi kötelezettséggel terhelt országban vagyunk, ahol a valódi piacgazdaság helyett a létező, de nem működő tervgazdaság uralja a piacot, tehát ugye egy szovjet típusú egypártrendszer alakul ki. egy sokkal inkább lebutított magyar konyhával találkozunk. Ekkor tűnt el nagyon sok fűszer a hétköznapi emberek asztaláról, tehát is helyette jött a piros paprikának, a sónak és a fekete borsnak a szent háromsága, ami szinte mindent uralt. Eltűntek a vadhúsok, az erdei bogyós mártások. Most próbálunk már így a rendszerváltás után több mint 3 évtizeddel visszatalálni ezekhez a tradíciókhoz. Hosszú és út lesz ez, de azt gondolom, hogy jó irányba megyünk.
1: Katona Csaba történész a vendégem, akivel a Budapesti Történetek sorozatban most budapesti gasztrotörténetekről beszélgetünk, és ha már szóba kerültek azok az ételek, amiket mi magyarnak hiszünk, vagy magyar eredetűnek hiszünk, hát akkor beszélnünk kell még néhány olyan fogásról, amiről klasszikusan a világ is, és mi is azt gondoljuk, hogy ez magyar étel, de vajon milyen volt az eredetileg? Például a gulyás. Ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek, ezen belül Katona Csaba történésszel, budapesti gasztrotörténetek, és már nagyon sok mindent mesél Csaba, de arról még nem beszéltünk, hogy ezek a klasszikus vagy valódi magyar ételek, vagy amiket mi annak gondolunk, azok valójában milyen ételek, és például a gulyás hogyan készült eredetileg.
2: Kezdeném a legelejétől, ugye nyilvánvalóan, hogy nagyon szeretjük minden konyha esetében a tradíciókat hangoztatni, de az a helyzet, hogy attól, hogy valami régi még nem lesz jó, attól, hogy valami új még nem lesz rossz. Tehát említenék a itáliai konyhából egy ilyet, a ciabatta, ami majd meghatározó eleme a egyébként végtelenül tiszteletre méltó és világhírű olasz gasztrokultúrának, nagyjából 1980-as évek elejé óta létezik. És ehhez képest pár évtized alatt teljesen betagozódott ebbe, és szimbolikus jelkép, ami egy ikonja lett mondhatni ennek a konyhának. Na, nyilván a magyar konyha is, mint hogy minden európai konyha Amerika felfedezését követően döntően átalakult. Gondoljunk csak ilyen alapanyagokra, mondjuk a kukorica, vagy a paradicsom, vagy a krumpli, és még hosszan sorolhatnám paprika, hogy hány olyan dolog van, ami nélkül már elképzelhetetlen a magyar konyha. Ami a gulyást illeti, a következő a helyzet, hogy nagy valószínűséggel ennek a gyökere oda megy vissza, hogy a népi rétegek, tehát most nem a városlakókra gondolok, meg nem a nemességre, ők általában véve a legendákkal ellentétben nem fogyasztottak hétköznap állandóan kolbász, szalonnát, disznósajtot, ez egy ilyen romantizált verziója a magyar parasság étkezési kultúrájának. Nem igazán futott erre a legtöbb embernek. Hüvelyesek, káposzták, köles, hajdina, puliszka, ezekből állt össze általában az étrend. Viszont a állatokra őrző emberek, tehát a gulyások, a disznópásztorok, kondások, juhászok viszonylag több húst fogyasztottak, hiszen hogyha elhullott egy-egy állat, akkor azt természetesen nem hagyták, hogy beszendőbe menjen, meg nyilván néha az is előfordult, hogy segítettek egy-egy ilyen állatnak elhullani, aztán legfeljebb lekönyvelték, hogy elvitte a farkas vagy hasonló. Uh-huh. Viszont ezek az ételek, ezek úgy jelentek meg, hogy ők elkezdték édesnemes piros paprikával ízesíteni, ami aztán meghatározó módon befolyásolta a magyar konyháról való gondolkodásunkat. De azért 1800-as évek végéig a piros paprika messze nincs olyan domináns, ha jelen a magyar konyhában, mint hogy ma gondolnánk. Mi a különbség a három étel között? Viszonylag egyszerű a magyarázat. A pörkölt eredetileg úgy készült, hogy a kockára vágott húst a vastag fedekű fémedénybe, alapesetben egy bográcsban úgy pörkölték meg, hogy nem került alá se zsíradék, se hagyma, se semmi. Tehát kizárólag azon a leven pörkölődött, amit ő maga eresztett ki. Ez nagy odafigyelést és tudást igényel, hiszen ha nem figyelek, akkor odaégetem. Viszont így meg lesz egy kéreg rajta, ami kétségkívül egy kis pörkös, füstös ízt hordoz, és ezek után került majd aztán rá a hagyma, a zsíradék és egyéb dolog. Ez tehát nagy odafigyelést igényelt, és némi nemű tudást. Ezzel szemben a paprikásnál, a gyengébb ellenállás felé haladtunk, ott egész egyszerűen zsíron megkapattuk a hagymát, utána kerül be ugye a kockára vágott apró hús, aminek a lényeg, hogy sokkal nehezebb odaégetni. A gulyás pedig igazából mindkét verzió esetében a hosszabb lére, leveses formában elkészített verziója, aminek pedig a lényege, hogy a hús gazdaságosabban fogyasztjuk el, hiszen a leves révén sokkal több ételt tudunk magunkhoz venni, igaz hígabb formába. Na, ez a folyamat aztán lezajlott több más országnál is, úgyhogy miközben mi előszeretettel gondolunk arra, hogy a pörkölt az egy nagyon magyar étel, hát igazából szinte minden országban meg lehet találni. Cseszki gulyás néven, hogyha Csehországba akarunk ilyet enni, megkapjuk, csak nem vörös borral készül, hanem fekete sörrel. Fiaker gulyás néven pedig ugyancsak egy pörköltet fogunk kapni, hogyha Ausztriában kérünk egy ilyen ételt. Tehát az, hogy a név, a gulyás egyes helyeken a számunkra pörköltet vagy paprikás jelentő ételt jelöli, nekünk viszont a levest, meg hogy milyen összefüggések vannak a gulyás, a paprikás, meg a pörkölt között, az nagyon szépen mutatja azt, hogy mennyi megtermékenyítő erő volt egyik és másik nép kölcsönhatásában, meg abban is, hogy mennyire nem volt egyértelmű eleinte az elnevezés, majd a modern kor standardizálja ezeket a recepteket.
1: Melyek azok az ételek, végezetül Csaba, amik a legnépszerűbbek a külföldiek körében, és amiket mi magyarok is nagyon szeretünk, és nagyon klasszikusnak számít?
2: Abszolút ilyennek számít. Tegnapi tapasztalatom, török barátaimmal futottam össze egy étterembe. Ilyennek számít a vörösboros marha pörkölt, abszolút mértékig ilyennek számít, amennyire a gulyásleves, az tényleg az az nagyon-nagyon magyar, de mondok két olyan dolgot, ami szintén rendkívül népszerű, azonban az 1950-es években jött létre, és mégis azt gondoljuk, hogy nagyon régen része a magyar gasztronómiának. Az egyik ilyen a somlói galuska, a másik pedig a Rákóczi túrós. Két desszertről beszélünk, amit ezekben az években alkotnak meg séfek, külföldi versenyekre készülve, de hát annyira jól sikerültek, hogy azóta maximálisan betagozódtak a magyar konyhába, és említenék még egyet, megint csak a 1960-as években született ételről beszélünk, de azóta mégiscsak sarkalatos része a magyar konyhának, ez a hortobágyi húsos palacsinta. Ami igazából a maradék felhasználásnak a bizonyítéka, hiszen a sós palacsintát egy kis maradék pörköltel vagy valami hasonlóval sikerült kombinálni, ám de remekül sikerült.
1: A két említett édességnek a nevével kapcsolatban van-e történeted?
2: Hát ez nagyon érdekes dolog, mert a somlóival kapcsolatban azt szokták mondani, hogy Magyarország legkisebb borvidékéhez, Somló hegyéhez kötődik, de ez nem így van. A séf, aki megalkotta, Fóton élt, ott van egy Somgyó nevezetű domb, ebből aztán, hogy a külföldiek könnyebben ki tudják helyezni a nevét, kiadták az Y-t, és így lett Somlói. A Rákóczit illetően pedig sokszor találkozom azzal az elképzeléssel, hogy onnan van a neve, hogy második Rákóczi Ferenc fejedelem kedvenc étele volt. Nyilvánvalóan nem állja maga helyét abból következően, amit én már elmeséltem, ugye 1950-es években találták föl. Rákóczi János séf volt ennek a megalkotója, és róla kapta a nevét.
1: Na hát ilyen és ehhez hasonló érdekességekkel lehet majd találkozni a budapesti történetek sorozatunkban, mindezt pedig Katona Csaba történésznek köszönjük. Köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Én köszönöm a figyelmet, szervuszok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Dorosz Dávid író, aki ex-politikus, tehát politikusból lett író, de most már sokkal inkább íróként apostrofálja saját magát is. Az első könyve A mindenki lelép 2025-ben jelent meg, nagyon nagy siker lett, és az új könyve, a második thriller, A hatalom árvái című. Szia Dávid, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hogyan lett belőled író? Mesélj magadról egy kicsit, hogyha valaki nem ismer még téged, akkor megismerhessen.
2: Én egy ideje 2022 óta Bécsben élek, és dolgozom, és ebben a picit ilyen közelségben és távolságban volt időm, illetve lehetőségem arra, hogy egy picit másképp nézzek rá azokra a dolgokra, amik a hazánkban zajlanak, és ez hozta azt az inspirációt, hogy az első könyvemet, A mindenki lelépet, elkezdjem megírni. És miközben elkezdtem írni, jutott eszembe az, hogy valójában engem egész életemben akármit csináltam, akár a közéletben, akár az üzletben, akár más területein az életben, mindig a történetek foglalkoztattak. Tehát azok a sztorik, azok az események, amelyek alapvetően alakítják az emberek, családok, barátságok életét, és az első regényemhez is ezek adták az inspirációt, amit a megelőző 10-15 évben, akár a környezetemben, akár a barátaimon, családtagjaimon keresztül láttam, és hát nyilván, mivel mindenki lelép a címe, elég jelentősen foglalkozott azzal a kérdéssel és kérdéskörrel, hogy miért van az, hogy ennyien és ilyen formában elmentek külföldre Magyarországról, és hogy ennek milyen

0: kihívásai, nehézségei vannak, amelyek alapvetően befolyásolják az életünket, családjainkat, barátságainkat és különböző kapcsolatainkat. Szóval táplálkozott az első regényem a saját személyes élményemből, illetve abból a helyzetből is, amiben akkor is, illetve most is voltam, hiszen most is itt ülök Bécsben az íróasztalomnál, és épp a következő regényemen dolgozom. Szóval így alakult, és hát egy nagyon izgalmas és fantasztikus utazás vette ezzel kezdetét, kezdve azzal, hogy egy fantasztikus 12 főből álló úgynevezett alfa olvasói csapat vesz engem körbe, akik folyamatosan több körben elolvasták a készülő kéziratot, és a lehető legjobb módon segítették azt, hogy olyan formában álljon ez össze, amit aztán az olvasók elé tudott kerülni. Aztán pedig a Cser kiadóval közösen egy nagyon jó otthonra lelt a könyv, majd pedig a megjelenés óta tényleg nagyon nehéz szavakat találni, olyan felemelő és nagy örömet okoz, ahogy az olvasók viszonyulnak, olvassák, szeretik, ajánlják a könyvet, és olyanokat is elmondanak nagyon sokszor, és megosztanak velem, amiért nagyon hálás vagyok, amely történeteket, amik velük történtek, és az olvasmány, illetve a könyvem hatására merül fel bennük, vagy jut eszük be, ami aztán a későbbi könyveimhez is rengeteg inspirációt tud adni.
1: A műsor vendége Dorosz Dávid író, akinek megjelent 2025-ben a Mindenki lelép című könyve, óriás siker lett, és a második thrillere is megjelent már 2026-ban, a Hatalom árvai című. Erről beszélgetünk, illetve ennek kapcsán is, hogy ez miről szól pontosan, és hogy zajlott a könyvbemutató, ezzel folytatjuk majd. De még egy rövid kérdés, Dávid, miért pont thriller?
0: Engem az olyan helyzetek érdekelnek, amelyekben tétek vannak, és amelyekben az a feszültség, ami alapvetően jellemzi szerintem a modern életet, akár Magyarországon, akár külföldön, meg tud jelenni, és ennek a thriller műfaj felel meg a legjobban, és az is teljesen egyértelmű, hogy miközben olyan modern műfajként gondolkodunk erről, azért ez valójában az irodalom kezdete óta velünk van, gondoljunk bele abba, hogy valójában Shakespeare-nél és a Hamlet lényegében egy thriller, amiben az apja gyilkosát próbálja kézre keríteni és vele konfrontálódni a főszereplő. Szóval egy mély és hosszú irodalmi hagyománynak is gondolom azt, hogy a feszültséget és a tétet kell a középpontba állítani, és azt láttam, hogy azoknak a helyzeteknek, amelyek az elmúlt évtizedek Magyarországát jellemzik, ez felel meg a legjobban, és azt a hatást, amit alapvetően a rendszer jelentett az emberek mindennapjaiban, akár családjaikban, akár barátságaikban, hiszen a Mindenki leléknél egy egyetemi baráti társaság gyűlik össze valakinek a 40. születésnapját megünnepelni. Ezek a helyzetek tudják ezt a feszültséget a lehető legjobban visszaadni, illetve azok az angol szász irodalmi hagyományok, amelyekből én táplálkozom, azok nagyon nagy részt szintén ezt a módszert követik, ami nekem is az alapvető hitvallásom, hogy kemény kérdésekről szeretnék könnyen befogadható módon írni. Tehát olyan könyveket alkotok, amelyek szórakoztatóak, izgalmasak, az emberek visszajelzései alapján nem tudják őket letenni, nagyon sokszor írják, hogy egy-két nap alatt, egy hosszú hétvége alatt el is olvassák az egész könyvet, de közben azokról a kérdésekről szólnak, amelyek valóban meghatározzák az ország, a közélet és a mi mindennapjai életünket.
1: Dorosz Dávid író a műsor mai vendége, a Hatalom árvái című könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Dorosz Dávid író a műsor mai vendége, a Hatalom árvái című új könyvéről, és ennek kapcsán beszélgetünk. Fontos tudni, hogy a bemutatón ott Anna mutatta be a könyvedet, Borbé Alexandra olvasott fel belőle, és ami egy könyvbemutatónál mai napság csoda, a Csilláron is lógtak szinte. Mesélj a bemutatóról. Mesélj arról a pillanatról, amikor befejezted a könyvet, hogy az milyen, mert nekünk hétköznapi embereknek, akik nem írunk könyvet, ez mindig egy olyan csodálatos, misztikus pillanatnak tűnik, és akkor utána a bemutatóról is.
2: Igen, az a második könyvem, a Hatalom árvái, egy hosszabb, összetettebb, nagyobb lélegzetű munka, mint az első, a Mindenki lelép, és éppen ezért az írási folyamat is hosszabb volt egy picivel, de segített, hogy mára már kialakult az a írói rutinom, amire tudtam támaszkodni, és mivel alapvetően ez 40 évet ölel föl, tehát 1989-ben kezdődik a történet, és napjainkig tart, és lényegében az elmúlt 40 év thrillere, ahogy Hász János író barátom fogalmazott róla. Nagyon sok kutatómunkát is kellett ebbe a könyvbe belerakni, ami egyrészt állt abból, hogy nagyon sokat olvastam, korabeli könyveket, tévériportokat, különböző dokumentumfilmeket, illetve nagyon sokakkal beszéltem, akár olyan szakértőkkel, akik az adott terület szakértői, mint például a gyermekvédelem kapcsán, hiszen van egy árvaházas vonala a történetnek, vagy akár olyan IT szakemberekkel, akik pedig a könyvnek az ilyen különböző hacker, illetve IT vonalában tudtak nekem segíteni, illetve kifejezetten egy fiktív Veszprém megyei településen, Árokváron játszódik a történet, és Veszprém megye nagyon közel áll a szívemhez, és éppen ezért nagyon sok időt is töltöttem ott az ottani emberekkel beszélve, illetve a környék kulturális, gazdasági történeti részét feltárva. Szóval egyszerre volt ilyen asztalnál ülős, és egyszerre volt ilyen nagyon terepen zajló része ennek a munkának, és ez önmagában ez a kettősség nekem nagyon sokat adott, hogy ott tudtam lenni élőben, és ott tudtam lenni személyesen beszélve azokkal az emberekkel, akikről és részben akikhez szól ez a történet. És hát ezek után, a munka után kifejezetten felemelő volt, és egy írónak nincs is szebb pillanat, mint amikor oda rakhatja a munkáját az emberek elé, és hogy ezt egy ilyen fantasztikus közegben tényleg több mint 150 ember jelenlétében tudtuk megtenni, illetve ott Annával, aki már az első könyvemet is bemutatta, és aki fantasztikusan megható szavakkal beszélt a mindkét könyvről, ez kifejezetten megérintett a szívemet. Borbély Alexandra pedig fantasztikusan olvasott föl, és tényleg zseniális érzés volt, hogy a könyv színpadon először ilyen fantasztikus színésznő szájából, és ilyen remek módon szólalt meg, és láttam is a közönségen is, hogy nagyon meghatotta őket, hiszen kifejezetten olyan részleteket választottunk, amelyek érzelmileg megmozgatóak. Szóval mindent egybevetve ez egy fantasztikus felemelő pillanata volt az életemnek, és hát a következő időszakban is például szintén fogok találkozni az olvasókkal, és ezek a pillanatok és ezek a találkozók jelentik az üzemanyagot a következő regényeim megírására.
1: Az, hogyha valaki thrillert ír, az jelent egy bizonyos fajta személyiséget is. Tehát, hogy valami olyasmit akar magából kiengedni, ventilálni az íráson keresztül, ami évek óta oda be van szorulva. Van-e nálad ilyesmi? Hogyha mondjuk a krimi írókat, vagy a thriller írókat nézzük, vagy azokat a történeteket?
2: Biztos, hogy sok dolog van belőlem, és az én életemből az egyes karakterek történeteiben, mozdulatokban, illetve abban, hogy a történet hogyan alakul, de semmelyik szereplőm nem én vagyok vegytisztán, ahogy semmelyik szereplőm nem egy-egy embernek a karikatúrája, vagy pedig másolata, hanem nagyon sok helyről áll ez össze. Alapvetően azért dolgozom ebben a zsáner műfajban, mert ezt látom annak a térnek, amiben egyszerre lehet kemény témákról beszélni, de közben úgy lehet beszélni, hogy ez szórakoztató legyen az olvasók számára, illetve ahhoz a filmszerű stílushoz, amiben írok, és ezt nagyon sokszor az olvasói megjegyzik, szintén ez a műfaj áll közel, és éppen ezért nagyon örülök annak, hogy már elindult az első regényem, a Mindenki lelép filmes feldolgozása is.
1: Ne szaladjunk ennyire előre, a következőkben fogunk erről részletesen beszélgetni, hogy hogyan is történt mindez, hogyan és mikor és ki keresett meg, mire számíthatunk, mikor lesz ebből valóban film, mit jelent ez számodra, hiszen azért vannak nagyon szerencsés, és vannak nem túl jól sikerült filmes adaptációk, ám hogyha egy könyvből készült film jól sikerül, akkor az általában nagyon jól szokott sikerülni. Ezzel folytatjuk majd a műsor vendége Dorosz Dávid író, akivel a Hatalom árvái című újonnan megjelent könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk most speciál az első regényről, a Mindenki lelép címűről, ami 2025-ben jelent meg, és amiből hamarosan film készül, és erről a bizonyos filmkészítési, elkészülési folyamatról fogunk beszélgetni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Dorosz Dávid író, akinek a Hatalom Árvái című új könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk most speciál az első könyvről, amiből film készül. Hogyan történt mindez?
2: Pár hónappal a Mindenki lelép megjelenése után megkerestek a Itt érzem magam otthon producerei, Farkas Ádám, illetve Martonfi Zoltán, akik olvasták a regényemet, és nagyon tetszett nekik, és azzal az ötlettel hívtak fel, hogy szeretnének belőle filmet csinálni, és erről elindult egy hosszas beszélgetés, hogy ezt milyen formában és lehetőségek között lehet megtenni. Ez alapvetően egy nagyon nagy álom számomra, hiszen én már úgy nőttem föl, hogy a filmek és az olvasás szeretete az párhuzamosan egyszerre volt jelen az életemben. Tehát ugyanúgy, ahogy emlékszem, hogy mikor olvastam a Pál utcai fiúkat, vagy Jókai Mort először, ugyanígy emlékszem, hogy mikor láttam a Tanút, vagy a Keresztapát először, és a filmek és a könyvek szeretete, mint a történetmesélés két nagyon hasonló, de bizonyos szempontból persze eltérő műfaja folyamatosan jelen volt az életemben. És ahogy elkezdtünk dolgozni, szintén egy olyan fejezet nyílt ki számomra, amit a mielőtt íróként elkezdtem volna dolgozni, nem is gondoltam, hogy most másodjára dolgozom a történetet. Tehát íróként megírtam a Mindenki lelépet, leraktam a pontot, megszerkesztettük, majd kiadtuk a könyvet, és a történet a maga útjára indult. Most viszont ebből a 320 oldalas könyvből egy 120 perces filmet kell csinálni, adaptálni kell a történetet, és ebben a munkában nagyon jó csapattal, producerekkel, forgatókönyvíróval együtt én is részt veszek, és kifejezetten izgalmas, hogy másodjára belemenni a történetbe, és megnézni azt, hogy ebből mi és hogyan tud különböző változtatásokkal jól működni a vásznom majd, hiszen igen, ahogy elhangzott, nagyon sok, nagyon jó adaptáció is született az elmúlt években, de nyilván láttunk, és mindannyian tudunk olyan adaptációt, amit olvastunk könyvben, aztán a vászon
1: nem egy könnyű műfaj. Igen, viszont nagyon jelentős egy ilyen adaptációnál, illetve egy ilyen típusú filmnél az, hogyha a szerző jelen van, akár a forgatási folyamatokban, vagy az előkészítő folyamatokban, neked mekkora beleszólásod van mondjuk a zeneválasztásba például, ez számomra nagyon fontos, meg szerintem egy kriminél, egy thrillernél nagyon-nagyon fontos, hogy a hangulatot emelje, csúcson tartsa, a gyanakvást fölébreszte, stb., illetve hogy kiket választotok majd a karakterek megformálására.
2: Természetesen ebben csapatként dolgozunk együtt, és az adott különböző részfeladatokat ehhez értő profik fogják csinálni, szóval miközben a csapat meg a producerek kifejezetten fontosnak tartották, hogy én szerzőként jelen legyek ebben a folyamatban, nyilván a zeneválasztást azt nem szeretnék mindent eldöntő módon és minden részletben belefolyóan részt venni, miközben a könyvben pont, hogy nagyon sok zene szóba kerül, hogy ezen a tihanyi háromnapos bulin a karaktereink szórakoznak, szóval egy része a filmzenének szerintem adott a könyvön keresztül, és pont ez a csapatmunka az, ami kifejezetten izgatott, hiszen én is nagyon sokat tanulok abból, hogy például Veres Attila forgatókönyvíróval, akivel együtt dolgozunk, és itt érzem magam otthonnak is ő a forgatókönyvírója, illetve a Második kör című fantasztikus rövidfilmnek olyan tippeket, trükköket és szakmai dolgokat tudok én is tanulni, amelyek az írásomra is vissza fognak tudni hatni, tehát számomra egyszerre egy nagyon élvezetes munka, illetve egy nagyon élvezetes tanulópálya az, hogy részt tudok venni ebbe a folyamatba, és erről még minden részletet nem fogok tudni elárulni, de természetesen elindultak a beszélgetések, és folyamatban van, hogy a lehető legjobb színészekkel egy olyan casting folyamat valósuljon meg, és egy olyan csapat álljon össze, akik eljátszák ezt a 6-7 karaktert, akik a magját jelentik ennek a filmnek, ami kifejezetten egy nagyon erős és egyszerre szórakoztató és egyszerre elgondolkodtató filmet eredményezzen.
1: Mikor készen van egy könyv, és készül belőle egy film, tehát itt két gyerek is nevelődik egyszerre, van-e helye harmadiknak a fejedben, elindul-e a következő regény?
2: Már el is indult, a kutatómunkának a közepén közepén járok, ami szintén megint nagyon sok olvasással, illetve szakértőkkel való beszélgetéssel, illetve terep munkával zajlik, és néhány hét múlva szerintem el fogom tudni kezdeni magát a szöveget is megalkotni, szóval nagyon izgatott vagyok, és teljesen rajta vagyok azon, hogy a lehető leghamarabb megszülessen a harmadik regény, ami egyszerre fogja követni azokat az elemeket, amelyekre az első kettő is épített, ez thriller lesz, de nagyon sok érzelemmel fog dolgozni, illetve nagyon sokat fog a mai világunkról és a mai korunkról mesélni, de rengeteg újdonság és olyan dolog is lesz benne, ami az eddigi olvasóimat is szerintem meg fogja, remélem, pozitív módon lepni.
1: Torosz Dávid író volt a műsor mai vendége, akinek a frissen megjelent Hatalom árvai című könyvéről, és annak kapcsán beszélgettünk nem csak az új könyvről, de a korábbi 2025-ben megjelent Mindenki lelép című könyvéről is, amiből már film is készül. Dávid, köszönjük szépen az idődet.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És hogy ígértem, a mai Manna délelőttben kiderül, hogy mi is az az erdőfürdő. Mit csinál egy erdőterápiás szakember? A Manna délelőtt vendége Györfi Éva, aki erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakember. Szia Évi, jó reggelt! Köszönjük, hogy ránk érsz.
2: Szia! Szia! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: No, akkor induljunk el onnan, hogy talán nem vagyok egyedül azzal, hogy hallottam már én is azt az érdekes japán elnevezést, ami az erdőfürdőt jelenti. Mi is ez?
2: Ez a Shinrin-yoku tulajdonképpen szó szerint erdőfürdőzést jelent, és a szónak a megalkotója az akkori japán erdészeti ügynökségnek a vezetője Tomohide Akiyama volt, aki tulajdonképpen a wellness célú ökoturizmust szerette volna népszerűsíteni ez alatt a szó alatt. És hát amikor a 80-as években ő ezt megtette, még talán nem is gondolta arra, hogy a 2020-as évekre meg már egy egész kis mozgalom alakul ki ebből, és egy konkrét kutatási sok témáját is képező módszertan az erdőfürdőzés.
1: Az erdőfürdőzés az nem azt jelenti, hogy az ember elmegy és egy erdőben lévő vízben fürdik, hanem az erdő gyönyörűségében lubickol. Tehát egy érzés, a látványban való fürdőzésről van szó tulajdonképpen, ami nem csak a látványt jelenti, hanem az összes érzékszervünkre ható természeti jelenségben való lubickolást. Jól mondom?
2: Igen, tulajdonképpen ez az összes érzékünket bevonó tudatos séta, amit erdőfürdőzésnek nevezünk, ami nem is nagyon kell csodálkozni, hiszen örömfürdőzni és napfürdőzni is szoktunk, így hát tulajdonképpen az erdei atmoszférában, és az erdő adta örömökben, élményekben is lehet fürdőzni a séta során.
1: Mit ad ez az embernek? Miért fontos, hogy az ember visszataláljon a természethez?
2: Ugye van ennek egy ilyen hivatalos megfogalmazása, és van neki egy ilyen nem hivatalos. A nem hivatalosban azt szoktuk mondani, hogy igazából az erdő mindig mindenkinek azt adja, amire a legnagyobb szüksége van, amit keres. Ez, ha a tudományosan alátámasztott oldalról nézik, akkor egyfajta ilyen projekciót jelent. Megyek az erdőben, élményekben, formákban, színekben, hangokban, gazdag, lassú világban lépkedek, kicsit módosult tudatállapotban, és hát nyilván olyan dolgokat veszek észre, amik számomra fontosak, és ennek ad egy teret tulajdonképpen a természetes környezet, de ennél sokkal többet is jelenthet. Ugye eleve az erdőfürdőzésnek van egy ilyen tudatállapot módosító, stresszcsökkentő hatása, amelyeket már mérésekkel is igazoltak, és emellett ugye fitoncidokat bocsájtanak ki a fák, immunerősítő hatása van ennek is, meg magának a stresszcsökkenésnek, és ezen felül tulajdonképpen az erdőfürdőzés ez így a mentális egészségünkhöz is hozzájárulhat. Önismereti módszerként is nagyon jól alkalmazható, és hát nem utolsó sorban a kapcsolatainkat, beleértve a természethez fűződő kapcsolatát az embernek, a kapcsolatainkat is gyógyíthatja. Egy elfogadó, nagyon megtartó térben vagyunk, ahol nagyon gyakran az a résztvevőknek a visszajelzése, hogy valójában önmagukban véve értékesnek érzik magukat, illetve magát, az életet másképp kezdik el szemlélni rendszerben, összefüggéseiben, átfogóban, és megjelenik benne egyébként a jó kapcsolat legfontosabb ismérve a kölcsönösség. Fontossá válik az erdő, és ezen keresztül fontossá válik az ökoszisztéma és a természet egészsége is az ember számára.
1: Az, hogy ebből egy jelenség lett, egy módszer lett, egy tulajdonképpen egy terápiás módszer, mondhatjuk azt, az annak köszönhető, mert ugye ez régen természetes volt, hogy az ember egy volt a körülötte lévő természettel, a fákkal, az állatokkal, a szarvasokkal, az őzekkel, az összes állattal és növénnyel, ami a körülötte lévő környezetben élt. Most már nincs körülöttünk ennyi zöld, nincs körülöttünk erdő, hiszen azok is fogynak. Azért kell, hogy ez ekkorává tudjon nőni, hogy azok az emberek, akik a városban szorultak, vagy arra voksoltak, ők is megtapasztalhassák ezt, hogy visszavezetődhessenek a természethez?
2: Nagyon érdekes a kérdés, amit felvetettél, hogy mikor is szakadt el az ember a természetvilágtól. Ugye ez ilyen nagyon kiugró módon az elmúlt 200 évben jelent meg, amikor meg többszöröződött, igazából meg 160 szorozódott a városban élőknek a száma. De valójában az embernek a természettől való elszakadása az talán az ősidőkbe is visszanyúlhat, amikor az ember fölé rendelődött a természetnek, nagyon tudta befolyásolni, és akkor hirtelen azt gondolt, hogy jobbannál, és hát ez a kapcsolat mostanra egy ilyen egészen használó, kicsit ilyen bántó kapcsolattá változott, amiben ugye a természetvilág súlyosan sérül. És hát úgy tűnik, hogy ez a súlyos sérülés ránk is hat. Mi is súlyosan sérülünk abban, hogy régen volt egy ilyen nagyon szép sámánista köszönésmód, hogy minden a rokonom, és ma már minden idegen. Az ember számára még önmaga is idegen, az embertársa is idegenek, egyfajta izolációban, elválasztódásban élünk. És hát ebben én azt gondolom, hogy nagyon nagy ajándék lehet, hogyha megtanulunk újra kapcsolódni a saját gyökereinkhez, a természeti lényhez bennünk, és hát a többi emberhez is, mondjuk egy csoportos sétán keresztül.
1: Ez volt a köszönés, hogy minden a rokonom?
2: Ez egy lehetséges köszönés, igen, a társadalomban. Hogy minden egy. Minden a rokonom. Igen, kicsit olyan, mint a látlak téged az avatárban. Minden a rokonom, látlak téged. Ez a fajta kapcsolatteremtés talán, ami leginkább ide illhet. Szépsége ennek, hogy ez nyilván világnézettől függetlenül a természet az mindenhol természet, és mindenhol oda tartozunk.
1: Japánban ezt gondolom, hogy profin és nagyon sokan űzik, vagy próbálják meg az életük részévé tenni. Mennyiben más, amit ők csinálnak ahhoz képest, amit Európában csinálnak erdőfürdőként?
2: Japán erdőfürdőzésről meglehetősen keveset tudunk, ők ugyanis nagyon szigorúan védik a módszereiket, de a japán hagyományban, erdőfürdőzés hagyományban elsődleges szerepe van az erdőnek, a erdőgyógyító hatásainak. Az ő méréseik inkább az erdőgyógyszerként való alkalmazására vonatkoznak, és nagyon erősen fiziológiás beállítódásúak. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy mondjuk milyen erdő, hogyan hat a szervezetre, milyen fitoncid összetételben, hogyan érzik magukat az emberek. Mérnek a síta elején, végén kortizol szintet, vérnyomást van, ahol még a homloklebenyi vérellátást is, hogy lássák az emberek papíron számukban, hogy tényleg az ő rágódásuk az csökkent a síta alatt, nem csak ők gondolják úgy, hogy jobban vannak. Ehhez képest a nyugati erdőfürdőzés, amelynek a megalapozója Amos Clifford volt, egy amerikai származású pszichoterapeuta, a nyugati erdőfürdőzés már egy kicsit túlmutat ezen, és ezt a kapcsolati erdőfürdőzésnek nevezzük, míg az első a japán azt a gyógyászati erdőfürdőzésként apostrofálta, ugye Amos. A kapcsolati erdőfürdőzésben már sokkal nagyobb szerepe van a természet kapcsolatnak, a reciprocitásnak, ennek a kölcsönösségnek, ami megjelenik. És hát tulajdonképpen az itt Európában általunk oktatott erdőfürdőzés, az pedig már az integratív erdőfürdőzés, ami azt mondanám, hogy igen, benne van a gyógyászati, benne van a kapcsolata, és ezt az egészet vissza szeretnénk helyezni tulajdonképpen a gyógymódok közé, a mentális egészség, illetve a fizikai egészség és a természet egészségének a fenntartására.
1: Van a délelőttben az erdőfürdőzésről beszélgetünk, a vendégem pedig ezzel kapcsolatban Györfi Éva erdőfürdő vezető, erdőterápiás szakember. Hamarosan folytatjuk, csupa érdekesség jön még továbbra is.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Györfi Éva erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakembere vendégem a mai Manna délelőttben. Az erdőfürdőzésről beszélgetünk. Nagyon sok érdekes dolgot elmesélt már Évi ezzel kapcsolatban. Mit jelent az erdőterápia? Folytassuk ezzel, Évi.
2: Tulajdonképpen az erdőfürdőzésnek a gyógyító célú alkalmazását jelenti, terápiás célú alkalmazását, ami történhet egyébként úgy általában véve mindenféle civilizációs ártalmak esetében, és történt nagyon konkrét, specifikus célcsoportoknál, például alkalmazható demenciánál van, aki ajánlja mondjuk a szenzoros problémák esetén, és alkalmazható például kiégés, depresszió esetén. Nyilván mindegyiknek megvan a maga szakembere, aki ezzel foglalkozik, és nagyon, nagyon jó az is, hogyha csak úgy általában véve indul egy erdőterápiás csoport, ahol mondjuk több héten keresztül a résztvevők a témájukkal foglalkozhatnak, és vihetik tovább ugye az adott terület szakértőihez az eredményeket.
1: Évi, ez a gyakorlatban hogy néz ki? Tehát, hogyha egy többnapos erdőfürdőzésről vagy erdőterápiáról beszélünk, akkor ez egy úgymond napközis foglalkozás, tehát reggel megyünk, vagy délelőtt és este jövünk, vagy ott alszunk kint, tehát a hatékonyságán például változtat-e az, hogy az ember folyamatosan kint van az erdőben? Hogyan zajlik ez?
2: Egy nagyon izgalmas kutatást végeztek Japánban, ahol egy 3 napos erdőfürdőzés után mérték az immunrendszeri hatását az erdőfürdőzésnek, és ott azt figyelték meg, hogy egy ilyen hosszabb 3 napos elmerülési folyamat után a nagyobb megnövekedett immunaktivitás még 30 napon keresztül is fennmaradt. Ami nagyon-nagyon izgalmas, mert ilyen esetben például az ölősejtek száma nő meg a szervezetben, amiknek kiemelt jelentősége lehet például a rákgyógyításban is, de egyébként a fertőző megbetegedések megelőzésében, kezelésében is. Úgyhogy például, amit mondtál, az elvonulás jellegű, vagy többnapos folyamat, az ilyen szempontból nagyon-nagyon izgalmas. Mondjuk egy erdőterápiás folyamat, így a nagyon-nagyon alap konstrukcióban egy ilyen 6-7-es folyamatot jelent, ahol 6 héten keresztül minden héten egyszer találkozunk egy erdőfürdőzésre, és akkor ennek van egy ilyen felépített folyamat attól függően, hogy milyen a csoport. Emellett természetesen lehet mondjuk egy erdőterápiás elvonulás, vagy lehet csak egy-egy erdőterápiás alkalom valamilyen más terápiás vagy önismereti folyamatba beillesztve. Tehát ezek nagyjából, én így azt mondanám, a terápiás alkalmazási lehetőségei az erdőfürdőzésnek.
1: Nem megterhelő utána visszamenni a városba és visszazökkenni a hétköznapokba, vagy akik részt vesznek egy-egy ilyen erdőfürdő vagy erdőterápián, utána rendszeres erdőjárókká válnak?
2: Őszintén remélem, hogy igen. Így fordítani arra, hogy az, aki erdőfürdőzésen vagy erdőterápiás folyamatban részt vett, az azután folytassa is, amit elkezdett, és vannak ennek ilyen hétköznapokban alkalmazható formái is. Például én készítettem egy ilyen természetalapú jólét kiskönyvet, ingyenesen letölthető, és azon keresztül ilyen ötleteket kaphatnak a résztvevők, hogy akkor ők így hogyan tudják fenntartani az erdőfürdő gyakorlatát a hétköznapi életükben. Van lehetőség a csendesülés gyakorlásra, ez az ilyen hétköznapi 20-30 perces erdőfürdőzéseket jelenti. Még azt mondanám, hogy az ajánlás az lenne, hogy azért havonta egyszer egy erdőfürdősétára induljon el, vagy járjon vissza, ha van kedve, csatlakozik csoporthoz, ha szeretne egyedül erdőfürdőzni, akkor ahhoz például készül most egy kis könyv, amiben van egy kártyacsomag meghívásokkal, nagyon szép illusztrációkkal, Komiát Jorsi illusztrációival, és egyébként meg minden erdőfürdő séta végén van egy ilyen visszavezető integrációs szakasz, ahol az élmények feldolgozása megtörténik, és ahol kicsit visszarázódnak a normál tudatállapotba, talán el is mondjuk nekik, hogy vezessenek óvatosan, emlékezzenek rá, hogy a többiek nem innen mennek. Tehát lehet nehéz, de más szemmel is tudjuk vizsgálni a világot egy erdőfürdő séta után. Azt is mondhatnám, hogy így kifényesedhet, megszépülhet a világ.
1: Hatékonyabb-e a csoportos erdőfürdőzés, vagy hatékonyabb az, ha az ember egyedül van egy erdőterápiás erdőfürdőző szakemberrel, vagy pedig ezt tehetem magamtól is mondjuk 1-2 alkalom után már?
2: A nagyon jó válasz erre az igen. Ami alatt azt értem, hogy minden eset nagyon egyedi. Van, amikor az egyedül létnek a szabadsága az, ami nagyon sokat tud adni, annak a biztonsága, annak a nyitottsága, hogy tulajdonképpen a saját meghívásaim, a saját kapcsolatom, erdőhöz fűződő kapcsolatom mentén haladok, hogy nem kell visszamenni a csoportba, nem kell megosztani. Ezek egyébként sem kötelezőek nyilván, de a síta során, de hogy tud ez adni egy nagyobb teret. Van, amikor az esik jól az embernek, hogy egyszerűen csak kiül az erdőbe, és van. És van, amikor meg kifejezetten segít, tanít, támogat az, hogy van körülöttünk egy emberi közösség. Van, aki például szorong az erdőben, ökoszorongásnak hívják egyébként. Neki nagyon jót tesz a csoport. Neki nagyon jót tesz, hogy vannak körülötte, nem téved el, van hova visszajönni. Van egy vezetője, aki tartja a teret. Van egy vezető, aki adja az ötleteket, hogy hogyan, merre induljon el. Ez nagyon-nagyon egyéni, én azt gondolom, és természetesen megvannak a maga erősségei az egyéni erdőfürdőzésnek is, amikor ugye egy az egyben a vezető, illetve az egyén van jelen. És megjegyezném, hogy nagyon aranyos például a párkapcsolati erdőfürdőzés is, vagy a családi erdőfürdő, amikor egyfajta ilyen örömteli élményként, együtt létként mondjuk egy anyalánya elérkezik, vagy egy pár megérkezik egy erdőfürdőre, vagy akár egy egész baráti társaságcsoport. Ezeknek a műfajoknak mind megvan a maga létjogosultsága a különböző élethelyzetekben.
1: Nagyon érdekes, amiről Évi beszél, úgyhogy hamarosan folytatjuk. Györfi Éva erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakember a Manna délelőtt vendége. Vissza kell találnunk a természethez, ez kétségtelen, úgyhogy hamarosan folytatjuk, hogy ezt hol és hogyan lehet megtenni, mire van hozzá szükség. Innen folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Györfi Éva erdőfürdő vezető, erdőterápiás szakember a Manna délelőtt mai vendége. Elmesélte már Évi, hogy mi ez az erdőfürdő, mit csinál egy erdőfürdő vezető, mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember, kinek ajánlott az 1:1-es erdőfürdőzés, vagy a csoportos, hogy családok és párok is mehetnek erdőfürdőzni, hogy ez tulajdonképpen még egy csapatépítő tréningnek is zseniális jó módszer. Nyilván ilyenkor az emberben azonnal felmerül, hogy hogyan tegyen meg az első lépést abba az irányba, hogy visszataláljak a természethez, hogy mondjuk én magam is elmenjek erdőfürdőzni. Hogyan zajlik ez?
2: Természetesen hivatásból az az első mondatom, hogy igen, igen, mindenképpen gyere el hozzám először erdőfürdőzni, de valójában az első lépést azt azzal tehetjük meg, hogyha csak az utcán sétálva észreveszik magunk körül a természetvilágot. Mióta erdőfürdő vezető vagyok, azóta rájöttem arra, hogy sokkal több természet vesz engem körül, mint azt korábban gondoltam. Ja, legszebb csodaként így a fejemben így feldereng, annyira nem csoda, mert ugye neki nem lesz ott boldog élet, hogy egyszer a 6. emelet magasságában egy falból láttam kinőni egy fát. És valójában abban az utcában semmilyen növényzet nem volt, és ez volt az egyetlen egy növény, amit így észre lehetett venni. Mi a 6. ott úgy valahogy oda szóródott egy mag, és megmaradt. Tehát az első lépés az az, hogy észreveszem magam körül a természetet. Következő lépés lehet az, nem csak észreveszem magam körül a természetet, hanem elkezdek vele ismerkedni. Ilyen nagyon egyszerű módokon az mondjuk van ilyen 5 kapu rajtunk, a bőrünk, a szemünk, az orrunk, a fülünk, a szánk, ugye azon keresztül jobban odafigyelek az ételek ízére, jobban odafigyelek egy-egy fának, egy-egy virágnak az illatára. Ha jól esik, meg is érinthetem magam körül a növényzetet, és ez még csak a fizikai kapcsolatteremtés, de önmagában véve ezek lehetnek olyan jelenbe hozó pillanatok, amik egyfajta stabilitást adnak nekünk a hétköznapokban. És ezzel már el is kezdtünk erdőfürdőzni. És innen még nagyon messzire tud vezetni az út, ugye az értelmi, az empatikus kapcsolatteremtésen, a műalkotásukon keresztül. Nagyon-nagyon sok módja van annak, ahogy a természethez újra tudunk kapcsolódni. Összességében én mégis azt mondom, hogy a legelső lépés az, hogy vegyük észre, hogy természetvilágban élünk, és hogy minden, ami körülvesz bennünket, az ebből fakad.
1: Ez kortól és nemtől függetlenül megtehető, így van?
2: Igen, így van.
1: A gyerekek is
2: a legjobbak, és az idősek.
1: Tényleg?
2: A legjobb erdőfürdőzők a gyerekek. Ők annyira spontán és ösztönösen a saját kíváncsiságuk, örömük által vezérelve jönnek, mennek a természetben, és számukra annyira természetes, hogy élőlényként tekintenek egy élőlényre, hogy azt érdemes talán felnőttként nekünk újra tanulni. És igen, az idősek is nagyon, nagyon tudják élvezni, ők nagyon-nagyon jók az örömkeresésben.
1: Fontos tehát, hogy az ember ezekkel tisztában legyen, pontosabban csak azokkal legyen legalább tisztában, hogy szüksége van valamire, szüksége van a csendre, a tiszta levegőre, azokra az apró zörejekre, ami által érzi, hogy visszakapcsolódik a természethez, mert hogy egyek vagyunk vele, és meg kéne tanulnunk, most aztán különösen szükség volna rá, hogy megtanuljuk újra tisztelni a környezetet. Szerintem ez ebben is tud segíteni.
2: Így van, pontosan a kapcsolatteremtés által megszűnik az az érzelmi és fizikai és mindenféle távolság, ami most az ember és a természetvilág, az ökoszisztéma között látszik, és ez a kapcsolatteremtés, aztán meg ez a közelség hozhatja meg nekünk azt az élményt, hogy valójában hálásak vagyunk és tiszteljük azt, ami előttünk van, és onnantól kezdve egy más attitűddel kezdjük akár élni a hétköznapjainkat. Egy felelősebb attitűddel, ahol mondjuk törődünk azokkal a dolgokkal, amik bennünket körülvesznek, nem csak öncélúan használjuk magunk körül ezt az egyébként nagyon szép világot, még mindig nagyon szép világot.
1: A Manna délelőtt vendége volt a mai napon Györfi Éva erdőfürdővezető, erdőterápiás szakember. Érdemes tehát újra visszatalálni a természethez ilyen módon is, mert hogy ha az embernek segítsége van közben, akkor egy kicsit tudatosabban tudja ezt megtenni. Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm. Minden jót kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociális